0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 27-én szombaton. Az utóbbi néhány évben teljesen átalakult körülöttünk a világ. Az állandóságot felváltotta a tartós bizonytalanság, amely mostanra az életünk minden területére hatással van. Az egykor természetesnek számító magyar parlamenti képviselet már egyáltalán nem tekinthető magától értetődőnek. A gondtalan jólét alapját képező, szilárd lábakon álló gazdaság a kiszámíthatatlanság árnyékában ugyancsak feltételessé vált. Mai műsorunkban egyebek mellett erről is szólunk majd. Mielőtt azonban belevágnánk, hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia mentőegységeket küld Venezuelába. Az Egyesült Államok és Irán ismét egymás célpontjait lőtték. Trópusi meleg lesz ma, 39 fok várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Zuzana Dlugosová, a bejelentő védelmi hivatal elnökének autóján péntek reggel meglazították a kerekeket, az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A hivatal közlése szerint egyelőre nem találgatják az elkövető indítékát, annak felderítése a rendőrség feladata. Hangsúlyozták, a kerékcsavarok szándékos meglazítása nem tekinthető sem egyszerű rongálásnak, sem rosszul sikerült tréfának. A hivatal szerint a beavatkozás súlyos balesetet okozhatott volna, nem csak Zuzana Dlugosová, hanem a közlekedés többi résztvevője számára is. Bíznak abban, hogy a rendőrség alaposan kivizsgálja az esetet, és felelősségre vonják azt, aki emberéleteket sodort veszélybe. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Suta Jéstok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Izrael és Libanon amerikai közvetítéssel keretmegállapodást kötött, amelynek célja a tartós béke és a biztonság megteremtése a két ország között. A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg megkezdheti kivonulását Dél-Libanon egyes térségeiből, amennyiben a Hezbollah beszünteti az Izrael elleni támadásokat és kivonja fegyvereseit a térségből. A felek biztonsági övezet létrehozásáról is megállapodtak, ahol a libanoni hadsereg venni át az ellenőrzést. A Hezbollah ugyanakkor nem részese a megállapodásnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy betartja-e a tűzszünet feltételeit. A megszállt Krím-félsziget orosz hatóságai rendkívüli állapotot hirdettek a fokozódó ukrán légitámadások miatt. A támadások nyomán üzemanyaghiány és áramkimaradások alakultak ki, miután az ukrán hadsereg logisztikai útvonalakat és olajipari létesítményeket vett célba. Az orosz vezetés szerint a rendkívüli intézkedések a létfontosságú szolgáltatások fenntartását szolgálják. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy a Krím elleni csapások célja Oroszország katonai hátországának gyengítése, míg a félszigeten tartózkodó civilek egyre nagyobb félelemről számolnak be a rendszeres légitámadások miatt. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium két Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenőhőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvény szállította őket tovább. Három embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért.
0: Időjárás.
2: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható, sebességet mérnek Krasznahorkaváraján mindkét irányban. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit se hagyjanak a lezárt autóban, sem utasokat, sem állatokat. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 16. játéknapon is 3-4-esben értek véget a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. Az I csoportban már a záró felvonás előtt eldőlt, hogy Franciaország és Norvégia bejut a legjobb 32 közé. A nagy esélyes franciák simán 4-1-re megnyerték a tartalékos norvégok elleni csoportrangadót, és ezzel hibátlan teljesítménnyel végeztek a kvartett első helyén. A Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain aranylabdás csatára Ousmane Dembélé ellenállhatatlanul futballozott az első félidőben. 25 perc alatt mesterhármast ért el, a 7. percben lőtte az első gólt. Az 50. percben 3-1-es állásnál 11-est hibáztak a norvégok. A csoport másik találkozóján a 13. perctől emberelőnyben futballozó Szenegál 5-0 arányban kiütötte Irakot, és még reménykedhet, hogy csoportharmadikként tovább jut. A H-jelű kvartetben a 7 pontos Spanyolország csoport elsőként lépett tovább, míg a második, szintén tovább jutó helyen óriási meglepetésre a zöldfoki szigetek végzett. Uruguay és Szaúd-Arábia kiesett. A zárókör rangadóján a Spanyolország-Uruguay meccsen egyértelműen az európaiak irányították a játékot. Mégis az uruguaiak előtt adódott az első nagy lehetőség, de a kaputorkában elvétették a labdát. A 42. percben aztán megszerezték a vezetést a spanyolok. Alex Baena nem túl erős lövését bevédte az uruguai kapus. Fordulás után kimaradtak a spanyolok helyzetei. A 87. percben Ferran Torres a felső lécet találta el. Spanyolország végül egy potyagóllal nyert. A 4-es másik találkozóján a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia meccsen nem született gól. Ez azt jelentette, hogy az afrikaiak 3 döntetlennel kerültek a legjobb 32 közé, ahol a címvédő Argentínával találkoznak. A G csoportban ezekben a pillanatokban ér véget a Belgium-Új-Zéland és az Egyiptom-Irán találkozó. Hétfőtől július 16-áig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a 4., míg Szabados Ármin a 6. helyen végzett kalapácsvetésben, az ágrábi aranykategóriás atlétikai versenyen. Emma Zapletalová 5. lett 400 gáton, Hozák Luca és Takács Boglárka pedig egyaránt a 6. helyen ért célba 100 gáton, illetve 100 méteren. Marozsán Fábián szett előnyről 7-5-2-6-4-6 arányban alul maradt, a másodikként rangsorolt spanyol Alejandro Davidovic Fokinával szemben a majorkai teniszverseny elődöntőjében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák brit kettős 6-4-6-4-re kikapott a Demi Schuurs Ellen Perez holland-ausztrál duótól a Bad Homburgi tenisztorna női páros versenyének elődöntőjében. Az Eastbourne-i teniszfiadal elődöntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett a Gabriela Dabrowski Luisa Stefani kanadai brazil kettőstől. A kétszeres, vitathatatlan nehézsúlyú boxbajnok az ukrán Alexander Usyk bejelentette, lemond a WBA, a WBC és az IBF övéről, de megerősítette, még nem vonul vissza, ugyanis vár rá egy utolsó meccs. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A VB pont versenyt vezető pilóta mögött csapattársa, a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel. Antonelli volt a leggyorsabb a második tréningen is. Másodikként Piastri, még harmadikként a másik McLarennel a brit Lando Norris zárt. Ma 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös verseny.
1: Hét óra 12 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma László napja van. A László férfinév gyökerei a szláv nyelvekben keresendőek, egyes elemeinek jelentése az utónévkönyv szerint hatalom és dicsőség. Eredeti alakja a Ladislav, amely később, a 19. század környékén került felújításra Szent László tiszteletére. A név végül hamar közkedvelté vált, népszerűsége pedig azóta is töretlen, ugyanis máig egyike a leggyakrabban használt férfi neveknek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Olga, a Sámson, valamint a Torda nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Ladislav és Ladislava napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek! És most jöjjenek mai műsorunk fő témái. A szombati reggeli első órájában ezúttal is összefoglaljuk az elmúlt napok legfontosabb politikai történéseit, de vidéki tudósítóink is jelentkeznek. A szlovákiai magyarság még mindig több százezeres közösséget alkot, önálló parlamenti érdekképviselettel azonban évek óta nem rendelkezik. Bár a politikum hajlamos a belviszályok eredményezte bizalomvesztéssel, valamint a kedvezőtlen demográfiai változások okozta népességfogyással magyarázni a sikertelenséget, a kérdés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy kizárólag a pártok által vétett hibákban, esetleg a magyar identitás gyengülésében keressük az okokat. De mit kíván a szlovákiai magyar választó 2026-ban? És van még esélye egy etnikai tömörülésnek arra, hogy egyedül is bekerüljön a törvényhozásba? 8 és 9 óra között erről is kérdezzük Peller Viktort, a Nagyszombati Egyetem politológusát, és Őri Pétert, a Magyar Szövetség közelmúltban lemondott alelnökét, Csallóközs Csütörtök polgármesterét, és egyébként a Procivis elnökét. És bizonyára mindannyiukkal előfordult már, hogy valaki más helyet kellett rendezniük a számlát. Az elmúlt hónapok geopolitikai fejleményei következtében most Európa, így Szlovákia is egy ilyen helyzetbe került. Valami olyannak leszünk kénytelenek megfizetni az árát, amihez egyébként semmi közünk. Mivel a közel-keleti konfliktus sokkal jobban elhúzódott, mint ahogy azt bárki várta, a hatásai is súlyosabbak lesznek, mint ahogy azt korábban sejtettük. Ezek a következmények pedig még egy jó ideig velünk maradnak. De mit jelent mindez a lakosok szempontjából nézve? 9 óra után ezt is megtudhatják Horváth Mihálytól, a Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdászától. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. A nevükben is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: 7 óra 20 perc. Gödöllön találkoztak a visegrádi csoport országainak kormányfői. Felelősségteljes gazdálkodásra intette Szlovákiát az OECD, és idén június 28-ára, vagyis holnapra esik az adómentesség napja Szlovákiában. A következő percekben az elmúlt hét legfontosabb belpolitikai történéseinek összefoglalóját hallják. A szerkesztő Gazsik Viktória. Hétfő. Június 22-e. Újabb fontos tanúvallomással folytatódott a Jánkuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya Martina Kusnyirová meggyilkolásának ügyében zajló bírósági eljárás.
1: A specializált büntetőbíróság előtt ezúttal Peter Tóth, a Szlovák Információs Szolgálat egykori munkatársa tett vallomást. A tanú közölte, hogy a vádlottak közül személyesen csak Marian Kocsnert ismeri, Alena Zsuzsovával pedig kizárólag elektronikus üzenetváltások révén állt kapcsolatban. Tóth korábban már azt vallotta, hogy meggyőződése szerint Kocsner és Zsuzsová közösen szervezték meg a 2018-as kettős gyilkosságot. Az ügy különösen nagy figyelmet kap, mivel a legfelsőbb bíróság már két korábbi ítéletet is hatályon kívül helyezett, ezért az eljárás immár harmadik alkalommal zajlik első fokon. A gyilkosság végrehajtói már jogerős börtönbüntetésüket töltik.
2: Már decembertől megkezdődhet a felnőttek influenza elleni oltása egyes gyógyszertárakban. Kamil Saskó egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint jelenleg a gyógyszerészek képzési programjának akkreditációja zajlik. A szakemberek legalább 6 hónapos felkészítésen vesznek részt, amely elméleti oktatásból, gyakorlati képzésből és záróvizsgából áll. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új rendszer nem az orvosok szerepének kiváltását szolgálja, hanem a megelőzéshez való hozzáférés javítását. A gyógyszertári oltást egy tavaly hatályba lépett törvénymódosítás teszi lehetővé. A KDH szerint a Moody's hitelminősítő jelentése súlyos figyelmeztetés Szlovákia számára.
1: Bár az ország megtartotta az A3-as besorolását, az ellenzéki párt szerint a kormány megszorításai nem hozták meg a várt eredményt. A jelentés rámutat a magas költségvetési hiányra és az államadósság növekedésére, amely 2028-ra a GDP 68%-ára emelkedhet. A KDH szerint a hitelminősítő a demográfiai problémákat, a jogállamiság helyzetét és az uniós források felhasználásának kockázatát is bírálta. A pénzügyminisztérium ezzel szemben kedvező eredménynek tartja a besorolás megtartását, és a gazdasági nehézségeket elsősorban a kedvezőtlen európai és nemzetközi folyamatokkal magyarázza.
2: József Rázs, a Smer párt közlekedési minisztere független jelöltként indul az őszi pozsonyi főpolgármester választáson. Bejelentése szerint kampányát saját forrásból finanszírozza, új Dunai híd építését, a tömegközlekedés fejlesztését, több megfizethető lakás építését és a városi rendőrség létszámának növelését is szorgalmazza. Azt mondta, Pozsonnak nem politikai vitákra, hanem gyakorlati megoldásokra van szüksége. Kedd. Június 23-a. A visegrádi együttműködés országai elég bölcsek ahhoz, hogy csak azokat a kérdéseket helyezzék napirendre, amelyek összekötik őket, jelentette ki Gödöllön Robert Fico miniszterelnök a V4-ek kormányfőinek találkozója után. Fico hangsúlyozta, hogy a július 1-én kezdődő szlovák V4 elnökség idején Pozsony nem kíván megosztó témákat felvetni. A kormányfő szerint a visegrádi országok korábban is erős együttműködést alakítottak ki, és ismét erre kell törekedniük a jelenlegi kihívásokkal teli nemzetközi helyzetben. Hozzátette, hogy a V4-ek nem csupán elszenvedői, hanem alakítói szeretnének lenni az Európát és a világot érintő döntéseknek. Magyar Péter magyar kormányfő a megfizethető energia, valamint a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság és az innováció területén folytatott együttműködés erősítését hangsúlyozta, és elmondta, támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Andrej Babis cseh miniszterelnök elmondta, hogy a visegrádi együttműködés Európa jövőjét jelenti, és beszámolt arról, hogy a tárgyalásokon egyebek mellett az ukrajnai háború, az uniós bővítés, a migráció, valamint az energiaárak és a kibocsátási kvótarendszer reformja is napirendre került. Donald Tusk lengyel kormányfő pedig azt hangsúlyozta, hogy a visegrádi országok ismét jelentős befolyást gyakorolhatnak az európai politikára, ha megerősítik együttműködésüket és a kölcsönös bizalmat. Richard Rasi parlamenti házelnök kedden hivatalosan is kihirdette az őszi összevont önkormányzati és megyei választások dátumát. A szavazás október 24-én szombaton lesz. A lakosság egyszerre választ polgármestert, helyi és megyei képviselőket, valamint megyeelnököt. Pozsonyban és Kassán a városrészek polgármestereit és önkormányzati képviselőit is megválasztják. Ez alkalommal nem lehet választói igazolványt kérni, mindenki az állandó lakhelyén tud csak szavazni. Szerda. Június 24-e. A kormány a szerdai kihelyezett ülésén a Bártfai járásban több mint 3,3 millió eurót hagyott jóvá az észak-kelet-szlovákiai önkormányzatok és szervezetek támogatására. Ebből mintegy 2,4 millió euró konkrét projektekre jut a Bártfai, a Lőcsei, a Szinnai és a Poprádi járások intézményeinek és településeinek. Emellett a kabinet több mint 30 feladatot is meghatározott a minisztériumok számára a térség szociális és gazdasági helyzetének javítására.
3: A nagyobb támogatások közül az Ólublói Kórház 250 ezer eurót kap CT-berendezés beszerzésére, Mezőlaborc városa pedig 150 ezer eurót fordíthat egy integrált szociális egészségügyi központ fejlesztésére. A Szinnai Kórház 50 ezer eurót kap orvosi eszközökre, gasztroszkóp és kolonoszkóp beszerzésére. Egyházi és kulturális célokra is jut forrás. A kruzslovi görögkatolikus plébánia 50 ezer eurót kap a Szent Lukács fa templom felújítására. A lőcsei római katolikus plébánia szintén 50 ezer eurót kap egy lift kiépítésére a mozgáskorlátozott zarándokok számára. Ugyancsak 50 ezer eurót különítettek el a kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztésekre. A kormányülésnek otthont adó Malcov község 55 ezer eurót használhat fel temetői út építésére és a reményháza felújítására, Bártfa városa pedig 60 ezer eurót kap közlekedési infrastruktúrára.
4: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh.
3: Robert Fico miniszterelnök bejelentette, hogy a kabinet emellett több stratégiai fejlesztést is elindít. Közös minisztériumi koordináció vizsgálja az ivóvízbiztonság növelését Kelet-Szlovákiában, egyebek mellett a Tyihi potok víztározó lehetőségével. Elemzik az Ondava folyón átívelő ideiglenes híd megvalósítását is. A közlekedési tárca tanulmányt készít a Poprád dél és Poprád kelet közötti útszakasz áthelyezéséről. A munkaügyi tárca a Lőcsei Történelmi Munkaügyi Hivatal felújítását vizsgálja, az oktatásügy a vak és gyengén látó gyermekeket oktató Lőcsei Speciális Iskola támogatását elemzi. A Kulturális Minisztérium feladata pedig a pálmester örökségéhez kapcsolódó kiállítások fejlesztése lesz.
2: A mozdonyvezetők nem tartják megfelelőnek a szakmájukat érintő problémák kezelését a közlekedési minisztérium részéről.
5: Egy olyan időszakban, amikor a súlyos mozdonyvezető hiány miatt járatokat kell törölni, ezt rossz jelzésnek tartják a nyilvánosság felé. Amint arról Matyai Moticska, a mozdonyvezetők petíciós bizottságának elnöke ma beszámolt, József Rázs közlekedési miniszter nyíltan elismerte, hogy az idősebb mozdonyvezetők egy része távozhat a kamerás megfigyelés elleni tiltakozásról.
2: Nagy érdeklődés és feszült hangulat kísérte szerdán Pozsonyban a szélenergia fejlesztési zónákról szóló nyilvános vitát. A gazdasági minisztérium stratégiai dokumentuma 8 olyan térséget jelöl ki, ahol az állam alkalmasnak tartja a szélenergia gyorsított fejlesztését, ezek közül 5 Dél-Szlovákiában található. 2 közvetlenül a Csalló közt érinti, további 3 pedig az érsekújvári járásban helyezkedik el. 12 község közös állásfoglalásban utasított el a kijelölt zónákat, elsősorban a termőföldek, a környezet, a madárvilág és az ivóvízkészletek védelmére hivatkozva. A beruházások támogatói ugyanakkor az energiafüggetlenség erősítését és a klímavédelmi célok teljesítését hangsúlyozzák. Szerdán délután véget ért Peter Tóth 3 napos bírósági meghallgatása a kuciakgyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében a Bazini Speciális Büntetőbíróságon. Peter Tóth korábban az elhárítás főnöke volt a Szlovák Információs Szolgálatnál. Miroslav Mazuch, a bírói szenátus elnöke bejelentette, hogy a július 6-ai tárgyalási napra ismét beidézi tanúnak Andruskó Zoltánt, akit az újságíró gyilkosságban való bűnrészességért már jogerősen 15 év szabadságvesztésre ítéltek, a májusi vallomásában tapasztalt ellentmondásokat fogják tisztázni.
6: Csütörtök.
2: Június 25-e. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD azt javasolja Szlovákiának, hogy törölje el a tranzakciós adót, tegye célzottabbá az energiasegélyt és a 13. havi nyugdíjakat, valamint rövidítsen a szülői szabadságon és korlátozza a korai nyugdíjazást. Mindez abból a gazdasági jelentésből derül ki, amelyet a szervezet csütörtökön tett közzé. A hazai bruttó termék Szlovákiában az OECD szerint idén elérheti a 0,7%, jövőre pedig 1,6%-ra gyorsulhat fel. Ezt elsősorban az autóipar fejlesztése eredményezheti, ami Szlovákia exportját is élénkíteni tudja. Az infláció 2027-ben 2,6%-ra csökkenhet a szervezet szerint, ami az üzemanyagárak mérséklődésével társítva támogathatja a belföldi fogyasztást és a beruházásokat. A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az autóiparra épülő hazai modell komoly globális kihívásokkal szembesül, többek között a gyenge európai kereslettel és az Amerikai Egyesült Államok által az autókra kivetett 15%-os vámokkal. A jelentés egyúttal figyelmeztet az államháztartás alakulására is. Szlovákia államadósága idén a GDP 62,6%-át érheti el, jövőre ez a szám pedig már megközelíti a 65%-ot. További reformok nélkül az államadóság hosszú távon meghaladhatja a GDP 100%-át. Ami az inflációt illeti, idén megmarad a 4,2%-os szinten, jövőre pedig jelentősebb csökkenés várható. Az OECD szerint a középtávú költségvetési konszolidációnak elsősorban a kiadások csökkentésére kell összpontosítania. A szervezet egy az ingatlan piaci értékéhez kötött ingatlanadó bevezetését, a különböző áfakulcsok eltörlését és az alacsony jövedelmű háztartások célzott támogatását javasolja. Közös munkacsoport létrehozásáról állapodott meg a magyar és a szlovák miniszterelnök, amelynek feladata a Benes dekrétumokkal kapcsolatos vitás kérdések rendezése lesz. Magyar Péter magyar miniszterelnök elmondta, hogy Robert Ficóval kétoldalú egyeztetéseket is terveznek a szlovák-magyar kapcsolatok javítása érdekében. A magyar kormányfő szerint a megoldás időpontjánál fontosabb, hogy tartós és megfelelő megállapodás szülessen. Hozzátette, hogy a kérdés nem szerepelt a visegrádi országok gödöllői csúcs találkozójának napirendjén. Robert Fico korábban úgy fogalmazott, hogy a V4-eknek elsősorban az együttműködést erősítő témákra kell összpontosítaniuk, és a szlovák elnökség idején nem kívánnak megosztó ügyeket napirendre tűzni.
6: Péntek.
2: Június 26-a. Június 28-án vasárnap lesz Szlovákiában az idei adószabadság napja. Ettől a naptól számítva az állampolgárok és a vállalatok jelképesen már nem az államnak dolgoznak, hanem saját maguknak.
5: A Szabadság és Vállalkozás Intézete arról számolt be, hogy a június 28-ai időpont két nappal később van, mint tavaly, amikor június 26-án érkezett el az adószabadság napja. Ján Orabec, az intézet elnöke szerint a pontos időpont június 28-a 11 óra 38 perc 24 másodperc azt jelképezi, hogy a szlovákiai munkavállalók az év jelentős részében a közkiadások finanszírozásához járulnak hozzá. Az intézet szerint a romlás hátterében nem csak a költségvetési hiány áll, hanem elsősorban a népesség előregedése, amely hosszú távon egyre nagyobb terhet jelent az államháztartás számára. Ján Orabec úgy véli, Szlovákiának átfogó szerkezeti reformokra, szigorúbb kiadási szabályokra és az államadósság kordában tartására lenne szüksége.
7: Číslo v prípade Slovenska bolo 48,9%.
5: Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a közkiadások 2026-ban a szlovák GDP csaknem felét, 48,9%-át érhetik el, hangsúlyozta a Szabadság és Vállalkozás Intézetének elnöke. Az intézet szerint egy átlagos munkavállaló a teljes bérköltségből az adók és járulékok levonása után mindössze 45,6%-ot tarthat meg. Nemzetközi összehasonlításban Írországban a legkorábbi korábbi az adószabadság napja, ott már március 25-én elérkezik. Finnországban viszont augusztus 4-éig várni kell, az uniós átlag július 3-a. A visegrádi négyek közül Csehországban június 4-e, Magyarországon június 22-e, Lengyelországban pedig július 10-e az idei adószabadság napja.
0: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották Gazsik Viktória szerkesztésében, amely elkészítésében Csenger Ferenc, Kis Balázs és Paszmár Lívia működtek közre.

0: 7 óra 41 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallják. Csütörtökön ismét képviselőtestületi ülést tartottak Tornalján, ahol több fontos kérdés, köztük az iskola utcai óvoda felújításának ügye is napirendre került, mivel a munkálatok során komplikációk merültek fel. A legfontosabb döntésekről, valamint egyéb önkormányzati határozatokról Tamás Ákos számol be.
1: Tornalja önkormányzata felbontotta az iskola utcai óvoda felújítását végző kivitelezővel kötött szerződést. Az intézmény teljes körű korszerűsítésére a város a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség döntése alapján közel 1,7 millió visszanemtérítendő támogatást nyert a Szlovákia program keretében. A beruházás célja az épület energiahatékonyságának javítása volt. A tervek szerint hőszigetelték volna a homlokzatot és a tetőt, kicserélték volna a nyílázárókat, korszerűsítették volna a fűtési rendszert és a világítást, valamint javították volna a beltérni környezet minőségét. A munkálatok 2025. októberében kezdődtek. Az épület átadásának határideje pedig az idei év július 31-e volt. A kivitelezés azonban nem a szerződésben vállalt ütemben haladt, ezért a város hétfőn felbontotta a kivitelezővel kötött szerződést. A döntés okairól Györfi Erika polgármestert hallják.
2: Az történt, hogy aki megnyerte a közbeszerzést, az a cég, Denko Eszerő nevű cég, kassai. Sajnos egyetlen egy harmonogramot se, ami a munkaalatokat illette, nem tartott be. Többször figyelmeztettük írásban is, személyesen, telefonon, szóval mindenféle módon, és az történt, hogy behívattuk tárgyalásra hétfőn, most ezen a héten, és az a helyzet, hogy tulajdonképpen más Rageat maga kimondta, hogy nem tudja betartani, és nem tudja finanszírozni. Több helyen, ma múlt héten is valahol északon ora van, felmondtak neki, szóval több helyen nyertek közbeszerzést, és ő maga mondta, hogy most ez lesz neki sorba mindenhol, úgyhogy nem tudják ezt, ők nem tudják finanszírozni.
1: Herceg Zsolt városi képviselő folytatja a témát.
3: A képviselőtestület tekintettel ezekre a tényekre kénytelen volt jóvá hagyni egy olyan határozatot, hogy ettől a szerződéstől visszalépünk. Most a legeslegfontosabb lépés, ami következik a számunkra, kiértékelni a közbeszerzésben második helyet elfoglaló céget, minél hamarabb kiértékelni, ha megfelel a kiértékeléseknek, akkor megkötni vele a szerződést, hogy a munkákat minél hamarabb megadott minőségben el tudják végezni. Természetesen ezzel nekünk az időn kívül anyagi kárunk is keletkezett, úgyhogy ezeket jogi úton fogjuk igényelni a kivitelezőtől, tehát ennek következménye is lesznek.
1: A városvezetés a következő napokban kezdeményezi a projekt megvalósítási határidejének mintegy 4,5 hónappal történő meghosszabbítását. Az önkormányzat bízik abban, hogy az engedély megszerzése után új kivitelező bevonásával befejezhetik a részben már elkészült beruházást. A képviselőtestület egy másik, a megosztott szolgáltatási központ érintő pályázati lehetőségről is tárgyalt. A város végül úgy döntött, hogy a pénzügyi konszolidációra való tekintettel nem gyújt be pályázatot a betegszállításra alkalmas gépjármű beszerzésére. A projektben Tornalja mellett Rima Szécs és Baracca is részt vett volna, az önkormányzatnak azonban vállalnia kellett volna a sofőr alkalmazásának, valamint a jármű fenntartásának költségeit is. A testület a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatban is határozott. Bár a lehetőség lett volna a képviselő testület létszámának csökkentésére, a város nem élt ezzel. Az október 24-i önkormányzati és megyei választásokon így továbbra is 13 képviselőt választanak majd Tornalján. Mai nap megnyitja kapuit a tornaljai strandfürdő. Újra Herceg Zsoltot hallják.
3: Dolgozunk azon, hogy a strand tovább fejlesztődjön. Nagyon bízunk benne, hogy a jövő évben már új, modern bazént is fel tudunk mutatni pluszban. Ebben az évben csak kisebb módosítások voltak, kisebb szolgáltatások, amiket pluszban tudunk nyújtani. Tehát a klienseinknek, az odalátogatóknak, illetve ami egy nagy lépés előre, strandhoz tartozó kemping részen lesz. Ez pedig a 6 új modern szálláshelyet biztosító egység, ami ugye egyenként 6 személy befogadására alkalmas, ez egy 2-3 légterű kis pikkent házacskának mondható. Egy 30 fő elszállásolására leszünk képesek, ha ezek elkészülnek, ami valószínűleg a nyár folyamán meg fog történni, ugyanis a beszállító az elkötelezte magát, hogy legkésőbb szeptember végére ezt elkészíti.
1: A stranda megszokottul eltérően hosszabb nyitvatartással várja a fürdőzőket 9 és 21 óra között. A belépőjegyek árai pedig a tavalyi szinten maradtak.
0: A tavalyi évhez hasonlóan a Csalló közben idén nyáron is ingyenes turisztikai buszjárat közlekedik majd. A 2025-ös esztendőben megszokott menetrend idén kicsit átalakul, az útvonalnak azonban továbbra is része a Nagymegyeri, valamint a Dunaszerdahelyi termálfürdő, a Malkia Park és a Szlovákia Ring is. További részletekről Bíró Éva összeállításában hallhatnak.
4: Egyre több turista érkezik a Csalló közbe. Tavaly a vendégészakák száma meghaladta a 500 000-t. A vendégek a termálfürdők mellett már egyéb attrakciók iránt is érdeklődnek. Az ezekhez való eljutás segíti az ingyenes turisztikai buszjárat, amely összeköttetést biztosít a régió turista látványosságai között. Az érdeklődők egyetlen nap alatt akár több turisztikai helyszínt is felkereshetnek. A járat a Nagymegyeri és a Dunaszerdahelyi termálfürdőből szállítja a turistákat a Diós-Patonyi Malkia Parkba, a Szlovákia Ringre és a Katonai Múzeumba. Ezek a helyszínek jó kikapcsolódási lehetőséget kínálnak az érdeklődőknek, mondja Bazsó Tímea, a Csalló Közterületi Idegenforgalmi Szövetség munkatársa.
5: Ez az ingyenes shuttle busz, ez hozzájárul ahhoz, hogy Csalló köz gyakorlatilag 4 legnagyobb turisztikai attrakcióját összekösse. Ugye nagyon sokan, ha turistaként érkeznek a Csalló közbe, rengetegen kihasználják a tömegközlekedés adta lehetőségeket, és aki tömegközlekedéssel jön, nem mindig van esélye arra, hogy kijusson bizonyos attrakciókhoz. Ezt a célt szolgálja maga a shuttle busz. A helyi lakosoknak is ez nagy előnyt jelent, hiszen aki nem vezet, vagy nincs autója, annak is megkönnyít a dolgát, szuper nyári programot lehet összerakni, akár többszöri alkalommal is. Gyakoriak, hogyha az unokák a nagyszülőknél nyaralnak, délutáni programtippet keresnek, akkor ez egy kiváló lehetőség arra, hogy feltérképezzék és megnézzék ezeket a turisztikai attrakciókat.
4: A járat június 15-től szeptember 1-ig közlekedik. Tavaly nyáron a hétfő kivételével minden nap szállította az utasokat, idén ez változott. A turisták igényeihez alakították a menetrendet. Tájékoztatott Somogyi Gábor, a Csalló Közterületi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.
6: Heti 3 alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik, és napi 3 alkalommal, amiben az első 2 alapvetőleg arról szól, hogy kivigyük a vendéget, ugye ezekhez az attrakciókhoz, az egyik már a reggeli nyitásra, 10 órára érkezik oda, a másik egy ebéd utáni lehetőség, ami felkínálja azt, hogy aki a reggeli járattal ment ki az ebéd után, rögtön már vissza is jöhet, tehát néhány óra eltöltése után, vagy pedig aki több időt szeretne ott tölteni, akár több attrakciót is szeretne megnézni, annak pedig lesz egy esti hazahozó járat.

0: mozgásban, az etetésük közben megfigyelhetik őket, és a gondozótól is bármely kérdést megkérdezhetnek. Hétvégente és ünnepnapokon nagyobb látványetetésekkel várjuk őket, 11-től és 14:30-tól kezdődnek. Safari túrát lehet oroszlánok között élvezni, esetleg meg lehet etetni saját kezűleg az állatot, amit szeretnének, vagy a patásokat, vagy a vízimadarakat, és vannak élménycsomagok, amiket le lehet foglalni, és meg lehet etetni akár tigris, oroszlánt, vagy, ami most nagyon felkapott, a vízidisznó, más néven kapibara. Az nagyon sokan járnak az miatt hozzánk, hogy azt megetethessék, úgyhogy ez is egy lehetőség, és egy napra természetesen gondozóvá is lehet válni, és még sok más lehetőség is van nálunk.
1: A Markia Parkból a busszal át lehet menni a Szlovákia Ringre. Mindkét helyen örülnek az új járatnak, mert a látványosságok gépkocsi hiányában nehezen megközelíthetőek. A Szlovákia Ring évi 250 ezer látogatót fogad, a legtöbbet júliusban és augusztusban.
2: Tí, ktorí nás navštívia počas leta, môžu určite vyskúšať si motokárové centrum. Je to najväčšie motokárové centrum na Slovensku.
1: Azok, akik nyáron felkeresnek bennünket, kipróbálhatják a go-kart pályát. Ez Szlovákia legnagyobb go-kart pályája a legmodernebb infrastruktúrával, a leggyorsabb go-kartokkal. Ha a látogatási időt szeretnék meghosszabbítani, akkor ellátogathatnak a Katonai Múzeumba. Nem szükséges időpontot foglalni, elég eljönni, és megnézhetik a csehszlovák hadsereg gyűjteményét.
2: Opäť si pozrieť zbierku Československej ľudovej armády.
1: Tájékoztatott Peter Pece, a Szlovákia Ring marketing menedzsere. A Csalóközterületi Idegenforgalmi Szövetség idén nyáron is kedvező látogatottsági adatokra számít. A foglalások alapján arra lehet következtetni, hogy a belföldi és a külföldi turisták körében is keresett régió a Csallóköz. Az idegenforgalmi iroda munkatársai turisztikai kiállításokon népszerűsítették a régiót, elsősorban a fürdő, a kerékpáros és a víziturizmust.
3: Az iskola felújítási terv részfinanszírozásáról és egy 500 000 eurós bankhitel átcsoportosításáról is döntöttek a városatyák a rimaszombati képviselőtestület eheti ülésén. Polgári László összefoglalója következik.
4: A kedden megvalósult testületi ülésen a városatyák két előkészületben lévő iskolafejlesztési projekt részfinanszírozásáról döntöttek. Az egyik a Pavol Dobzsinszky alapiskola teljes hőszigetelését érinti. A több betonblokkból álló oktatási intézmény területét és befogadó képességét tekintve a legnagyobb a városban. A tervezet szerint a lapos tetők és az oldalfalak hőszigetelése mellett tervezik az ajtók, ablakok és egyéb nyílászárók cseréjét, az elektromos hálózat felújítását és a jövőbeni szellőztetés hatékonyságának növelését megvalósítani. A kidolgozott tervdokumentáció 61%-os energiatakarékosságot feltételez. A munkálatok összköltsége közel 5,5 millió euróra rúg. Ahhoz, hogy az environmentális alaphoz dotációért folyamodjanak, jóvá kellett hagyni az 5%-os részfinanszírozást. Ennek értelmében a képviselők 274 ezer eurós hozzájárulást hagytak jóvá. A másik előkészületben lévő projekt a Daxner utcai óvodát érinti, ahol két szlovák és két magyar óvodai csoport működik. A tervezet szerint a tetőzet és a homlokzat hőszigetelésével, hőszivattyús és hővisszanyerő szellőztető rendszer beszerelésével, valamint beltéri redőnyök felszerelésével számolnak. A projekt költségvetése eléri az 1,27 millió eurót, amelyhez a város 64 ezer euróval járul majd hozzá. Egy másik programpontban Miroslav Bielak, a gazdasági osztály vezetője, a kurinci üdülőövezetben megépítendő büfék és egyéb vendéglátóipari egységek finanszírozását érintő beruházás módosításával állt elő. Az említett beruházásra még az elmúlt év júniusában vett fel a város egy 500 ezer eurós bankhitelt. A hitelezővel és képviselők egy csoportjával történt egyeztetések után az említett összeg felhasználásának megváltoztatására tett javaslatot. Elmondása szerint az 500 ezer eurót, amelyet egyébként 2035-ig kell visszafizetniük a banknak, utcák és járdák felújítására, még pontosabban aszfaltozásra fordítanak. A városatyák az utcák jegyzékét és az ehhez tartozó pénzügyi tervet is készhez kapták. Ezerint 12 utca érintett a felújításban. Kisebb vita keletkezett a kérdéskört illetően, mert hogy miért pont ezek az utcák, és miért csak aszfaltozásra fordítják ezt az aránylag nagy összeget.

0: de végül is megszületett a döntés. A 17 jelenlévő képviselőből 16-an voksoltak arra, hogy a 500 000 eurós hitelösszeget az utcák és járdák felújítására fordítják.
1: Vidéki tudósítóink helyzetjelentéseit hallották, az összefoglalókat Bíró Éva, Tamás Ákos és Polgári László készítették.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 27-én szombaton. A közelgő megyei választások kapcsán zajló jelöltállítás miatt komoly törésvonalak alakultak ki a Magyar Szövetségen belül, így a választópolgárok az elmúlt hetekben szakpolitikai kérdések helyett ismét a belső ellentétekről hallhattak a legtöbbet. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy miként lehetne újra önálló magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben. Az előttünk álló szűk egy órában erre is igyekszünk majd választ adni Peller Viktor politológussal és Őri Péterrel, a Magyar Szövetség közelmúltban lemondott alelnökével, Csallóközs Csütörtök polgármesterével, a Procivisz elnökével. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia mentőegységeket küld Venezuelába. Az Egyesült Államok és Irán ismét egymás célpontjait lőtték. Trópusi meleg lesz ma, 39 fok várható. Mondom a részleteket. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Utajestok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Izrael és Libanon amerikai közvetítéssel keretmegállapodást kötött, amelynek célja a tartós béke és a biztonság megteremtése a két ország között. A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg megkezdheti kivonulását Dél-Libanon egyes térségeiből, amennyiben a Hezbollah beszünteti az Izrael elleni támadásokat és kivonja fegyvereseit a térségből. A felek biztonsági övezet létrehozásáról is megállapodtak, ahol a libanoni hadsereg venni át az ellenőrzést. A Hezbollah ugyanakkor nem részese a megállapodásnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy betartja-e a tűzszünet feltételeit.
0: Időjárás.
2: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarban tartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, a Szityina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható, sebességet mérnek Kassán a Moldavszkán, az Optima után a központ felé. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit se hagyjanak a lezárt autóban, sem utasokat, sem állatokat. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport.
0: Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 16. játéknapon is 3-4-esben értek véget a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. Az I csoportban már a záró felvonás előtt eldőlt, hogy Franciaország és Norvégia bejut a legjobb 32 közé. A nagy esélyes franciák simán 4-1-re megnyerték a tartalékos norvégok elleni csoportrangadót, és ezzel hibátlan teljesítménnyel végeztek a kvartett első helyén. A Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain aranylabdás csatára Osman Dembélé ellenállhatatlanul futballozott az első félidőben. 25 perc alatt mesterhármast ért el, a 7. percben lőtte az első gólt. Az 50. percben 3-1-es állásnál 11-est hibáztak a norvégok. A csoport másik találkozóján a 13. perctől emberelőnyben futballozó Szenegál 5-0 arányban kiütötte Irakot, és még reménykedhet, hogy csoportharmadikként tovább jut. A H-jelű kvartetben a 7 pontos Spanyolország csoport elsőként lépett tovább, míg a második, szintén tovább jutó helyen óriási meglepetésre a zöldfoki szigetek végzett. Uruguay és Szaúd-Arábia kiesett. A zárókör rangadóján a Spanyolország-Uruguay meccsen egyértelműen az európaiak irányították a játékot. Mégis az uruguaiak előtt adódott az első nagy lehetőség, de a kaputorkában elvétették a labdát. A 42. percben aztán megszerezték a vezetést a spanyolok. Alex Baena nem túl erős lövését bevédte az uruguai kapus. Fordulás után kimaradtak a spanyolok helyzetei, a 87. percben Ferran Torres a felső lécet találta el. Spanyolország végül egy potyagóllal nyert. A 4-es másik találkozóján a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia meccsen nem született gól. Ez azt jelentette, hogy az afrikaiak 3 döntetlennel kerültek a legjobb 32 közé, ahol a címvédő Argentínával találkoznak. A G csoportban Belgium 5-1 arányban kiütötte Új-Zélandot, ezzel jobb gól különbségével csoport elsőként tovább jutott. Drámai hajrát követően 1-1-es döntetlennel végződött az Egyiptom-Irán találkozó. Az egyiptomiak csoport másodikként szintén a legjobb 32 közé kerültek. A bal szerencsés irániak, akik a 11. percben 11-est hibáztak, a hosszabbításban ugyan betaláltak, de a győztes góljukat VAR vizsgálat után nem adták meg, a 88. és a 98. percben pedig a kapufát találták el, a 3. helyen még bízhatnak a továbbjutásban.
1: A szlovákiai magyar politika évtizedeken keresztül egy viszonylag egyszerű logikára épült, mégpedig az etnikai identitás és a döntéshozatal szoros összefonódására, vagyis arra, hogy aki magyar, az feltehetően magyar pártra szavaz. A társadalom törésvonalai azonban az elmúlt években jelentősen átalakultak, és bár az identitás nem szűnt meg létezni, a politikai jelentősége megváltozott. De milyen tanulságokat kellene levonni ebből a választói kegyeiért küzdő politikusoknak? Peller Viktor, a Nagyszombati Egyetem politológusa válaszol. Hogyan lehetséges, hogy a szlovákiai magyarság továbbra is több százezres közösséget alkot, még sincs évek óta önálló magyar parlamenti képviselet?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Több szempontból lehet ezt megközelíteni. Ha egy kis alapot adjunk ennek, akkor beszéljünk a törésvonalakról. A törésvonalak azok olyan társadalomban létező törésvonalak, erre jobb szó nincs, ami körül a pártrendszerek kialakulnak. Tehát példaként, ugye, hogyha a szlovákiai magyarságról beszélünk, akkor a szlovák-magyar viszony az egy törésvonal. De lehet ez korkülönbségben is számon. Tehát az idősek máshogy gondolkodnak, mint a fiatalok. Lehet ez akár konfessionális, tehát a katolikusoknak más igényeik vannak, mint a reformátusoknak. Ez például Hollandiában egy nagyon komoly törésvonal. De hogy maradjunk nálunk, ugye Szlovákiában, ez egy létező törésvonal máig, de ha visszakanyarodunk a kérdéséhez, hogy miért nincs, azért mert a magyar identitás már nem a legfontosabb törésvonal, ami eddig ez volt. Tehát, hogyha visszamegyünk a mecsiári korszakba, ugye a rendszerváltás után ez nagyon erős volt. Az, hogy én magyar vagyok, az elég volt arra, hogy én magyar pártot válasszak. Ez ma nem elég. Ebből élt az együttélés, ebből élt az MKP, de látjuk, hogy 2010-ben már az MKP nem jutott be. Tehát ott látjuk, hogy kezdett ez a törésvonal gyengülni. Ezt a gyengülését talán a Híd tudta valahogy még kompenzálni. A rövid válasz erre az, hogy megváltoztak a törésvonalak a szlovákiai magyarságban.
1: Megváltoztak tehát a törésvonalak, és ez alapjaiban változtatta meg azt is, hogy mit kívánnak tulajdonképpen a szlovákiai magyar választók. De azon túl, hogy az identitásukat képviselje valaki, milyen igényeket támasztanak napjainkban a szavazópolgárok?
4: Ugyanaz bántja a felvidéki magyart, mint a szlovák szomszédját. Tehát a dunaszerdahelyi néni ugyanúgy elgondolkodik azon, hogy miért nincs orvos. A galántai vállalkozónak ugyanúgy gond, hogy magasak az adók. A magyarság körében is ugye vannak ficópártiak, vagy ficóellenesek, de beszéljünk az utakról, beszéljünk iskolákról. Tehát most már nem az a kérdés, hogy van-e magyar iskola, van-e iskola. Tehát ez ennyire leszűkült, ez pontosan ezeknek a törésvonalaknak a változása. Mikor valaki a saját egészségét próbálja valahogy megoldani ebben az országban, és nincs orvos, esetleg fél évet vár egy műtétre, akkor a magyar identitásom abban a pillanatban biztos, hogy másodrendű mindenkinek.
1: Mennyire országspecifikus jelenség ez a felvázolt folyamat, vagy adott esetben ez az átalakulás? Ez tipikusan Szlovákiára, adott esetben erre a kisebbségi közegre jellemző, vagy más országban is láthatunk hasonló mozgásokat, illetve átalakulásokat?
4: Politika úgy, ahogy van egész Európában, de talán még globálisan, tehát demokratikus rendszerekről beszélünk, a többiről ne beszéljünk, de globálisan átalakult. Tehát nézzük meg, hogy a nacionalista pártok mennyire emelkednek. Populizmus az alaptézise az összes politikai pártnak mostanában. Nézzük meg Amerikában, mennyire megváltozott a politikai helyzet. Ez nem egy szlovákiai magyar jelenség, ez egy globális jelenség a politikában. Itt már csak mindig az a kérdés, hogy ehhez mennyire tudnak a pártok maguk alkalmazkodni. Hogyha ez nekik nem sikerül, akkor feledésbe mennek. Ami szerintem szomorú, hogy igazából ott igyekeznek alkalmazkodni a populizmus terén. Igyekeznek nagyon komplex kérdéseket nagyon egyszerűen megválaszolni. Nem úgy próbálják megválaszolni a dolgokat, hogy konkrét lépéseket terjesztenek elő. És ebbe veszik el az egyszerű választó, és utána ugye lealcsonyul az egész politika, választás és minden arra, hogy ki tetszik nekünk, és ki nem. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy jobb lesz az egészségügy, de csak nagyon kevés ember van ebben az országban, aki azt is meg tudja mondani, hogy hogyan lesz jobb. Nagyon egyszerű azt mondani, hogy felépítjük az utakat. De látjuk azt, hogy Kassáig ugye az autópálya nincs megépítve máig. De ezt látjuk Magyarországon is. Hogyha párhuzamba hozzuk a változásokkal Magyarországon, Magyar Péter ott nyert, hogy ezeket a törésvonalakat ő megértette. Tehát nem kérte a saját választóitól, hogy a saját identitásukat megváltoztassák. Nem gondolhatjuk azt, hogy az a Fidesz szavazó, aki a Tisza pártra szavazott, ez egy hétvége alatt baloldali lett, vagy liberális lett, vagy mondjuk úgy, hogy nem lett egyszerűen konzervatív, hanem egyszerűen az egészben az sikerült, hogy talált egy másik politikai képviseletet, de magában az identitásában a választóktól nem kért cserét. Nem kérte azt, hogy ebbe megváltozzanak. Ez volt az, ami véget ő nyert, vagy lehet mondani, hogy a Fidesz vesztett.
1: A helyzetet tehát röviden akár úgy is összegezhetnénk, hogy a választók anélkül vártottak pártot, hogy saját magukat, illetve az általuk képviselt értékeket lecserélték volna, vagy megtagadták volna. Milyen tanulságokat kellene levonnia ebből a szlovákiai magyar politikusoknak?
4: Előttük áll a legnagyobb kihívása az, hogy ezt az identitáspolitikát valamilyen kép össze tudják kötni a hétköznapi problémákkal. És erre például a regionális politika egy tökéletes módszer, és valahol ez megakad, ugyanis ha csak az iskola ügyet nézzük, a középiskolák ugye megyei szinten vannak menedzselve, az alapiskolák ugye helyi szinten, a kórházak megint megyei szinten, és ugye magyar pártoknak vannak képviseletei megyei szinten, vannak képviseleti helyi szinten. Tehát fel tudják mutatni azt, hogy mit csináltak és mit nem. Az igazi kihívás számunkra, hogy ezt össze tudják kötni ezzel az identitáspolitikával, és meg tudják győzni ezeket a választókat, hogy igenis, ezt nekünk ez sikerült, ezért csináltuk jól, így akarjuk tovább csinálni, és ebbe bele tudjuk fűzni azt az identitáspolitikát, amire még máig szükség van, csak talán már nem annyira, mint valaha.
1: Tulajdonképpen, amikor a parlamenti küszöb megugrásáról beszélgetünk többségi és kisebbségi társadalmak mentén, akkor elengedhetetlen, hogy a demográfia is szóba kerüljön, tekintve, hogy a különböző változások és folyamatok, mint amilyen például a népesség előregedése és a szavazók folyamatos lemorzsolódása vagy természetes fogyása attól függ, hogy akarunk fogalmazni, az nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire sikeres egy párt. Gyakran ugye a sikertelenséget azzal igyekszik palástolni egy-egy tömörülés, hogy folyamatosan fogy ez a választói csoport, akit ők megpróbálnak megszólítani. De napjainkban ezen a téren milyen helyzetben vagyunk?
4: Biztos, hogy nem azért van, mert elfogytak a magyarok. Tehát a magyarok itt vannak. A politikai környezet változott meg, és egy 20. századi politikával nem lehet a 21. században választásokat nyerni, esetleg bejutni a parlamentbe. Vissza kell térnem a törésvonalakra. Tehát, hogyha egy politikai párt arról kezd el gondolkodni, hogy már öregebb választókkal dolgozunk, esetleg meg akarjuk szólítani a fiatalokat, akkor jön a törésvonal ugye az idősek és a fiatalok között. Idős embernek mire van szüksége? Tehát főleg, hogyha parlamentális politikáról beszélünk, akkor ő biztos akar lenni abban, hogy a nyugdíjrendszer olyan lesz, amiben ő tisztességesen tud megélni. Plusz, hogyha vesszük a fiatalokat, akkor a fiatalok viszont egy olyan országot akarnak, mi élhető. De ez a két dolog, ez nem érvényes csak a magyarokra. Ez az egész társadalomra Szlovákiában érvényes, ha idősekről és fiatalokról beszélünk. Látjuk azt, hogy a fiatalok mennek el. És ugye itt jön maga az identitáspolitika, ez egy plusz lehet a szlovákiai magyar pártoknak. Tehát, hogyha ők elő tudnak jönni egy olyan programmal, ahol azt mondják, hogy mi pontosan így akarjuk, hogy kinézzen a nyugdíj rendszer, vagy mi így akarjuk segíteni a fiatalokat, és nem csak ugye ilyen szép mondatokban, amik plakátokra illenek inkább, mint programban, hanem igazából konkrét lépéseket, akkor jöhet az a plusz, hogy és még az identitáspolitikát is tudják jól megdolgozni, és akkor lehet ez plusz. De most már az egyik a másik nélkül nem működik. Itt kéne nagyon a szlovákiai magyar pártnak jobban dolgozni, vagy esetleg jobban prezentálni, amit már tettek, és konkrétabban arról beszélni, hogy mit fognak csinálni.
1: Ahogy jelezte, a törésvonalak nem csak a szlovákiai magyar térfélen, hanem a szlovák térfélen, vagy tulajdonképpen Európa bármelyik államában felfedezhetőek, leképződnek valamilyen formában minden egyes társadalomban, de mennyivel nehezebb megugrani azt, hogy sikerüljön ezeket valamilyen módon összefogni és megtalálni azt a megoldást, ami mindenki számára valamilyen alternatívát kínálhat egy kisebbségi közegben, mint mondjuk egy többségiben.
4: Persze, hogy nehezebb, amikor plusz egy törésvonallal kell dolgozniuk, de ez a politikai munkának a része, hogy ezt ők plusznak vagy mínusznak fogják venni. Hogyha ők nagyon jó programmal tudnak kijönni, egy olyan programmal, amit például még egy szlovák is választana, mert tesznek oda egy olyan profit, aki ezt nagyon jól meg tudja csinálni, és ez konkrétumokban le van írva, hogy fogják csinálni, akkor plusz lehet. Hogyha csak az identitáspolitikára fognak koncentrálni, de a többire nem, akkor igazából az embereknek van választási lehetőségük. Tehát az igazi negatívum abban van, a szlovák választó soha nem fog gondolkodni azon, hogy választ-e magyar pártot. A szlovákiai magyar választó fog gondolkodni ezen. Tehát ez igazából már a politikai munka része. És nagyon jó meg kell gondolniuk, hogy kit fognak oda tenni, aki ezt kommunikálni tudja.
1: Megyei választások közelednek, ami tulajdonképpen egyfajta felkészülés vagy ráfutás a kicsit több mint egy év múlva esedékes parlamenti választásokra, ahol már a küszöb megugrása lenne a tét. Egy ilyen környezetben, mint amiben most vagyunk, tehát felkészülésben, vagy már azt is mondhatjuk, hogy elkezdődött a kampány legalábbis megyei szinten, országos szinten pedig olyan, mintha véget sem ért volna a 2023-as voksolás óta, de ilyen körülmények között a pártok viselkedéséből, vagy adott esetben a Magyar Szövetség politikusainak viselkedéséből mi látszik? Tudatosítják ezt a tétet, amit az elmúlt percekben felvázoltunk? Tehát tudatosítják azt, hogy az a logika, amire évek óta építettek, kifújt, és egyszerűen korszakváltásra van szükség, hogy a párt mottóját idézzük?
4: Nagyon nehéz kérdés. Én megnéztem a programjukat. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy ezt még szétdolgozzák-e, vagy nem, mert nagyon rövidnek tartottam a program. Alapvetően ebben az országban nem divat programot írni. Egy kezemen megszámolom, mennyi pártnak van igazán konkrét programja, ahol le vannak írva a dolgok, nem csak azt, hogy mit akarnak csinálni, hanem azt is, hogy hogyan. A többiek ilyen két A4-esen felvázolt hurrá mondatokkal próbálják elmondani, hogy mit terveznek. De abból, amit láttam, szerintem tudatosítják. Tehát látszik, hogy az egészségügyel akarnak foglalkozni, az oktatással akarnak foglalkozni, szociális témákat nyitnak meg, ami régebben nem volt téma. Remélem, hogy egy kicsit konkrétabban fogjuk látni azért a választásokat, hogy mit is akarnak és hogyan is akarják ezt csinálni.
1: De ezek szerint elmozdulás már van arról a szintről, amiben a szlovákiai magyar politikum csak az identitás kérdésekre épített, tehát most már vannak olyan össztársadalmi kérdések, ami a választók részéről igényként mutatkozik, hogy ők is azt szeretnék, hogyha a párt foglalkozna ilyen jellegű témákkal is.
4: Abból, amit láttam, ezt elmondhatjuk, igen. De ugye még itt mindig van az a fontos lépés, hogy ezt össze kell hangolni. Vannak az össztársadalmi témák, és vannak az identitással foglalkozó témák. Fogy a magyarság, stb. Magyar iskolák, kulturális szervezetek, stb. De ezt a kettőt össze kell vonni. Addig nem tudják kommunikálni effektíven a dolgokat, amíg ezt a két dolgot valahogy összekovácsolják, és nem akarok tanácsokat adni, vagy példákat, de amikor azt mondják, hogy oktatásügy, pontosan mit akarnak, és ebbe valahogy beleolvasztani a magyar iskolákat, a magyar osztályokat, hogy lesznek ezek pénzelve, hogy nem lesznek, miért így kéne, miért nem szabad, ahogy most van, valahogy felvázolni. Tehát akkor már ugye túllépünk ezen a törésvonalon, és ez a két törésvonal valahol egybe tud futni.
1: A modern politikában egyre kevésbé működnek az automatikus lojalitások, így az, ha egy párt kizárólag a magyar identitással kampányol, önmagában már egyáltalán nem elegendő a választók megszerzéséhez. Azt, hogy mit kíván a modern szlovákiai magyar szavazópolgár, Peller Viktorral, a Nagyszombati Egyetem politológusával boncolgattuk.
0: Pátria Rádió. Érsekújvár. FM 98,7.
1: A szlovákiai magyar politika napjainkban nem csak azzal küzd, hogy alkalmazkodni tudjon az új idők új dalaihoz. Egy-egy közelgő választás árnyékában ugyanis rendre fellángolnak a belső ellentétek. De miért képtelenek a magyar politikusok évtizedek óta felülemelkedni ezeken a nézetkülönbségeken? Erről is beszélgetünk Őri Péterrel, a Magyar Szövetség közelmúltban lemondott alelnökével, Csallóközs Csütörtök polgármesterével, a Procivisz elnökével. Bár elnök úr egy a közelmúltban készült beszélgetésünkben cáfolta, hogy az általa vezetett tömörülés visszatért volna oda, ahonnan megválasztása után indultak, tehát hogy a párt ismét önmagával foglalkozik. Az elmúlt hetekben mégiscsak annak láttunk tanúi, hogy a legtöbbször arról hallhattak a választók, hogy a Magyar Szövetség alelnöke tételesen ön a távozás mellett döntött, egyes párttagok pedig több járásban is független jelölt listával vágnak neki az őszi önkormányzati választásoknak. Mit üzen mindez a szavazópolgároknak?
5: Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk, és ugye mindig egy folyamatot úgy lehet mai korban, a mai pillanatban elemezni, hogyha megnézzük az előzményeket. Ha visszatekintünk arra, hogy milyen volt a honi a magyar politikának az irányultsága, és milyen mozgások voltak, akkor azt tudjuk mondani, hogy az arany időszaka az a 94-98-as, egyébként kényszerű egyesülést követő időszak, hiszen a mecsőri választási törvény azt hozta, hogy a három markáns előtt párt történetesen a Magyar Polgári Párt, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, illetve az Együttélés Politikai Mozgalom egyesült. Ebből jött létre az MKP, ezt azért mondom, mert szerintem a mai tőlem fiatalabbaknak a szélesebb rétegei lehet, hogy erre nem is emlékeznek. És 98-tól gyakorlatilag 2007-2009-ig egy olyan nyugalmi állapot volt, amikor kormányzott és nagyon jól teljesített a párt, 11%-os eredményt ért el az akkori magyar koalíció pártja. Majd ugye belső viszályok mentén, ezt nem akarom külön elemezni, de mégis csak ketté szakadt a párt, és 2010-től pedig annak voltunk tanulni, hogy egymással közösségen belüli birkózás volt az, ami meghatározta a politika egy részét. Az MKP az folyamatosan kimaradt a parlamentből, a Híd pedig bejutott a parlamentbe, de ez kellettek nyilván szlovák szavazóknak, szlovák politikusok is. Majd a Smernek az ölelése és a Kuciak gyilkosság volt az, amely gyakorlatilag a Hídat is kibuktatta. És én 2019-től vissza lehet nézni, azt állítottam, hogy ahhoz, hogy parlamenti képviselet legyen, kell haladnunk azt a viszályt és azt a belső csatározást, amely adott esetben abban a pillanatban a kettő pártot, majd az alakuló pártok tekintetében akár a több pártot is érintette. És a 19 nyarától akkor még a Híd MKP megegyezését szorgalmaztam, és ez nem arról szól, hogy most szeretünk vagy nem szeretünk valakit. Nettó pragmatizmus kérdése, hogy egyesíteni kell a szavazóbázist, és ehhez kell a két pártnak a közös indulása, majd ugye megjelent az Összefogás, a Magyar Fórum, illetve volt egy próbálkozás egy öt párti választási, hát nem koalíció, de választási párt létrehozására is. A vége az lett, hogy 2020-ban ugyanúgy külön indult mindenki, illetve két blokk indult, a Magyar Közösségi Összefogás próbálta vizuálisan eladni az Összefogást, de a másik oldalon meg még ugyanúgy ott maradt a Híd. Gyatra eredményt ért el, de végül is mind a kettő gyatra eredményt ért el, mert a parlamenti bejutás nem sikerült. Most itt lehet elemezni, meg hallottam olyan hangokat, hogy jobbak voltak az eredmények, persze jobbak voltak, most 5000-re több szavazatot kapott tömörülés, oké, de a majdnem sikerült bejutni a parlamentbe, a soha nem parlamenti képviselet. Meseszerűen hangzik néha ez a parlamenti képviselet, de nézzük meg a mai kort, és tudok konkrét példákat mondani. Parlamenti és kormányzati helyzet nélkül a dél, közép és kelet-szlovákiai magyarok által lakott területek gyakorlatilag folyamatosan hátrányban vannak. Ezt minden statisztika kimutatja, olvasható, én járom a régiókat, jártam is a régiókat, beszélgetek polgármester kollégákkal, vagy emberekkel, láthatóak a különbségek, tehát óriási különbségek vannak, és ez nem is fog addig megoldódni, amíg nem lesz olyan hang a parlamentben, amely hang ezeket a régiókat megpróbálja reálisan képviselni. Mondok egy konkrét példát, hogy mennyire egyszerű, mondjuk maradjunk a nyugati végeken, de mondhatok közép vagy keletről is példát. Most már lassan 3 éves történet a Dunaszerdei 63-os főúton lévő körforgalom kérdése. Teljesen át kellene keretezni, mert abszolút nem erről van szó, és nem is az a lényeg, ez egy fontos morsa. A megoldást az jelenti, amikor az autópályaépítési hajlandóságot ezt újra be lehet vinni kormányba, és mondjuk Újvár-Komárom tengelyen be lehet kötni, mert mindaddig, amíg ez nem lesz megcsinálva, addig a 63-oson ugyanolyan kamionforgalom fog jönni. Ugye olcsóbb Szlovákián keresztül utazni a kamionnak, mint a magyarországi autópályán, itt pár 10 euróról beszélnek, fuvarozók mondják. Ilyen megoldási javaslata csak akkor lehet élni, és csak akkor lehet lépni, hogyha van erőteljes képviselete a régiónak és a magyarságnak, úgymond a parlamentbe, és ez nem magyar ügy, ez nem egy dekrétumügy, meg nem egy nyelvhasználati ügy, ez egy nettó napi szintű ingázókat érintő, lakosságot érintő, önkormányzatot érintő, mindenkit érintő kérdés. Szlovákot, németet, magyart, romát, aki azon az úton megy, az ugyanúgy szenved, de megoldást nyilván akkor lehet hozni, hogyha onnan a régióból lesznek emberek benne, akik ezt oldani akarják, mert mindenkinek azért egy picit hazafele húz a keze nyilván, szokták mondani, hát ha árvai képviselő van, akkor az az árvai út problémát fog rá majd oldani a kormányon keresztül.
1: Ahogy ezt az ön által felvázolt történelmi kitekintés is mutatja, nem alaptalan, hogyha a választók arról beszélnek, hogy a személyi ellentétekről halva dezsavű érzésük van, hiszen ez a probléma most már évtizedek óta a szlovákiai magyar közösséggel van. De miért képtelen a szlovákiai magyar politikai térfél felülemelkedni ezeken az évtizedes ellentéteken és leküzdeni azokat?
5: Ha én önvallomást akarnák tenni, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy fiatalabb koromban ugyanúgy nyilván voltak személyes véleményeim, személyeket érintő véleményeim. Ma viszont azt gondolom, hogy a politika műfajában elengedhetetlen az, hogy adatokkal dolgozzunk. Ha adatokkal dolgozunk és közvéleménykutatási adatokkal vagy választási eredményesség elemzésével dolgozunk, akkor kristálytisztán kirajzolódik az, hogy a lakosság csendes nagy tömegének mi a véleménye. Mondok két konkrét példát, hogy ez érthető legyen. A 2023-as parlamenti választások során a részvételi hajlandóság a magyarság körülében az messze alatta maradt az országos átlagnak. Tehát 70-80% környékén is mozogtak járások, úgymond szintiszta szlovák járások. Ha megnézzük a Dunaszárdei vagy a Komáromi járást, 60-55-56%-os, de ugyanez Gömör vagy akár Terebes 55-60%-os részvételi hajlandóságot mutatott. A viszály és a belső vitatkozás az gyakorlatilag eltaszítja a választópolgárt attól, hogy érdeklődjön, bízzon, bizalmat adjon, és ennek nyomán elmenjen szavazni. Én baráti beszélgetések során azt szoktam mondani, hogy most már hosszú ideje vagyok gyakorló polgármester, egyszerűsítettebb, de ha egy utcán két szomszéd vitatkozik egymásról, és jön a harmadik, aki mind a kettővel jóba akar lenni, akkor az vajon a vita közepére áll be, vagy átmegy inkább az úttest másik oldalára, és elkerüli a vitázó feleket. Szerintem elkerüli a vitázó feleket, mert egyszerűen ilyen az embereknek a gondolkodása, és ez szerintem jó és természetes. A vitatkozó politikusokat pedig a választópolgár kerüli el. Ezt kellene meghaladni. Nyilván vannak pillanatok, amikor azt kell mondani, hogy elég volt, és akkor tovább lépünk rajta. Én ugye egy jegyzetbe írtam arról is, hogy mindenképpen a fiatalokat meg kellene szólítani, rétegeket kell megszólítani. A politika műfaja elemzések tekintetében arról szól, hogy különböző csoportokat, különböző rétegeket, korosztályos érdekvédelmi szervezeteket, érdeklődőket, társadalom különböző szegmenseiben mozgó személyeket kell mindenképpen bevonni ahhoz, hogy néppárti jelleget kapjon úgymond a uni magyar politika. Ez alatt azt kell érteni, hogy széles réteget kell megszólítani. Tehát ha visszanézünk a 90-es évek siker történetére, ott nem oldott senki ideológiai kérdést. Tehát most ez kereszténydemokrata, ez liberális, ez néppárti, ez jobbos, ez balos. Ezt a kérdést ezt anyagolta a uni magyar politika. A pártegyesülés előtt igen volt, azért volt ugye plurális, sokszínű párt szerkezeti struktúra, de egyébként a választásokon minden párt együtt indult akkor is. Tehát még a magyar koalíció pártja előtt is közös indulásról volt szó, mert látták, hogy ezt tudja biztosítani a politikai érdekvédelem annak a kérdését. Részvételi hajlandóság pontosan azt mutatja, hogy nem jó az, amit a vita kapcsán a politikum csinált, hiszen elvitte a fókuszt arról, ami a valós kérdés, az pedig az, hogy az emberek ügyeinek vagy dolgainak a kezelését azt akarjuk-e oldani, vagy nem akarjuk oldani politikai palettán, politikai területen. Mindenképpen oda kellene azt gondolom visszamenni, hogy személyi kérdések helyett az ügyeknek, a problémáknak a fölvetését, a megoldását, a szakértői csoportok megjelenítését kellene vinni, és a korcsoportosat is. És ebben azt gondolom, hogy volt hajlandóság. 1998-tól erős éve vagyok az utánpótlás nevelésnek, akkor írtam egy, talán szabad mondani, mert már nem létezik, a Szabad Újságban jelent meg akkor egy írásom, az volt a címe, hogy az MKP és az elfelejtett fiatalok, pont arra fókuszáltam, és arra akartam rámutatni, hogy folyamatosan pótolni, tanítani, képezni, előkészíteni kell a következő és a következő és a következő generációt, mert igenis felelőssége a társadalomnak az is, és ebben a politika is benne van, a kultúra, a média, mindenki, hogy legyen utánpótlás. Most itt a rádióba ülünk, körülnézünk, itt is vannak fiatalok, fiatalabbak, és én emlékszem a régi vezetőségre, azokra, akik már nincsenek közöttünk, elhunytak, tehát kell a utánpótlás, mert mindenhova kellenek emberek folyamatosan, akik viszik tovább azokat a ügyeket, amelyeket itt a közösség részére ügyként vinni kell.
1: Azt felvázolta tulajdonképpen, hogy milyen következményekkel jár a választópolgárok körében, hogyha csak a belső ellentétek tárgyalását látják, és nagyjából azt is felvázolta, hogy hogyan kellene a választók felé közelíteni, hogyha a párt megnyerné őket, viszont a kérdés azt a részét megkerülte, hogy miért nem sikerült eddig megugrani ezeket az ellentéteket, és mi lehet a kulcsa annak, hogy felülemelkedjenek ezen a párt politikusai.
5: Nem volt szándékomban megkerülni,
1: mert legalábbis elfelejtett válaszolni erre a részre.
5: Hosszú, mert ugye nagyon sokrétű a válaszolás lehetősége. Tehát a kulcs az a bizalomnak a megszerzése. Szerintem teljesen hanyagolni kell az egymás elleni csatározás kérdését, mert teljesen rossz irányba viszi el a közösségen belüli közgondolkodást. Ha csak visszagondolunk egy olyan pillanatra, hogy ugye még a Híd MKP vitája ment, és mondjuk egy szilveszteri bálba az A csoport az a egyik asztalnál jut, a B csoport meg a másiknál, tehát ez a létező legrosszabb, mert az helyi közösségeket is aláássa. Hogy mi a megoldásra? Én azt gondolom, ha a pártot kellene elemeznem, vagy a pártnak a működését, akkor hierarchia és a hatalom gyakorlásnak a rendszere, ez sokkal tisztább kell, hogy legyen. Tehát, hogyha játékszabályokat alkotunk, alapszabályt módosít a párt, mondjuk, ugye most már nem vagyok a párt semmilyen vezető tisztségébe, vagy elfogad az országos tanács egy dokumentumot, akkor ezt be kell tartatni, és számon kell kérni. És azt gondolom, hogy ez nem lehet belső párton belüli kérdés csupán. Erről tájékoztatni kell a választópolgárot, a lakosságot. Nem arról, hogy csatázás van, vagy van, mert ez mindig van. Tanári kollektívában, vagy egy munkahelyi közösségen belül is vannak különböző nézetek, és akár nézetek eltérések, és ezeket kezelni kell, hanem annak a kérdése, hogy mutat-e nyitottságot egy szervezet. És az a helyzet, hogy a honi magyar politika, és most ugye a Magyar Szövetség az, amely releváns párt, még mindig, nek a nyitottság nélkül nem lesz esélye arra, hogy a parlamenti képviseletet biztosítani tudja. A nyitottság az korosztályos nyitottság, ugye erről beszéltem előtte, szakmai nyitottság, tehát így nyitni kell. ABC, orvos, építész, tanár, és sorolhatnánk nagyon sok mindent, fogyatékkal élő, autista gyermeket nevel, nevelő, és egészségügyi szakszolgáltatást végző, nagyon-nagyon sok professziót, tevékenységi kört lehetne felsorolni, minden ilyen irányba kellene egy nyitás. És ezen belül utána korosztályos is. És azt látjuk, hogy folyamatosan csak és kizárólag ugyanazok a személyek az önreprodukciójukat végzik a párton belül, párt struktúráin belül, akkor bizony nehéz elérni azt, hogy a bizalom visszajöjjön. És a bizalom nélkül meg nem fog elmenni a szavazó választani, ezt fogja mondani, nem, mert meg ugyanazt látom, ami volt, akkor otthon maradok. Ha egy étteremben háromszor az étel ugye nem ízlett, nem felelt meg annak az ízlésnek, amit mondjuk a vendég kívánt, vagy annak a színvonalnak, akkor negyedszer nem megye. Tehát akkor kell egy új szakács, és kell egy új váltás, és kell egy új reklám, új íz, és meg kell próbálni újra megszólítani a vendéget. Ebben az esetben a pártpolitika szempontjából a vendég nyilván a választópolgár.
1: És történik mindez egy olyan időszakban, amikor a házelnök Richard Rassi hivatalosan is kihirdette az őszi helyhatósági és megyei választások időpontját. Eddig is tudtuk, hogy október 24-én lesz, de onnantól, hogy a házelnök hivatalosan is bejelenti az időpontot, elkezdődik a kampány, tehát a harc a választók kegyeiért. Ideális esetben egy a mostanihoz hasonló időszakban mivel kellene foglalkoznia a pártnak, hogyha éppen nem a személyes ellentétek feszítenék a tömörülést ismét?
5: Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt parlamenti választások során voltak helyszínek, ahol személyesen én is meg segítők kimentünk településekre, és random bekopogtunk az emberekhez. Volt az zuhogó esőbe, volt, hogy megismertek, meg is lepődik olyankor az ember. Mielőtt ugye beszélgetést elindította, akkor arról beszéltünk, hogy mondtam, hogy van a Prágai Egyetemen egy fiatalember, aki ebből írja a diplomamunkáját, és nem tudott erről semmit, idehozta a választási térképeit. Jó múltkor megállt nálam, mert adatokat kért a Procivizbe, és nézem, és gyönyörűen lehetett látni azt, hogy hol van átszavazás, hol lett magasabb a részvételi hajlandóság, és innen visszakanyarodva, mivel kellene foglalkozni, semmi máson nem kellene foglalkozni, mint azzal, hogy kimenjenek az emberek közé, és folyamatosan házról házra járjanak, és beszélgessenek velük, mert ugye van egy statisztikai, és van közvéleménykutatás, ott van előttem, azt mutatja, hogy 80-100 000 szavazó egyszerűen otthon marad, mert nincs megszólítva. Ezeket az embereket nem lehet, nem tudom mediálisan el lehet-e érni, vagy milyen formában, de valószínűleg kultúrházos és egyéb rendezvényeken nem lehet elérni, tehát ők nem igazán érdeklődnek napi szinten a politika iránt, ez teljesen természetes. A helyi véleményformálók azok, akik tovább viszik mindig azt a véleményt, amelyet mondjuk egy média, vagy politikussal, vagy közügyekben, közkérdésekben mozgó személlyel megvitattak, megbeszéltek, ezt tükrözik le a helybe. Lehet, hogy meg kell haladni a helyi véleményformálókat is, el kell menni. Ez az első. Óriási tévít, hogy holmi billboard vagy szórólap az, ami eldönti. Az egy szükséges reklámfelület, amely működik, de a bizalom visszaszerzésének egyetlen egy módja van, az pedig, hogy napról napra, házról házra végig kellene járni. Ez az első. A másik, hogy politikai kampány időszakában minden egyes ügy az nagyobb súllyal bír, hogyha valami előjön. Ez a pártközponti feladata minden pártnak, hogy a saját ízvilága szerint, nézőpontja szerint ezeket az ügyeket észrevegye, adott esetben kritizálja, megoldási javaslatokat tegyen. Ezt is kellene vinni lokálisan, de országosan is, már anélkül nem lesz. A harmadik pedig, hogy a helyhatósági választásokról van szó. Itt azért én látok egy nyitott ollót, tudnék a parlamentben lévő pártok számára a helyhatósági választásoknak a tétje sokkal alacsonyabb, mint a parlamenten kívüli pártoknál, amelyek jelen esetben megyei vagy helyi önkormányzati, főleg a megyein keresztül próbálják megjeleníteni magukat, mert ugye tudnak mediális felületet fogni, mondjuk egy megyelnök vagy egy megyei képviselő jelölt be tud menni, ha behívják, főleg a közszolgálati médiában, ugye megfelelően mindenkinek ugyanolyan műsor időt kell biztosítani, tehát előírja a törvény. Itt lenne lehetőséggel adni az országos politikai kérdéseket, de a reklám egy dolog, hangsúlyozom, a másik kérdés pedig az emberek fölkeresése, visszatérve, illetve a szakmai munkának elvégzése és ennek a megjelenítése. Megmutatni azt, hogy az a csapat ütőképes, azt tud intézni, azt tud lépni és tudja oldani nem a saját ügyeit, hanem az emberek problémáit, mint olyat. És erre nagyon sok van, nagyon sok ilyen ügy van.
1: Ahogy arra ön is utalta, a nagy politikában tevékenykedő döntéshozók gyakran hajlamosak bagatelizálni a helyi hatóság, illetve megyei választások jelentőségét, és ezáltal tulajdonképpen a lakosok maguk is gyakran veszik félvárról ezt a voksolást. A Magyar Szövetség ezúttal is deklarálta, hogy meg szeretnék tartani az őszi választások után a elegáns régiók pártja elnevezést, amit 4 évvel ezelőtt mondhatni sikerült megszerezni a nagyszámú polgármesterrel, megyei képviselővel, vagy akár a megyei alelnökökkel. De jelen körülmények között a titulus megtartás mellett milyen nagyobb tétje van ennek a voksolásnak, hogy egy kicsit tovább gondoljuk a mozgósítás vonalát, amit szintén felvázolt?
5: Kettő kettő tét van, amit azt gondolom, hogy külön ki lehet emelni. Az egyik tét, hogy tud-e kormányozni a Magyar Szövetség, vagy a magyar képviselőcsoport, ugye több helyen fognak indulni, függetlenek is úgy tűnik, magyarok, akik adott esetben ugyanúgy bejuthatnak, és nyilván frakciót kell létrehozni, és kormányozni kell ezekben a megyei struktúrákban, de ez a kisebb tét, a nagyobb tét az ezetem szerint annak a kérdése, hogy a Magyar Szövetség, vagy a magyar politikum, mint olyan, az légüres térbe kerül-e, vagy adott esetben az országos politikába erőteljes tényezővé válik. Ugye tavasszal láttunk egy fölívelést a szlovák média részéről, de ha most megnézem, akkor vannak helyzetek, ahol azt gondolom, hogy egy picit légüres térbe került a magyar politikum. Arra gondolok, hogy nyilván van egy szlovák ellenzéki, már kormányzati blokk, ez letükröződik sok esetben a helyi viszonyokra, vagy a megyei viszonyokra is. Most mondok egy konkrét példát, ha megnézzük a nagyszombati megyét, ahol ugye van egy nagy ellenzéki blokk, amely támogatja a jelenleg is tisztségét betöltő megyelnököt, van egy kormányzati blokk, nem tudom, ott lesz a megyelnök jelölt, és akkor lehet, hogy lesz egy magyar megyelnök jelölt a kettő között. Sokkal jobb lehetett volna, igazán korszakváltó lett volna, a szlovák pártok beállnak, mondjuk Nyitra megyében erről szó volt, sajtóba is lehetett olvasni, tudok is róla nyilván, mondjuk egy magyar jelölt mögé, de hát a politikának a műfajába mindenképpen az idő az nagyon számít, tehát a jól célozott, jól irányzott politikai lépések azok mindig meghatározók a következő időszakra, hogyha húzva van az idő, akkor ez nem jön be. És például a Nagyszombat megyére visszatérve ott egy légüres térbe került, gondolom ebben a formában. Oké, képviselők számában nyilván meg lesz, meg lehet képviselői számból eredményt elérni, viszont az országos politika kérdésében nem tükröződik le, mert nem látni, hogy most akkor mi az irány a politikában. Ugye volt és van is egy nyitás a Magyar Szövetség részéről az ellenzéki pártok irányába, a országos választmányi ülés információim szerint, meg olvastam a sajtóba, a Republika és azt már elutasította az együttműködést. Ez gyakorlatilag nincs ezen gond szerintem, hogy párt-pártot tárgyal, sőt, ez egy jó dolog, hiszen kikerült abból a burokból a magyar politikum, amely arról szólt, hogy gyakorlatilag be van zárva a szlovák politikai pártok részéről történő kommunikációba, de pont az ilyen jellegű megyei koalícióknál történő kettő közé esés az okozhatja ugyanazt, hogy újra visszakerül egy olyanba, hogy kicsúszik megint a szlovák politikai palettáról. Isten igazából, az legyünk őszinték, hogy a nagy megkeresés akkor lenne, 5,5% környékén mocorogna a közvéleménykutatások szerinti eredménye a Magyar Szövetségnek, a 4 fölötti az reményt keltő, a 5 fölötti viszont azt mutatja, hogy valóban parlamenti szlovák politikai életnek a részesévé tud válni, teljesen más lenne a helyzet. De hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom megmondani. Az én nézőpontom szerint nem az a kérdés, hogy mennyi képviselő lesz, és az egy dolog, hogy kormányozni lehet mindenhol. A nagy kérdés az lesz, és itt vannak azért aggodalmaim, hogy a részvételi hajlandóság, mint olyan, az az országos részvételi hajlandóság mellett mennyivel lesz alacsonyabb mondjuk a magyarok által lakott területen a megyei választásokon, a helyhatósági választás, bár egy napon van és egy szavazás lesz, nyilván ez picit még torzíthat a képen, de félek attól, hogy újra megmarad az a tendencia, ami nem emelkedő tendencia a részvételi hajlandóságban, ez pedig a parlamenti választásoknál alapvető kérdés. Ha gyengébb lesz az eredmény, részvételi hajlandóság tekintetében fogjuk elemezni, akkor ki lehet jelenteni, hogy a parlamenti választásokra nem úgy fordul rá a párt, hogy rá kellene, hogy forduljon, és a magyar közösség se úgy fordul rá.
1: A fő kérdés tehát az, hogy hogyan érhető el, hogy a szlovákiai magyaroknak ismét legyen önálló parlamenti képviselete, és ez az a téma, amit már sokszor sokan boncolgattak, és elmondták a véleményüket arról, hogy mi lehet a sikertitka. De hogy látja mindezt egy gyakorló, nem tudom, hogy ide be kell tennünk az ex szócskát, ezt majd ön eldönti, de politikus, mi kell a sikerhez, vagy a parlamenti jutáshoz?
5: Ugye legelején azt mondtam, hogy 2019-ben is annak voltam a híve, hogy a teljes választói bázist össze kell gyúrni. Egyébként szerintem nem árulok el titkot, el is hoztam, itt van nálam a Mérce Közvéleménykutató Intézet, az a Vektor Társadalom Kutató Egyesület, Rákóczi Krisztiánnak hívják a fiatalembert, aki évtizedek óta, vagy most már nagyon rég közvéleménykutatásokkal foglalkozik, és van egy közvéleménykutatásuk, több ezer mintás közvéleménykutatása a honi magyarság körébe, látták is pártpolitikusok ezt az anyagot. 92 plusz 20-26 ezerre teszik a stabil választóbázisát a Magyar Szövetségnek, egy 80-100 ezer közé tehető itt van benne az anyagba. Azoknak a száma, akik etnikai alapon hajlandóak még szavazni, de meg kellene szólítani, ez a bekopogós, és van egy 70 ezer környékére tehető egyébként etnikai, tehát magyar szavazó, akinek az ügyekkel lennének, és van egy 80-90 ezer, akit úgy se lehet megszólítani, vagy otthon marad, vagy már átszavaz valamelyik szlovák párton, nagyrészt otthon maradó. Turván 100-110 ezeres stabil csomag mellé, ha szabad ilyen csúnya szóval élnem, ott van egy 80-100 ezeres olyan szavazói bázis, akit meg kellene keresni, és kellene velük beszélni, és mindjárt meg meg a siker, illetve ott van egy olyan 70 ezres magyar szavazói réteg, amelynek részére pedig szakmai munkát kellett tenni az asztalra, mert őket érdekli a honi magyar politika, az őszlovák politika, a nemzetközi politika, sok minden egyéb, simán összerakható ebből a háromból egyébként. Ez a megoldás kulcsa, hogy ennek a megoldásnak a része kell, hogy legyen az, hogy mondjuk, ugye azt is mondtam, hogy kellenek a fiatalok, és kell, hogy lássák a választópolgárok, hogy valami modern új történik, ami törést visz a leívelésbe. Ez egy következő lépcső. Szerintem ez az egyetlen, amivel a bizalmat vissza lehet hozni. Én nem látok más utat pillanatnyilag abban a tekintetben, hogy lehet önálló úton magyar szavazóbázist úgy összerakni, hogy elmenjen. Félre kell tenni teljesen az egyéni csatározást, egyéni érdeket, és ezen kellene dolgozni, de ez egy építkezési folyamat. Ezt lépcsőről lépcsőre meg kell lépni, kockáról kockára föl kell építeni. Föl kellene építeni abba a pillanatban, hogy a lépcsőkről lépcsőre lépésbe elindul a személyi kérdések mentén történő csatározás, visszahuppanunk, meg visszalép mindenki öt lépcsőt. Picit most az az érzésem, hogy újra itt vagyunk ebbe a visszalépésbe, és egy ilyen stagnáló pillanat van. A nagy kérdés, hogy fog-e tudni a pártvezetése törést bevinni az elkövetkező időszakba olyan irányba, hogy visszavigye pozitív irányú megítélésbe a pártot, szerintem majd egy megtorpanás van.
1: És ebbe a képletbe, amit most felvázolt, érdemes még behelyeznünk azt a változót is, hogy az utóbbi néhány évben lezajlott választások eredményei, illetve a részvételi adatok, valamint a közhangulat egyaránt arról tanúskodnak, hogy a szavazópolgárokon úrrá lett egyfajta apátia, adott esetben rezignáltság. Hogyha megtörténne ez a pozitív értelembe vett töréspont, képes lehet a magyar párt még olyan megújulásra, ami ébresztőként hathat a szlovákiai magyarokra is, mondjuk kimozdíthatja őket ebből a fagyos állapotból?
5: Én mindig annak voltam a híve, hogy csak ezt szabad csinálni. Kicsit visszanézünk újra, és nézzünk vissza az elemzések szintjén, akkor ne felejtsük el azt, hogy mondjuk a 90-es évek sikertörténetének időszakában 11%-on is teljesített az akkori magyar koalíció pártja. Nyilván demográfiai adatok is vannak, és csökken a magyarok aránya. Nagyjából a választóbázis az egy 350 ezer főre tehető, aki etnikai alapon önmagát magyarként fogalmazza meg. Az utolsó népszámlálási adatok szerint a kettős identitásnál még ez magasabb is lehet. Ebben nem vannak egyébként a magyar ujgurromák is. Minden nemi félreértés elkerülése miatt mondom ezt. Ha viszont megnézzük azt, hogy milyen volt a szavazási hajlandóság és milyen eredményt értek el a magyar pártok az elmúlt időszakban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy csökkenő részvételi hajlandóság az az első, ami a igazán nagy probléma. Tehát ugye beszéltünk róla, hogy 53% volt itt van az elemzésünk, a Procivizből készítettük az elmúlt időszakra. Tudok mondani konkrét példákat, de hát mutattam a térképet, gyönyörűen kirajzolódik, hogy Dél-Szlovákiában 10-15%-kal alacsonyabb volt, sőt 20-a is a részvételi hajlandóság. 53% a Rimaszombati járásban, az messze van a országos 70-től mondjuk. Ha csak a részvételi hajlandóságba kiegyenlítődne, akkor már jó esélye megvan a parlamenti képviselet, akár egy önálló magyar párt szintjén is, de sokkal szebb és sokat mondóbbak azok a adatok, amelyek azt mutatják, hogy mondjuk 2002, 2006, 2010 és az elkövetkező időszakban, hogy alakult a magyarok szavazási kedve, és a szabad, akkor kicsit merüljünk el a statisztika műfajába. 2002-ben az MKP kapott 321 ezer szavazatot, egy párt van, ugye 2006-ban 269-270 ezerre tehető. Egyébként szerintem a 321 ezerben is ezt mutatták adatok, voltak olyan velünk élő szlovák szavazatok is, amelyek azért jöttek az MKP-ban, mert pont az akkori MKP volt az, amelyik mondjuk a dél-szlovákiai, közép- vagy kelet-szlovákiai ügyeket oldotta, és ott a szlovákoknak is, tehát minden nem magyarnak ugyanúgy érdeke az, hogy az oldódjon. 2010-ben ugye van egy kettévállás, híd MKP indul, 315 ezer szavazat megy a két pártra le, tegyem hozzá, hogy itt a hídnál sok szlovák szavazat is van. 2012-ben 285 ezer, az MKP tartja ezt a 110 ezeres szavazóbázist, 2016-ban 105, illetve a hídnál 170 ezer, és itt vannak a döbbenetek, mert 2020-ban például a hídnak a 170 ezer szavazóbázisa az lemegy 59 ezerre a ruszinokkal együtt, az MKP viszont ebből nem tud nyerni, vagy MKÖ, akkor már ugye egy magyar közösség összefogásba három párti megegyezés, hanem 112 ezer szavazatot hoz. Úgyhogy ezt levetítem, mert ez az országos, és hadd ragadjak ki egy példát, bármelyik járást tudnám mondani, de legyen a dunaszerdai, úgymond a legnagyobb magyar járás. A dunaszerdai járásban ezek az adatok úgy néztek ki, hogy 2002-ben 56 ezer szavazatot kapott az MKP és 8900-ot minden más párt, ez így ment gyakorlatilag 2006-2010, tehát 50 ezer, 2010-ben a Híd és a MKP együttesen 54 ezer, nagyjából ugyanezekkel adatokkal számolhatunk, és 2023-ban 28 ezer 900 szavazatot kapott kiszorult a szövetség, úgyhogy 75-76%-os a magyaroknak az aránya a szerdahelyi járásba. Ha ezt levetítjük százalék arányra, akkor még sokkal precízebb képet kapunk. Hangsúlyozom, az összes járásba hasonló, nyilván a magyarok arányának megfelelően változik a görbe. 2002-ben a MKP 86%-át hozta a Dunaszerdahelyi járásba a magyar szavazatoknak, 2006-ban 86-ot, 2010-ben a Híd és az MKP 83,7-et, 2012-ben előrehozott választások vannak, újra 83,4, 2016-ban 75,4, 16 után tudjuk, hogy jól jön a Smer kormányzás, kuciakgyilkosság, 60%, együttes eredmény, 2023-ban pedig gyakorlatilag csak a Magyar Szövetség van, akkor még szövetség néven ugye a pályán, ha szabad így fogalmazni, és az elért eredménye a szövetségnek 46,4%. 46,4. Az gyakorlatilag majdnem, hogy tükrözi újra csak a picit följebb ment, mint az MKÖ-nek az eredménye, amely 43%-ot. És erről beszéltem az elején, hogyha a statisztikát nézzük, akkor nem érzelmi alapon kell megnézni, hanem azt kell megnézni, hogy hol ment el, és hol romlott el a történet. Látható, hogy egy 75%-os magyarságú rendelkező járásból 46%-ot tud megszerezni a Magyar Szövetség. Ez egyébként egy megyei választáson elég, de parlamentén nem. Hozzáteszem, hogy az Európa parlamenti választási eredmények és a köztársaság elnök választási eredmény az gyengébb volt. Tehát az még gyengébb volt.

0: Véleménykutatás is, ebbe kellene gondolkodni, azt gondolom. Ha nem lesz visszaszerezve a bizalom, akkor nem fognak elmenni a választópolgárok, a magyar választópolgárok szavazni. Csak a bizalom nem most veszett el az elmúlt egy évben, hanem az elmúlt, hát mondjuk, hogy 2010-től csökkent, és talán 16-tól volt igazán mélyzuhanás, az elmúlt 10 évben volt bizalom. Részben a Híd-MKP közti csatározásnak köszönhetően, részben a Hídnak a szerepvállalása, szerintem a Smer kormányba és a Kuciak-gyilkosság utáni nem fölállás az ugyanúgy elvitte a bizalmat, mert az egy másik réteget vitt el, tehát az is markánsan megjelenik, hogy mai napig írja a szlovák sajtó a harmadik mondatot is, tehát ennek az egyvelege ez így rányomta a bélyegét. Na, itt kellett volna a törést továbbvinni, azt mondani, hogy akkor a korszakváltás arról szól, hogy azok a személyek, akik beleégtek ezekbe a csatározásokba, azok most legyenek kedvesek két lépéssel hátrább lépni, és akkor hozzunk új arcokat, mutassuk meg, hogy tudunk összefogni, mutassuk meg azt, hogy tudunk megújulni, új hajtásokat hozni, és akkor új lombkorona megvirágzást is biztosítani. Ezek voltak az alapvető kérdések, azt gondolom, az elmúlt években. Én félek a megtorpanástól, tehát ha megtorpanunk, akkor ebben irányba nem fog lehetni elmenni, már közösségileg értve, és akkor egy másik politika jön.
1: És mindaz, amit ön megfogalmaz, értékelhető akár egy belső körből jövő kritikaként, tekintve, hogy néhány héttel ezelőtt még a szóban forgó tömörülés alelnöke volt, és a távozását is azzal indokolta, amit itt az elmúlt percekben felvázolt, tehát az akadozó korszakváltással. Így feltehetően alelnökként nem rejtette véka alá a véleményét. Azt, hogy most nyilvánosan kell hangot adni az ellenérzéseinek, úgy kell érteni, hogy a párton belül nem talált értő hallgatóságra?
0: Szerintem a párton belül nem történt meg az, amit meg kellett volna tegyünk. Konstruktív kritikaként mondom ezt, és nem szoktam én senkit gyalázni, meg nem is most se, nem is személyeskedtem senki, nem stílusom. Az anyag, amiről beszélek, például a választási elemzésünk, hogy ez a 2024 májusában önkormányzati szemléve megjelent.
1: Elképzelhető, hogy a Csajok utcán is hagyott belőle egy példányt a távozása előtt?
0: Így van. Van is, vittem is fel belőle más anyagokból is, közvélemény kutatási adatokat, amiből idéztem szintén, hogy ma hogy néz ki Rákóczi Krisztiánéknak az anyagából, ez is elérhető. Az önkormányzati szemle pedig ingyen elérhető bárki részére, bármikor letölthető, fel van az interneten az összes elemzésünk, benchmarkokkal, korrelációkkal, tehát aki ebbe el akar merülni és akarja nézni, az nézze meg. Én azt gondolom, hogy a politika műfajából, főleg így, hogy nagyon dekáznunk kell azt, hogy mi történik honi magyar közösségbe, mindenképpen úgy kellene gondolkodni, hogy ezeket a adatokat végig elemezzük, ismerjük, és hát a probléma meghatározását követően ugye a megoldási javaslattal kell élni. Ha megtorpanunk a megoldási javaslatok meglépése előtt, akkor nem lesz eredmény a következőkbe. Egyetemi képzés alapja, vagy akár a középiskolában is határozzuk meg a problémát, nézzük meg, mi a megoldást, majd tegyük meg azokat a lépéseket. Hát orvosi kivizsgálás is így szokott történni, hogy elmegyünk, hogy valamink fáj, akkor leveszik a vért, megnézik. Tehát alap, ha ő nem találta, akkor tovább halad addig, amíg meg nem találja a probléma forrását, amikor megtalálta, akkor megmondja, hogy mi a megoldási javaslatra, mert egyébként nem lesz megoldás a betegségre, vagy a beteg nem tud meggyógyulni. A mi betegségünk ebben a tekintetben pedig azt gondolom közösségileg és pártpolitikailag is pont az, hogy nem merjük, vagy sokan nem merik fölvállalni azt, hogy igen, változtatni kell, váltani kell, sokkal kényelmesebb a mai korban szokványossá, szokássá váló, sőt divatossá váló közösségi hálós bekiabálások, üzengetések világában nyugtatni a lelkünket, mert ABC miért rossz, mint hogy megoldásokat vagy valami pozitivitást vigyünk. Én pozitivitásnak vagyok a híve. Ha összesíteni akarnám, hogy én most már 5. ciklusomban vagyok polgármester, azt szoktam mondani, hogy amikor karácsonyi vásár van Csallók és Csütörtökbe, akkor én annak tudok örülni, hogyha minden utca lakója kim van. Reggel 10-től délután 7-ig tart, ahol csak a helyi non-profit szervezetek árusítanak, és egész jó eredménnyel tudnak a kis saját termékeikből mindenkinek árulni, és kijön a konzervatív, a liberális, a baloldali, a jobboldali, a hidas, a nem tudom én, a Smeres, a PSS, a Magyar Szövetséges, a szlovák, a magyar, a római, és mindenki ott van, és egy közösséget alkot azon a településen. Nekünk nagyon leegyszerűsítve egy hasonló közösséget kellene alkotnunk. Ha egymással fogunk vitatkozni, akkor elnézést kérek a fiúktól, hogyha a tűzoltókkal, focival fognak vitatkozni a falun belül, akkor nem tudják a két sátort egymás mellé tenni, és az egyik pecsenyét, a másik meg kolbászt árusítani. Ezek ilyen a való életből jövő kis pillanatképek, amelyek ugye eszembe jutnak, de ugyanazt tükrözik le, ami szerintem a nagy társadalomban is akkor működőképes tud lenni. Tehát, hogyha félretesszük ezt, nekünk azt kell elérni, hogy mindenki egymás mellé tudjon állni, és egy irányba tudjon haladni. De ez a feladata a párt vezetésének, hogy olvassák el az anyagokat, tegyék magukévé, és keressék meg a megoldási javaslatot, ne egymás elleni csatározásokról szóljon a közbeszéd, hanem arról, hogy mi a probléma, mi a megoldás, és akkor tegyük meg azokat a lépéseket. Egyébként szerintem a választópolgár, a sajtó, meg a nagyközönség is érteni fogja, hogy hogyha a lépések le

0: vannak téve, hogy kérem szépen, ez a probléma, ez a megoldás, ebbe megyünk, ezért kellett ezt a lépést megtennem. Biztos vagyok benne, hát hallgatom, nézem, olvasom, látom, hogy sokan tudják értelmezni azt, hogy mi történik.
1: Ugyanakkor a bekiabálást említette, és a pozíciójából, tehát volt alelnöki tisztségéből adódóan. Nem olyan kicsit ez, mintha az oldalvonal mellől kiabálna be, és úgy próbálná befolyásolni a meccs alakulását?
0: Nem, én ezt elmondtam bent is, de én ezt nem most mondom, tehát nem csak a Magyar Szövetség jelenlegi elnökének mondtam, mert ezt 2019-ben ugyanúgy lenyilatkoztam, tehát ha visszanézik a 2019, nem tudom, október-novemberi történéseket, akkor még én ugye a Magyar Közösség Pártjának, országos tanácsának voltam az elnöke, és pont volt az ideget, hogy legyen egy magyar parlamenti képviselő lista, a lakosság pedig karikázzon, akit akar, aztán ne jussunk be a parlamentbe, a vége az lett, hogy 2020-ban lett két lista, és akkor a két lista birkózott egymással iszabb birkózásba, úgyhogy 7 éve mondom ezt.
1: Ugyanakkor most az időbeli kötöttségek okán elképzelhető, hogy felmerülnek hasonló vélemények.
0: Igen, és akkor ciklikusan megjelenik, ugyanez gyakorlatilag ugye utána már nem is voltam elnökségi tag, és nem is foglalkoztam úgymond gyakorló országos pártpolitikai kérdésekkel, csak elemzésekkel. Nagyon szívesen mondom ezt bárkinek bármikor. Nem hiszem, hogy ez bekiabálás, inkább helyzetelemzés. Nem is szeretnék bekiabálni, ha úgymond bekiabálások kerülne sor, akkor A, B vagy C döntést kellene különböző negatív, vagy kevésbé negatív véleményekkel, vagy akár pozitív véleményekkel is illetnem. Én a folyamatokról beszélek, amelyeket az elmúlt 10-15 év mutat nekünk, meg arról, hogy ezekben a folyamatokban nem történik váltás, akkor hova fog kiukadni a honi magyar politika? Ha nem lesz váltás, akkor ugyanaz fog állni a 27-es parlamenti választásoknál egy önállóan induló Magyar Szövetség, ahol ma áll, meg ahol 2023-ban is állt. Ez pedig a 4-5% közötti eredmény. És én ezt szeretném elkerülni, mert azt gondolom, hogy ma utolsó esélye van az itteni magyar politikának arra, hogy nem a parlamentbe jutás az egy kérdés, mert különböző módozatokon be lehet jutni, de arra, hogy a magyar közösséget és a magyar választóbázist, mint olyat, azt egységesítse. Ez az alapvető kérdés. Ha ezt nem teszi meg, akkor csak gondoljunk bele most saját tapasztalat. A lányom majdnem 17 éves, 27-ben nem fog tudni szavazni, de 2031-ben már szavazni fog, ha nem lesz előrehozott választás. 2031-ben az ő generációja, vagy az őtőle fiatalabb, vagy akár egy picivel idősebb generáció, azok olyan generációk lesznek, akik már nem fognak arra emlékezni, hogy valaha is volt önálló magyar képviselet a szlovák törvényhozásban. Én még emlékszem rá, de a többiek már nem fognak. 2020 után semmilyen magyar testületi csoportos képviselet nincs a parlamentben, 2031-ben eltett 11 év. Minimum 3 új szavazó réteget jelent, akik éppen beléptek a korcsoportba. Tehát az, ez 18-tól majdnem, hogy 28 éves koráig egy olyan sáv, amely a következő generációnak a éppen gyermekvállaló, jövőt építő korosztályos rétege. És ezzel nem fog emlékezni arra, hogy volt magyar parlamenti képviselet csoportos. Oda kellene visszatérni, hogyha ha 27-be vagy 27-ig sikerül mégiscsak valami csoda folytán megcsinálni azt, hogy akkor legyen törés és rendeződjenek a sorok, akkor ez a generáció ma úgy fog fölnőni, meg a következő is, hogy stabilan ott van az a alapvető gondolat, hogy magyar parlamenti képviselet van a parlamentben, és ez oldja az én ügyeimet. Ha ez nem, akkor szétcsúszik az egész, és onnantól jönnek a szlovák pártok a magyar szavazatokért, nem csoda, tehát ők is csak politikába élnek, ők is piaci szereplők, úgymond. Ha nem megy egyik üzemanyag töltőállomás, akkor megy a másik. Ennyire egyszerű, ez is csak egy csúnya szóval élve piaci jelleggel működő rendszer, és vannak ilyen piaci jellegű kérdések is benne, meg fognak jelenni még erőteljesebben, ezt teljesen kristálytisztán látni, hogy ez mikor fog megtörténni, azt nem tudom megmondani, de jó lesz odafigyelni a pártvezetésének, és akkor fölkészülni akár egy ilyen esetőségre is.
1: Amennyiben a 2027-es parlamenti választások után sem lesz önálló magyar érdekképviselet a parlamentben, a politikusok elszalasztották az utolsó rendelkezésükre álló lehetőséget is. Véli Őri Péter, a Magyar Szövetség közelmúltban lemondott alelnöke, Csallóközs Csütörtök polgármestere, a Procivisz elnöke, akivel az elmúlt percekben egyebek mellett arról beszélgettünk, hogy mi lehet a tömörüléstől elpártolt választók visszaszerzésének záloga.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Kilenc óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit! Kisebb-nagyobb akadályokat kerülgetve, de úgy tűnik, hogy a közel-keleti konfliktus a rendezés felé halad. Bár a háború a vártnál jóval tovább tartott, a legrosszabb forgatókönyv megvalósulását mégis sikerült elkerülni, így a hatások feltehetően nem lesznek olyan drasztikusak, mint amire a pesszimista előrejelzések figyelmeztettek. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy a konfliktus jobbára gazdasági következményei egy ideig még biztosan velünk maradnak majd. De mennyiben érzik majd meg mindezt a lakosok? A folytatásban Horváth Mihály, a Szlovák Nemzeti Bank vezető közgazdásza válaszol. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia mentőegységeket küld Venezuelába. Az Egyesült Államok és Irán ismét egymás célpontjait lőtték. Trópusi meleg lesz ma, 39 fok várható. Mondom a részleteket. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matus Suta Estok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Zuzana Dlugosová, a bejelentő védelmi hivatal elnökének autóján péntek reggel meglazították a kerekeket, az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A hivatal közlése szerint egyelőre nem találgatják az elkövető indítékát, annak felderítése a rendőrség feladata. Hangsúlyozták, a kerékcsavarok szándékos meglazítása nem tekinthető sem egyszerű rongálásnak, sem rosszul sikerült tréfának. A hivatal szerint a beavatkozás súlyos balesetet okozhatott volna nem csak Zuzana Dlugosová, hanem a közlekedés többi résztvevője számára is. Bíznak abban, hogy a rendőrség alaposan kivizsgálja az esetet, és felelősségre vonják azt, aki emberéleteket sodort veszélybe. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Izrael és Libanon amerikai közvetítéssel keret megállapodást kötött, amelynek célja a tartós béke és a biztonság megteremtése a két ország között. A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg megkezdheti kivonulását Dél-Libanon egyes térségeiből, amennyiben a Hezbollah beszünteti az Izrael elleni támadásokat és kivonja fegyvereseit a térségből. A felek biztonsági övezet létrehozásáról is megállapodtak, ahol a libanoni hadsereg venni át az ellenőrzést. A Hezbollah ugyanakkor nem részese a megállapodásnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy betartja-e a tűzszünet feltételeit. A megszállt Krím-félsziget orosz hatóságai rendkívüli állapotot hirdettek a fokozódó ukrán légitámadások miatt. A támadások nyomán üzemanyaghiány és áramkimaradások alakultak ki, miután az ukrán hadsereg logisztikai útvonalakat és olajipari létesítményeket vett célba. Az orosz vezetés szerint a rendkívüli intézkedések a létfontosságú szolgáltatások fenntartását szolgálják. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy a Krím elleni csapások célja Oroszország katonai hátországának gyengítése, míg a félszigeten tartózkodó civilek egyre nagyobb félelemről számolnak be a rendszeres légitámadások miatt. Az OpenAI az amerikai kormány kérésére ideiglenesen korlátozta a legújabb mesterséges intelligencia modelljeihez való hozzáférést. A GPT 5.6 család, a Sol, Terra és Luna modellek egyelőre csak egy szűk, megbízható partneri kör számára érhetők el. A vállalat szerint a modelleket néhány héten belül a nagy közönség számára is megnyitják. Az OpenAI hangsúlyozta, nem szeretné, ha az állami előzetes hozzáférés hosszú távon általános gyakorlattá válna, mert az hátráltatná a felhasználókat, fejlesztőket és a vállalatokat is világszerte.
0: Időjárás.
2: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartók dolgoznak a Lánfrankóni hídon a Szitjin alagút vége felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. Sebességet mérnek tőketerebesen az OMV kútnál Vécse-Vokcsice felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 16. játéknapon is 3-4-esben értek véget a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. Az I csoportban már a zárófelvonás előtt eldőlt, hogy Franciaország és Norvégia bejut a legjobb 32 közé. A nagy esélyes franciák simán 4-1-re megnyerték a tartalékos norvégok elleni csoportrangadót, és ezzel hibátlan teljesítménnyel végeztek a kvartett első helyén. A Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germain aranylabdás csatára Osman Dembélé ellenállhatatlanul futballozott az első félidőben. 25 perc alatt mesterhármast ért el, a 7. percben lőtte az első gólt. Az 50. percben 3-1-es állásnál 11-est hibáztak a norvégok. A csoport másik találkozóján a 13. perctől emberelőnyben futballozó Szenegál 5-0 arányban kiütötte Irakot, és még reménykedhet, hogy csoportharmadikként tovább jut. A H-jelű kvartetben a 7 pontos Spanyolország csoport elsőként lépett tovább, míg a második, szintén tovább jutó helyen óriási meglepetésre a zöldfoki szigetek végzett. Uruguay és Szaúd-Arábia kiesett. A zárókör rangadóján a Spanyolország-Uruguay meccsen egyértelműen az európaiak irányították a játékot. Mégis az uruguaiak előtt adódott az első nagy lehetőség, de a kaputorkában elvétették a labdát. A 42. percben aztán megszerezték a vezetést a spanyolok. Alex Baena nem túl erős lövését bevédte az uruguai kapus. Fordulás után kimaradtak a spanyolok helyzetei. A 87. percben Ferran Torres a felső lécet találta el. Spanyolország végül egy potyagóllal nyert. A 4-es másik találkozóján a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia meccsen nem született gól. Ez azt jelentette, hogy az afrikaiak 3 döntetlennel kerültek a legjobb 32 közé, ahol a címvédő Argentínával találkoznak. A G csoportban Belgium 5-1 arányban kiütötte Új-Zélandot, ezzel jobb gól különbségével csoport elsőként tovább jutott. Drámai hajrát követően 1-1-es döntetlennel végződött az Egyiptom-Irán találkozó. Az egyiptomiak csoport másodikként szintén a legjobb 32 közé kerültek. A bal szerencsés irániak, akik a 11. percben 11-est hibáztak, a hosszabbításban ugyan betaláltak, de a győztes góljukat VAR vizsgálat után nem adták meg, a 88. és a 98. percben pedig a kapufát találták el, a 3. helyen még bízhatnak a továbbjutásban. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben, az ágrábi aranykategóriás atlétikai versenyen. Emma Zapletalová ötödik lett 400 gáton, Kozák Luca és Takács Boglárka pedig egyaránt a hatodik helyen ért célba 100 gáton, illetve 100 méteren. Marozsán Fábián szett előnyről 7-5-2-6-4-6 arányban alul maradt, a másodiként rangsorolt spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben a majorkai teniszverseny elődöntőjében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 6-4-6-4-re kikapott a Demi Schurz Ellen Perez holland-ausztrál duótól a Bad Homburgi tenisztorna női páros versenyének elődöntőjében. Az Eastbourne-i teniszfiadal elődöntőjében a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai páros 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett a Gabriela Dabrowski Luisa Stefani kanadai brazil kettőstől. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A VB pont versenyt vezető pilóta mögött csapattársa, a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel. Antonelli volt a leggyorsabb a második tréningen is. Másodikként Piastri, míg harmadikként a másik McLarennel a brit Lando Norris zárt. Ma 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig a 71 körös verseny.

0: 9 óra 15 perc. A geopolitikai helyzet továbbra is feszült, a közel-keleti konfliktus kirobbanása után elmélyült bizonytalanság pedig a gazdasági kilátásainkra is rányomta a bélyegét. Jó hír, hogy a nemzetközi környezet legalább részben képes volt alkalmazkodni az olyan kedvezőtlen fejleményekhez, mint az energiaárak drasztikus emelkedése. A meglódult infláció és annak minden negatívuma azonban hosszabb távon velünk marad majd. Figyelmeztetnek a szlovák nemzeti bank szakemberei legfrissebb előrejelzésükben. De mit jelent mindez a lakosok pénztárcájára nézve? A következő percekben Horváth Mihály, a jegybank vezető közgazdásza válaszol. Amikor legutóbb a tavaszi előrejelzésük bemutatása után ült a vendégszékben, akkor arról beszélgettünk, hogy minden azon múlik majd, hogy meddig tart a közel-keleti konfliktus, és most már tudjuk, hogy sokkal inkább elhúzódott, mint azt bárki várta. Nem véletlen tehát, hogy a nyári prognózisban is kiemelt szerep jutott a konfliktusnak. Így mielőtt rátérnénk a Szlovákiát érintő adatokra, a közérthetőség érdekében kérem segítsünk egy kicsit eligazodni a kedves hallgatóknak abban, hogy hogyan hatott az Egyesült Államok és Irán háborús konfliktusa egyrészt a gazdasági környezet alakulására, másrészt a világgazdaság kilátásaira.
1: A helyzet az, hogy volt itt egy 3 hónapos időszak, amikor ugye a konfliktus zajlott, és az energiaárak nagyon is emelkedett szinten voltak, és ez majdnem azonnal kihatott az üzemanyag árakra, világszerte Szlovákiában is, de ezzel a történet sajnos nem zárult le. És most egy ilyen érdekes helyzetben vagyunk, hogy mi amúgy látjuk, hogy ennek a soknak, ennek az energia áremelkedésnek a következményei már lassan terjednek a világgazdaságban, de még nem érkeztek el hozzánk. Ugyanakkor már látjuk azt szerencsére, hogy úgy látszik, hogy csillapodik a helyzet Közel-Keleten, és valamilyen fajta politikai megoldáshoz közeledünk, és ennek következtében ugye az árak is, az energiaárak is, energiaordozók árai is csökkentek a világpiacokon, de az igazi hatás az még csak így lassan hullámzik a globális gazdaságon keresztül.
0: Nem véletlen tehát, hogy mi a sajtó munkatársai elég nehéz helyzetben vagyunk, hogyha megfelelő időt próbálunk találni a kommunikációban arra, hogy hogy kell erről beszélni, tekintve, hogy egyrészt ugye próbáljuk azt közvetíteni a kedves hallgatóknak, hogy van ok az optimizmusra, tekintve, hogy legalábbis zajlanak a béketárgyalások. Másrészt, ahogy jelezte, a hatások azok még csak jönni fognak, és hogy a jegybank elnök szavait idézzük, egy kicsit olyan helyzetben vagyunk, mintha valaki más helyett kellene kifizetnünk a számlát, amit talán a kedves hallgatók és átéltek már, hogy olyasmiért kellett fizetniük, ami tulajdonképpen nem az ő bűnük volt, de egészen pontosan melyik 3 csatornán keresztül jutott el leginkább hozzánk a közel-keleti konfliktus hatása, ugye az energiaárakat már említette, de van még 2 csatorna, amit talán érdemes kicsit bővebben is szétszálazni.
1: Igen, az üzemanyagárok azok a legközvetlenebb hatás, de ugye az energiahordozók, az olaj, a földgáz, ezeket nagyon sok egyéb termék és közvetve szolgáltatás, az utazás például árába, vagy ilyen gyártási folyamatokba belekerül, és ennek következtében a várakozások azt mutatják, hogy lényegében tágabb értelemben vett áruk és szolgáltatások árai még majd emelkedni fognak, beleértve sajnos az élelmiszer árakat is, ugyanis a földgáz nagyon fontos a műtrágya termelésénél, és mi ezt, hogyha nézzük a globális adatokat, ugye látjuk, hogy a termelési árak már növekedtek, a logisztikában is fennakadások voltak, ennek következtében a konténerek, egyéb ezzel összefüggő dolgok ára is már emelkedtek, és ez majd lassan elérkezik hozzánk is, feltehetőleg egy ilyen fél éves késéssel. Ugyanakkor igen, már pozitív hír, hogy úgy látszik, hogy megoldás felé halad a helyzet, az energiahordozók árai lejjebb vannak. A bizonytalanság azonban továbbra is emelkedett szinten van, bármi közben jöhet még, és feltételezhető az is, hogy továbbra is az iráni fél legalábbis a Hormuzi közt úgymond fegyverként is tudja használni majd az elkövetkező időszakban, hogyha jobb feltételeket akar majd esetleg bármilyen területen saját magának biztosítani. Azt is meg kell még ugye jegyezni, hogy a globális tartalékok, az olaj globális tartalékai nagyon alacsony szinten vannak. Az árak nem emelkedtek annyira, amennyire emelkedhettek volna, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon sok ország lényegében majdnem minimumra vitte az olaj tartalékokat, beleértve Kínát is, az Egyesült Államokat is, és ezeket a tartalékokat majd folyamatosan újra fel kell tölteni. Néhány ország arra is rájött, azért, hogy nem voltak elegendő tartalékaik, vagy egyáltalán nem voltak tartalékaik, és ez a folyamat még majd azt jelenti, hogy az elkövetkező hónapokban nagy lesz a kereslet a kőolaj iránt, és ugye a termelés majd csak lassan tud visszaigazodni a normális berkekben, ott ugye a háború is volt, és eltart egy ideig, amíg visszatér az egész rendszer a normális helyzetbe.
0: Ennek fényében tehát továbbra is a bizonytalanság az úr, és azért összességében véve az említett tényezők rontottak a külső környezeten, önök azonban nem módosították különösebben a tavaszi prognózisukat, tehát nem festenek sokkal borúsabb képet arról, ami ránk vár. Minek köszönhető mindez?
1: Szerencsére voltak jó hírek is, tehát igen, egyrészt a negatív hatás az, hogy a kulcsfontosságú kereskedelmi partnereinknél, Európa nagy országainál a kilátások rosszabbak lettek, tehát némileg nem sokkal, mivel hosszabban tartott a konfliktus, nagyobb volt a bizonytalanság, a beruházási kedv, a fogyasztási kedv sérült, és ennek köszönhetően az általunk termelt termékek iránti kereslet is valószínűleg gyengébb lesz az év hátra lévő részében, de nagyon jól kezdtük az évet, legalábbis nem kezdtük rosszul az évet, ami a lakossági fogyasztást illeti, meglepően jól alakultak a számok. Lényegében ezt úgy kell értelmezni, hogy nagyobb visszaesést vártunk, és minden hatás ellenére a lakossági fogyasztás tartotta a szintet. Ez annak is köszönhető, hogy amelyest gyorsabban emelkedtek a bérek Szlovákiában, mint ahogy azt vártuk, de úgy tűnik, hogy a szlovák fogyasztó úgy reagált a fennálló helyzetre, hogy kevesebbet tett félre, tehát a megtakarítások rovására ment az, hogy jobban kezdtük ezt az évet.
0: A megtakarításokra még mindenképpen ki fogunk térni, de maradjunk egy kérdés erejéig annál, amit ugyancsak említett. Nem alaptalanul számítottak picit rosszabb teljesítményre, hiszen most már hónapok vagy talán évek óta arra figyelmeztetnek, hogy Szlovákia eleve külső és belső tényezők miatt komoly ellenszéllel néz szembe, és ugye ezt az ellenszelet még felfokozta, ha fogalmazhatunk így, a közel-keleti konfliktus. De mennyire mérgező egyébként az a koktél, amit ez a három tényező összessége vagy elegye alkot?
1: Hát érezzük mi ezt a saját bőrünkön, tehát elmondható az, hogy a szlovák gazdaság lényegben két éve, 2024 felétől nagyon-nagyon lassan araszol, negyed évente 0,2%-kal növekszünk, ugye tavaly is éves szinten 0,8 volt a növekedéses, és ezt a 0,2-es negyedéves tempót tartottuk az első negyedévben is, és igen, ez a külső tényezők, egyrészt a válságok sorozata, de ugye vagyok be Európának versenyképességeivel is komoly gondok vannak, ezen belül Szlovákiának is. Ehhez még jöttek a konszolidációs intézkedések, és ezek nagyon is visszafogják a gazdaságot. Még egy érdekes rálátás erre a problémára talán az lehetne, hogyha nem lettek volna az EU-s pénzek, az EU-s pénzek beáramlása tavaly, akkor lényegében a szlovák gazdaság nem növekedett volna. Tehát annak köszönhetően, hogy van ez a fejlesztési terv, ennek keretében viszonylag sok pénz jön állami beruházásokra, és ezt Szlovákiában el is költöttük nagy részét tavaly. Ennek köszönhetően növekedett a gazdaság, amúgy stagnáltunk volna.
0: És egyébként nem dolgozunk most se túl nagy számokkal, tekintve, hogy az előrejelzésük 0,5%-os gazdasági növekedéssel számol, és ilyesmire 2020 óta nem volt példa, és 2020 az az esztendő, ami kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az is egy válságokkal tarkított időszak volt, tekintve, hogy a koronavírus világjárvány akkor robbant be. Mennyire tudunk még kijönni ebből a 0,5%-os ütemből, hogyha a 2020-as mintát nézzük? Van olyan, ami optimizmusra ad okot, hogy annyira azért nem borús a helyzetünk?
1: Valószínűleg el tudunk erről a szintről rugaszkodni, ehhez az is kell, hogy a kereskedelmi partnereink feljebb lendüljenek egy kicsit. Várjuk azért, hogy csak normalizálódik már a helyzet a nemzetközi porondon, bár valószínűleg a világgazdaság egy kicsit máshogy fog kinézni, mint ahogy azt mi megszoktuk, vagy ahogy ismerjük az elmúlt 20-30 évben, de ennek ellenére várható azért némi fellendülés Európában és világszerte is, és ez majd eljut hozzánk is, tehát ez egy fontos tényezője lesz majd annak, hogy ez így alakul, hogy jövőre már inkább megérezzük az életszínvonal növekedését. Szlovákiában pozitívum még az is, hogy indul Kelet-Szlovákiában, a Volvóban az új gyártás, tehát ezáltal is az a régió, és ennek köszönhetően egész Szlovákia is egy újabb impulzust kap, ezt is majd megérezzük a számokban. De sajnos meg kell jegyezni azt is, hogy mindez nagyon jól alakul, akkor is azok a növekedési ráták, amelyekkel számolni kell, valószínűleg csalódást okoznak majd, tehát többet várnánk, vagy többet szerepet remélnénk. Tehát, hogyha azt várjuk, hogy gyorsan fogunk közeledni a nyugati világ életszínvonalához, jelenleg most nincs ott ez a teljesítő képesség a gazdaságban. Valószínűleg némileg gyorsabban tudunk majd hosszabb távon is növekedni, mint az Unió, hogy 1,5% között van, mi talán valamivel gyorsabban tudunk növekedni, mint 1,5%, de az a különbség már pici ahhoz, hogy mi ezt a mindennapi életben úgy érezzük meg, hogy továbbra is közeledünk, és elérjük majd a gazdagabb szomszédaink életszínvonalát. Ehhez érdemben meg kell változtatni valamit a gazdaságban.
0: És nem csak ebben nem érezzük majd a szomszédaink életszínvonalát, hanem a helyzetünket tovább fogja nehezíteni, hogy nem csak a növekedésre vonatkozó kilátásokat nem módosították, hanem az inflációs várakozásokat sem, és ezek értelmében úgy néz ki, hogy idén még egy 4% körüli inflációval fogunk majd küzdeni, és a kedves hallgatók feltehetően már jól tudják, hogy ha inflációt emlegetünk, annak bizony hatása lesz a pénztárcájukra is, de egészen pontosan ez a 4% körüli ráta mit jelent a lakosok szempontjából nézve?
1: Az idei 4% különben még nagyon nem függ össze ez, ami Közel-Keleten zajlott. Némileg ugye az üzemanyagárak felmentek. Elsősorban itt nagyon fontos hatás az, hogy a szabályozott energiaárak a lakosság részére januártól felment, legalábbis a háztartások bizonyos részét illeti ez, hát nekik felmentek a gáz és a fűtés ára. Tehát ez rányomja a bélyegét az idei inflációs számokra, emiatt is vagyunk 4% körül, vagy ennek döntő hatása van az inflációs számok. Ami a közel-keleti válság hatását illeti, ez majd csak úgy számításaink szerint az év második felében, az év vége felé érkezik meg hozzánk igazából, és inkább a 2027-es számokat befolyásolja. Ott az a helyzet, hogy szerencsére azt várjuk, hogy enyhülnek majd az inflációs nyomások, tehát az infláció valószínűleg jövőre alacsonyabb lesz, mint az idén. Le tudunk menni 4%-ról 3% környékére, de az előző előrejelzésünkben kevesebbet vártunk. Tehát ott azt vártuk, hogy inkább 2,5% felé megy majd az infláció jövőre, de mivel a konfliktus tovább zajlott, a magas energiaárak tovább velünk voltak, ezért azzal számolunk, hogy ennek a kihatása a további áru és szolgáltatási árakra is erősebb lesz, nagyobb lesz, és ezért csak 3% felé megyünk majd jövőre.
0: Ugye, ahogy jelezte, jelenleg az inflációban a közel-keleti konfliktust elsősorban az energia oldalról, illetve az üzemanyag árak térfeléről érezzük, amit feltehetően a kedves hallgatók is érzékeltek tankoláskor. Ugyanakkor vannak jó híreink is az árak alakulása terén, mivel van olyan árucsoportunk, vagy van olyan szegmense az életünknek, ahol azért kedvezőbben alakultak a számok, hogy ne csak a negatívumokról beszélgessünk, mi az, ahol észrevehették a lakosok, hogy valamivel jobban állunk.
1: Ez most meglepően hangzik majd talán a hallgatók számára is, de vártnál jobban alakultak az élelmiszerárak. Az élelmiszerárak alakulása nagyon fontos a lakosság szempontjából, tehát a fogyasztói kosár nagy részét képviselik, és döntő szerepet játszanak abban, hogy is érzékelik a lakosok, a polgárok az árak alakulását. Itt hajlamosak vagyunk mindig arra figyelni, hogy minek az ára ment fel, és én is sokszor mondom, hogy milyen drága, nem vettem semmit, és ott van, nem tudom, 50-60 euró. De a számok, tények, és mi ezeket a számokat ugye statisztikai hivatalból kapjuk, de a statisztikai hivatal a nagy áruházláncokból és az egyéb boltokból szedik össze, tehát ezen adatok alapján azt látjuk, hogy igenis lassult érdemben, nagyon is lassult az élelmiszerárak alakulása, sok kategóriában csökkentek is az árak, a vaj egy nagyon figyelt kategória, ott ugye már lejöttünk azokról a 3-4 eurós szintekről, ilyen 1,50 körül, tehát több kategóriában volt. Évelején az első pár hónapban mindig alacsonyabban alakult az élelmiszerárak inflációja, mint ahogy azt vártuk. Ez a kedvező tendencia, ez is a világpiacról ered, a tavalyi év folyamán nagyon sok termék ára csökkent a világpiacokon, beleértve a kakaót, például kávét, és a többi, ahol az előtt volt egy válság, és ez most jut el lassan mi élelmiszereink árába is, de igen, a tavaszi válság, közel-keleti válság következményeként majd itt is egy apró fordulat várható, nem egy drámai növekedés, de valószínűleg gyorsul majd az élelmiszerárak növekedése is az év második felében, az év vége felé.
0: Elképzelhető, hogy ezt a lassulást, vagy ezt a néhány termék esetében elég drasztikus árcsökkenést azért nem érzékelik annyira a lakosok, mert mert a kormány konszolidációja egyre inkább rányomja a bélyegét a háztartások pénzügyeinek alakulására, hiszen egyre inkább érzik a megszorítások hatását. Ugyanakkor, ahogy említette, az év első néhány hónapjában a fogyasztás azért segített valamit a gazdasági helyzet alakulásán. Első hallásra ez a helyzet olyan paradoxnak és ellentétesnek tűnhet. Tulajdonképpen minek tudható be, hogy még ilyen körülmények között is képesek voltak a háztartások azért mégiscsak ilyen mértékben költekezni?
1: Ez már nem az első válsághelyzet, amikor a szlovákiai fogyasztó úgy reagál a válságra, hogy valahogy próbálja tartani az életszínvonalát, ott, ahol erre van természetesen lehetőség, hogy a megtakarítások rovására. És most is így reagál valószínűleg nagyon sok család Szlovákiában. Meg kell jegyezni, hogy a bérek alakulása is jobb volt, mint ahogy azt vártuk, tehát az állami szférában viszonylag nagy béremelkedés volt oktatásban és egészségügyben, de úgy általában ahhoz képest, hogy konszolidációs időket élünk, az állami szektorban a bérek viszonylag gyorsan emelkedtek, a magánszektorban nem annyira, de ott is meglepően jól alakult a helyzet. Az átlag 6% körül volt első negyed évben, ebből le kell venni az inflációt, és igen, le kell venni ebből az adóintézkedéseket, a konszolidációs intézkedések, amelyek az idén léptek hatályba. Így kerülünk nagyon közel a nullához, enyhén sokak számára itt is tudatosítani kell, hogy mindenki máshogy éli meg ezt a helyzetet. Nagyon sok ember számára kevesebb van a pénztárcában. Ezért is vártuk, hogy negatívabban alakul a fogyasztás, de igen, ott sok helyen még valószínűleg vannak megtakarítások, és ebből finanszírozták az életszínvonal szinten tartását. Szerintem ez ilyen organikusan, természetesen jön létre, hogy alapvető dolgokra, élelmiszer, alapvető ruházatra, erre-arra költeni kell, és ki ezt teheti, az meg is teszi, és akkor majd csak a hónap végén észreveszi, hogy kevesebb maradt a számlán. Ezt látjuk tehát mi nagyban, amikor figyeljük a makroszámokat.
0: Ez a gazdaság szempontjából kétségkívül nem rossz hír, tekintve, hogy azért kicsit feltolta az ország nem túl jó teljesítményét, de hogyha a lakosok szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, ugye évek óta arról beszélgetünk, hogy a tartalékképzésben a szlovák polgárok eleve nem jeleskednek, és most pedig azt mutatják az adataik, hogy tulajdonképpen még azt a spórolásukat is felélik, ami megvolt annak következtében, hogy képesek legyenek tartani az életszínvonalukat. Mennyire jó döntés ez a lakosok részéről, hogy az anyagi védőhálójukat áldozzák, mondhatni fel azért, hogy ne csökkenjen az életszínvonaluk?
1: Ez amúgy valamilyen szinten egy racionális döntés, tehát hogyha valaki azt várja, hogy egy negatív helyzet ideiglenes lesz, akkor erre racionálisan így reagál, tehát hogy próbálja tartani a szintet, a megtakarítások rovására, vagy esetleg egy fogyasztói kölcsönhez folyamodik, stb. És aztán, hogyha majd javul a helyzet, akkor majd rendezi a megtakarítások helyzetét, vagy visszafizeti a kölcsön, tehát teljes mértékben racionális hozzáállás. Meg kell mondani, hogy Szlovákia ebben egyedülálló Európában, tehát hogy az előző válságokra is, és erre a válságra is máshol a lakosság máshogy reagál, tehát a bizonytalanságra úgy reagál, hogy visszatartja a fogyasztást.
0: Ez diktálná a logika.
1: Ez egy másik logika, ez egy más kanál is, tehát igen, végső soron többféleképpen lehet érvelni, de általában ez az a racionális az lenne, hogyha ideiglenes valami, akkor próbáljuk tartani a szintet, de valószínűleg máshogy értékelik a helyzetet, látják, hogy ez a világ egyszerűen nagyon bonyolult lett most, és válságok sora következik, nem tudjuk, mi lesz, akkor inkább főleg ami ilyen nagyobb kiadásokat illeti, vagy úgymond a luxus cikkeket, ezeket visszafogja a fogyasztó más országokban, és próbál inkább megtakarításokat felhalmozni, hogy ebbe a bizonytalan időszakba nagyobb biztonsággal menjen. Valószínűleg Szlovákiában is vannak olyanok, akik ezt teszik, de hogyha a nagy számokat nézzük, nem ezt látjuk.
0: Tehát inkább a mának élünk, ha fogalmazhatunk így.
1: Pontosan, igen.
0: És lehet, hogy a lakosokban ezt a biztonságérzetet az is táplálja, hogy a munkaerőpiaci helyzet alakulása az még a válságok árnyékában is eléggé stabil, vagy ahogy önök fogalmaztak, meglepően rugalmas és jól reagál ezekre a problémákra. De minek köszönhető ez a rugalmasság?
1: Érdekes jelenség ez. Meg kell mondani, hogy nem csak Szlovákiában, tehát más országokban is viszonylag jól alakul a foglalkoztatottság, bérhelyzet is ott, ahol erre lehetőség van, elsősorban Európa déli országaiban. Itt valószínűleg közrejátszik az a tényező is, hogy öregszik a társadalom, egyre nehezebb munkaerőt találni is, tehát a szabad munkahelyek száma is lassan csökken, tehát folyamatosan csökken Szlovákiában, ezért is, hogyha valaki munkanélküli, érezheti azt, hogy nehezebb munkát találni, de ugyanakkor a munkaerő kínálat is egyre kevesebb, sőt, egyre inkább külföldi munkaerőre vagyunk ráutalva, hogyha tartani is akarjuk a foglalkoztatottság szintjét. A helyzet az, hogy a lassuló gazdaság nem tud ahhoz elegendő munkahelyet létrehozni, hogy növekedjen a foglalkoztatottság, ezért így lassan, folyamatosan csökken a munkahelyek száma, de ez még mindig jó. Tehát ez az, ami meglepő ebben, hogy annak ellenére, hogy már mondtam, 2 éve nagyon lassú a növekedés, hogy nem volt nagyobb mértékben, nem növekedett a munkanélküliség, a megszűnt munkahelyek száma nem csökkent, még inkább továbbra is azt látjuk, hogy a munkanélkülieknek sikerül új munkahelyet találni, esetleg más szektorokban azt látjuk, hogy az iparból folyamatosan elbocsátások voltak, de szolgáltatások területén vagy az építésügyben, tehát vannak még szabad munkahelyek, ahol munkát találnak az emberek szerencsére. És hogyha ezt ötvözzük ugye a bérhelyzettel, akkor így általában a munkapiac még ahhoz képest, ami minden történik, viszonylag stabilan, nagyon jól alakul.
0: És azt mondta, hogy annyi minden történik, és az egyik ilyen nagy történés, ami azért mégiscsak okozott egy kisebb földmozgást a munkaerőpiacon, az a kormány konszolidációja volt, tekintve, hogy a már említett adó és járulékteher emelés következtében elég sok egyéni vállalkozó döntött úgy, hogy nem folytatja a tevékenységét, hiszen a bevezetett intézkedések következtében fenntarthatatlannak ítélték meg a saját működésüket. De mi történt ezekkel a vállalkozókkal, tehát hogyan próbáltak alkalmazkodni ehhez a megváltozott környezethez, illetve feltételekhez?
1: Több csoportról beszélünk, körülbelül az ötöde a megszűnt egyéni vállalkozásoknak átment rendszeres, normális munkahelyé alakult. Tehát ugye valószínűleg ez az a kategória, elsősorban az ipart érinti ez, ahol ugye ezek az egyéni vállalkozások lényegében ilyen egy adóoptimalizáció formáját képviselték, és azok lényegében alkalmazottak voltak, de így működtek, és itt látni, hogy körülbelül a statisztikáink szerint az ötöde a megszűnt egyéni vállalkozásoknak, amelyek száma egyébként 50 ezer körül van a szociális biztosító szerint. Ezek alkalmazottak lettek, aztán van egy hasonlóan nagy csoport, ahol megszűnt az egyéni vállalkozói státusz, de megmaradt az alkalmazotti státusz, tehát sokan úgy voltak egyéni vállalkozók, hogy amúgy volt még mellette rendes munkahelyük. Rendes, ezt idézőjelbe tenném, tehát természetesen az egyéni vállalkozás is egy rendes tevékenység.
0: Már ha nem szürke zónában végzi valaki.
1: Az a harmadik kategória, valamivel kisebb, de az a kategória, tehát van egy csoport, amelyről nem tudunk semmit. Tehát ők eltűntek a számok közül, tehát vagy elmentek külföldre, vagy abszolút megszüntették a vállalkozást is, nem tudjuk, hogy mi munkanélküliek lettek esetleg. Tehát nem látjuk őket a munkanélküliségi statisztikákban sem, tehát valószínűleg csak megszüntették a tevékenységet, vagy tehát itt feltételezhető, hogy lehet, hogy sokan átmentek az informális gazdaságba. És aztán ugye vannak még ilyen kisebb kategóriák, hogy nyugdíjasok maradtak, tehát voltak nyugdíjasok is, akik amellett egyéni vállalkozók voltak. De ez a három nagy csoport van, tehát az alkalmazottak, azok, akik alkalmazottak lettek, alkalmazottak maradtak, és azok, akikről nem tudunk semmit.
0: Hogy semmi szín alatt ne motiváljunk senkit illegális tevékenységre, a halottakat értelmezzük úgy, hogy az egyéni vállalkozók többsége munkavállalóvá vált. Nem véletlen tehát, hogy a munkaerőpiacunk ilyen szilárd lábakon áll, de nem csak a munkaerőpiacunk stabil, a deficit is eléggé makacsul tartja magát. De ez egyet jelent azzal, hogy a következő években meg kell majd barátkoznunk a tartósan magas hiánnyal?
1: Mi barátkozhatunk a hiánnyal, szerintem itt az a kérdés, hogy a nemzetközi pénzpiacok meddig fogják tolerálni
0: a kormány barátkozását a hiánnyal.
1: A stabilan magas hiányokkal. Igen, az államadóság elérte a GDP 61%-át. Ha ezt a számot valaki 20 éve mondta volna, akkor elképzelhetetlen lett volna, de még 10 éve is magas számnak tűnt volna. Most így itt vagyunk, és létezünk ezzel a számmal is. Itt fontos előre tekinteni, és igen, ott jön az az érv, hogy ilyen tartósan, ilyen magas deficitekkel ez az államadósági ráta tovább emelkedik majd olyan szintekre, ahol egyre inkább sebezhetővé válik a szlovák gazdasága, a szlovák államkötvénypiac, és emiatt igen, az elkövetkező években még majd újabb intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy valahogy visszafordítsuk. Ez egyébként az EU-s szabályok szerint kötelességünk is, de itt most nem arról van szó, hogy mi valahogy jó diákok szeretnénk lenni, vagy hogy csak valahogy megfeleljünk Brüsszelnek, de ez a gazdaságnak is nagyon fontos, hogy megfordítsuk ezt a pályát, ugyanis ez egy nem fenntartható pálya, amin haladunk.
0: És itt idézném az utóbbi napok központi témáját, hogy a szlovák gazdasággal tulajdonképpen minden rendben van, az adósság nem olyan vészes, mindössze a sajtó igyekszik igen negatív színben feltüntetni az ország helyzetét, illetve mindazt, amit a kormány csinál. De azután, amit az elmúlt 30-40 percben felvázoltunk és elemeztünk, kicsit költőinek tűnik majd a kérdés, de a rendkedvéért kérem boncolgassuk egy kicsit bővebben is, hogy valóban a média túloz, vagy tényleg érdemes komolyan venni az azokat az éterben keringő figyelmeztetéseket, amik a felelősségteljes gazdálkodásra vonatkoznak.
1: Értelmes odafigyelni arra, hogy mi vár ránk. Vagyunk egy bizonyos helyzetben, és szerintem ez a politikum dolga, a kormány ellenzék dolga, hogy most megvitassák azt, és a lakosság felé is elmagyarázzák, hogy lehetnénk jobb helyzetben, nem lehetnénk jobb helyzetben. A tények azonban arról beszélnek, hogyha nem változtatunk a kurzuson, akkor tovább haladunk felfelé az államadósággal, és ilyen helyzetben nagyon sokáig nem tudja a gazdaság húzni. Itt azt is tudatosítani kell, hogy öregszik a társadalmunk, jelenleg még annyira nem látható ez a folyamat, de már csak néhány évre tekintünk vissza, sokat öregedtünk, tehát pár éve még 5 foglalkoztatott, vagy 5 aktív munkaerő volt egy nyugdíjasra, jelenleg már csak úgymond 4 van, de 2030-as évek vége felé 2 aktív, munkapiacilag aktív ember lesz egy nyugdíjasra, tehát ez egy rohamos öregedés előtt állunk, és ennek nagyon nagy hatása lesz az állami büdzsére is, és erre a helyzetre, erre a folyamatra fel kell készülni. Mi nem mehetünk a 2030-as évekbe egy 70%-os államadósági szinttel, tehát az nagyon nehéz helyzet elé állítja majd az akkori döntéshozókat, előre kell gondolkoznunk, és ezt a pályát, ami most haladunk, még időben visszafordítani, hogy legalább valamivel kedvezőbb helyzetben legyünk ebben a nagyon nehéz folyamatban, ami előtt állunk.
0: És elvileg éppen ezért konszolidál a kormány, ugyanakkor azt látjuk most már így 3 konszolidációs kör után, hogy a deficit mérséklésére irányuló törekvések valahogy nem hozták meg a kívánt hatást. Minek tudható be, hogy a hiány mérséklése nem olyan ütemben halad, mint ahogy azt vártuk, tekintve, hogy most már önök is jelezték a prognózisban, hogy az a hiány cél, amire a választási ciklus végére kitűzésre került még néhány évvel ezelőtt, amikor a kormány indított, most már nem biztos, hogy tartható lesz.
1: Az eredeti cél ugye az volt, hogy jövőre 3% alatt leszünk, aztán volt némi kiigazítás, ami amúgy valamilyen szinten rendben is volt, mivel a körülmények nagyon nehezek, nemzetközi körülmények nagyon nehezek, és valószínűleg nagyobb kárt okozna a gazdaságnak az, hogyha tehát annyira levittük volna, vagy az lett volna az ambíció, hogy annyira csökkentsük a hiányt. Ugye néhány tizedről van szó, de a legújabb kiigazítás ugye lényegében azt jelenti, hogy majdnem egybeesik a mostani előrejelzésünkkel, és a mostani előrejelzésünk azon alapszik, hogy a kormány már nem hoz több döntést ezen a területen, tehát nem lesz több konszolidációs intézkedés, tehát lényegében ezzel azt üzenték, hogy lényegében már semmit nem fogunk tenni az elkövetkező években a költségvetés területén, ami a helyzethez képest azonban nem, tehát lehetnének nagyobb ambícióink is ezen a területen.
0: Az, hogy a prognózisban egyelőre nem számolnak a költségvetési kiigazítással vagy konszolidációval, az annak tudható be, hogy egyelőre semmilyen információk nincs arra vonatkozóan, hogy 2027-ben mit tervezhet a kormány, vagy azért sejtik, hogy választási évben nem biztos, hogy bármilyen intézkedések jönni fognak.
1: Nem, ez egy konvenció, tehát az európai központi bankok körében mi ugye ezt az előrejelzést mindig úgy készítjük, hogy ez karöltve van a többi központi bankkal Európában és az európai központi bankkal, és ott ugye ilyen, vannak ilyen egyezmények, hogy mit veszünk alapnak az előrejelzéshez, és ott van egy olyan szabály, hogy amíg célok ugyan lehetnek, de amíg nincsenek legalább hiteles módon bejelentve konkrét intézkedések, hogy is éljük el azokat a célokat, addig mi ezekkel nem számolunk az előrejelzésben, és ezért jövő évre sem és 2028-ra sem számolunk konszolidációs intézkedésekkel. Ezért is egyébként ugye mi a növekedés gyorsulását prognosztizáljuk, tehát 2% fölé várjuk a gazdasági növekedést 27-28-ban, de itt azzal számolni kell, hogyha lesznek további konszolidációs intézkedések, akkor ez a növekedés majd lassabb lesz. És visszatérve az előző kérdéshez, miért nem csökkennek ezek a hiányok gyorsabban, vagy nem csökkentek gyorsabban? Igen, ott közrejátszik a nemzetközi környezet, tehát objektívan el lehet mondani, hogyha más pályán haladna a világgazdaság, Európa gazdasága, akkor a szlovák költségvetés is jobban néz neki. Maguk a konszolidációs intézkedések is visszafogják a gazdaságot, ezért is lassú a növekedés, és ezért is adóbevételek is nem úgy alakultak, ahogy ezt várt például a pénzügyminisztérium, de igen, be kell vallani azt is, hogy ahhoz képest, hogy konszolidálunk, bizony a kiadási oldala a költségvetésnek nagyon is dinamikus, tehát ebből a beszedett többletből, többlet pénzből nagyon sokat elköltött a kormány, sok mindenre.
0: És így, hogy ezt a beszedett többletet a kormánynak sikerült sok mindenre elkölteni, zárójelbe talán megjegyezhetnénk, hogy például szociális csomagokra, vagy nem célzott energiasegélyre, amit azért célzottabbá is lehetne tenni. Van még tér arra, hogy adó és járulékemelés formában, tehát hogy a bevételek növelése formájában próbáljanak konszolidálni, vagy egyszerűen most már eljutottunk arra a pontra, hogy a lakosság nem biztos, hogy elbír többet, és valóban a kiadási oldalhoz kellene hozzányúlni?
1: Gazdaság nagyságához képest, a GDP-hez képest már 40% fölött mozgunk, ami az adókat illeti, és egyéb járulékokat, vagy bevételi oldal már 42-43% körül van, ami ugye már megfelel lassan egy úgymond észak-európai stílusú gazdaságnak, ott valamivel még magasabbak. Hogyha mi skandináv országként akarunk működni, akkor nagyon sok más mindent is meg kell változtatni, hogy ez a modell működőképes legyen a helyi körülményekben, de ugye már lassan-lassan odaérünk egy bizonyos szintre, ahol már nagyon nehéz azt mondani, hogy még túl nagy a rés, hogy még jóval többet be lehetne szedni adókon keresztül. Itt inkább azon kell elgondolkodni, hogy az adórendszert hogy lehetne úgy átalakítani, hogy a meglévő összeget hatékonyabban szedje be, tehát hogy úgymond az okozott gazdasági károk kisebbek legyenek, és igen, aztán ott van a kiadási oldal, említette az energiatámogatásokat, amelyek ideiglenesek, de nem bírunk tőlük valahogy megszabadulni, és ugye ott van, át kell tekinteni az egész kiadási oldalt, hogy mire is költünk túl sokat ahhoz képest, tehát a szomszédainkhoz képest, vagy egyéb országokhoz képest, vagy ahhoz képest, ahogy mi elképzeljük a szlovák társadalmat jövőre tekintve.
0: És bár a konszolidációt említve hajlamosak vagyunk bevételi és kiadási oldalban gondolkozni, azért lenne itt egy harmadik lehetőség is, mégpedig a gazdaságélénkítés. Ezen a fronton mi az, amire érdemes lenne koncentrálni?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Itt ugye sok mindent elhanyagultunk az elmúlt 10-15 évben, de talán alapvetően humán erőforrásra van szükség, tehát emberekre van szükségünk, művelt, ügyes emberekre, és ezeket ugye be is lehet hozni. Ezen a területen sem vagyunk túl jók. Ideális esetben itthon nevelnénk őket. Sajnos az egyetemi rendszerünk, az egész kutatási ökoszisztéma valahogy nem úgy működik, már ha csak összehasonlítjuk például a csehekkel, vagy a lengyelekkel Magyarországgal. Tehát itt is szintet kéne elépni. Ez azért fontos egyébként, mert amúgy a fizikális, tehát a beruházások, a nagy vállalatok is csak akkor jönnek majd ide, vagy a hazai beruházások is csak akkor alakulnak, akkor tudnak terjeszkedni a hazai innovatív cégek, hogyha ez ott vannak az emberek. Ma ezt már nagyon nehéz elképzelni művelt emberek nélkül, még a mesterséges intelligencia sem változtat ezen sokan, ahhoz egy másképpen művelt emberre van szükség, de továbbra is művelt emberekre van szükség. Említettem ugye az innovációk támogatását, ez egész vállalkozói környezetet úgy kell alakítani, hogy ezek az innovatív cégek tudjanak növekedni, tudjanak terjeszkedni. Ezért is fontos különben egyébként az Európai Unión belüli együttműködés, a 28. rezsim, stb., hogy tényleg nemzetközileg is tudjanak növekedni. A pénzügyi unió, a banki unió, tehát ezek nagyon lényegében minden összefügg azzal, hogy Európában, beleértve Szlovákiát is, egy ilyen innovatív cégek növekedni tudjanak, és több embernek tudjanak munkát adni, és hogy elmozduljunk az összeszerelő műhely modelltől valami másfelé. És Szlovákiában ugye nagy rés van abban is, hogy az állami gazgatás hatékonyságát növelni kell. Tehát amikor különböző vállalati szféra képviselőkkel beszélünk, külföldi beruházókkal, hogyha csak a szomszédos országokkal hasonlítanak minket össze, minden nagyon sokáig tart, minden nagyon bonyolult. Amikor itt megkapnak valamilyen engedélyt, Magyarországon már építkeznek. Tehát ilyen környezetben nagyon nehéz azt várni, hogy lendületet kap a gazdaság. És ugye végső soron itt van az, hogy egy minőségi költségvetési politikára van szükség, ami azt jelenti elsősorban, hogy hatékonyan szedjük be a pénzt, és hatékonyan költsük el. Ilyen egyszerű ez.
0: Ilyen egyszerű lenne, és bár a költségvetési politikánk még annyira nem hatékony, a monetáris politikánk azért eléggé az, és ez nagyban függ az Európai Központi Bank döntéseitől, és hogyha már a megváltozott gazdasági környezet és az infláció erősödéséről és hasonló tényezőkről beszélgettünk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ezek a fejlemények a monetáris hatóságokat is tulajdonképpen óvatosságra intették, és így történt az, hogy közvetlenül azelőtt, hogy pozitív hírek kezdtek érkezni a Közel-Kelet irányából, mármint olyan pozitív hírekre gondolok, amik a békekötés irányába mutatnak, az Európai Központi Bank kamatot emelt. De így, hogy mégiscsak elkezdtünk pozitív irányba mozdulni, ez a kamatemelés véget is érhet, vagy amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus következményei egy ideig még velünk lesznek, túlzott optimizmus ilyesmin gondolkodni?
1: Meglátjuk, az a válasz erre. Ez LKB döntéshozatala úgy működik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mit mondanak a bejövő adatok. tehát próbáljuk értelmezni azt, amit látunk az adatokban, és ezt így előrevetítjük a jövőre. És igen, az utolsó döntés, a júniusi kamatemelés, ez említette, hogy közvetlenül azután jöttek a pozitív hírek, ezt akkor leellemeztük, számoltunk pozitívabb forgatókönyvekkel is, és még a pozitív forgatókönyvekben is az jött ki, hogy igen, kamatot kell emelni. És itt éppen arról van szó, hogy az inflációs hatás majd csak idővel érkezik. A monetáris politika hatása is csak idővel érkezik meg gazdaságban, tehát eltart egy ideig, amíg kifejti a döntés a hatását az emberek fogyasztói beruházási döntéseikben, és ezáltal az infláció alakulásában, a bérek alakulásában. Ezért is indokolt volt az, hogy kamatemelés jött. Most meglátjuk, hogy egyrészt hogy alakul a közel-kelgezeti helyzet, de inkább fontosabb tényező lesz majd az, hogy a következő hónapokban majd látjuk azt, hogy ez az inflációs sok, az energia ársok hogyan terjed a világban, és hogyan terjed az európai fogyasztói kosárban, tehát hogy melyek azok a tételek, ahol látunk nagyobb emelkedést, hogy ez megegyezik-e az előrejelzésekkel, és ez alapján dönt majd a kormányzó tanács júliusban is, ősszel is. Tehát jelenleg nem lehet megmondani, hogy következő lépések lesznek-e, de azt el lehet mondani, hogy a meglévő információk szerint bárhogy is alakult volna a helyzet az elmúlt hetekben, ez a mostani kamatemelés indokoltnak látszik.
0: Az előrejelzések tehát a következő időszakban is fontosak lesznek, és amikor prognózisokat készítenek, akkor általában több különböző forgatókönyvvel is dolgoznak, és amikor tavasszal beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy a közép út mellett inkább egy pesszimistább változat lóg a levegőben, most azonban egy optimistább variációval is készültek, de milyen feltételeknek kellene ahhoz teljesülnie, hogy valóban ez a kedvezőbb verzió valósuljon meg?
1: A pozitívabb forgatókönyv lényegében az energia árakról szól, az azzal számol, hogy viszonylag gyorsan visszatérnénk a háború előtti szintekre. Itt meg kell mondani, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy ugyan a rövidtávú árak csökkentek, tehát azok úgy viszonylag jól alakulnak a pozitív forgatókönyv szerint,

0: alatt maradnánk, az igazi hatás majd csak jövőre lenne.
1: És mivel továbbra is bizonytalan időket élünk, ezért gondolom, hogy az előrejelzések tekintetében a változtatás jogát azért ezúttal is fenntartják.
0: Természetesen mi is abban az üzemmódban vagyunk, hogy figyeljük az adatokat, próbáljuk értelmezni, hogy melyik is az a forgatókönyv, amely szerint haladunk, vagy hogyha nem is haladunk konkrétan valamelyik forgatókönyv szerint, mit is mondanak nekünk elsősorban a középtávú kilátásokról, hogy mi lesz jövőre azután. Igen, a helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, főleg ami az idei év alakulását illeti. Reménykedjünk, hogy lesznek jó hírek is a nyár után.
1: Bár politikai értelemben véve úgy tűnik, hogy a közel-keleti helyzet még az egymással szembeni csapások jelentette megtorpanások árnyékában is a rendezés felé halad, a háború hatásai egy ideig még biztosan velünk maradnak. Olyan ez, mint amikor egy követ hajítunk a tóba. A kavics szinte azonnal eltűnik, a vízfelszínén keletkezett hullámok azonban még tovább gyűrűznek. Figyelmeztetnek a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei legfrissebb előrejelzésükben, amely tanulságait az elmúlt percekben Horváth Mihállyal, a jegybank vezető közgazdászával tekintettük át.

9 óra 56 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító műsorunkba június 27-én szombaton. A hangmérnök Zsabka Levente és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is hálásan köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót a viszonthallásra!

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nagy hőség miatt korlátozza a vonatok sebességét a Szlovák Vasút Társaság. Rendkívüli állapotot hirdettek a Krím-félszigeten. Ma közel 40 fok lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Utaj Estok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. A megszállt Krím-félsziget orosz hatóságai rendkívüli állapotot hirdettek a fokozódó ukrán légitámadások miatt. A támadások nyomán üzemanyaghiány és áramkimaradások alakultak ki, miután az ukrán hadsereg logisztikai útvonalakat és olajipari létesítményeket vett célba. Az orosz vezetés szerint a rendkívüli intézkedések a létfontosságú szolgáltatások fenntartását szolgálják. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy a Krím elleni csapások célja Oroszország katonai hátországának gyengítése, míg a félszigeten tartózkodó civilek egyre nagyobb félelemről számolnak be a rendszeres légitámadások miatt. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium 2 Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenő hőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik, Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvényt szállította őket tovább. 3 embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Franciaország Norvégia 4-1, Szenegál Irak 5-0, Spanyolország Uruguay 1-0, Szaúd-Arábia Zöldfoki szigetek 0-0, Belgium Új-Zéland 5-1 és Egyiptom Irán 1-1. Franciaország Norvégia Spanyolország a Zöldfoki szigetek Belgium és Egyiptom jutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián szett előnyről kikapott a második kiemelt spanyol Alejandro Davidovics Fokinától a majorkai tenisztorna elődöntőjében.
3: Időjárás.
1: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. Sebességet mérnek Garbóc Bogdányon, Boltanovcén, Kassa irányából. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit ne hagyjanak a lezárt autóban, sem utasokat, sem állatokat.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 27. műsorának minden kedves hallgatóját. Itt a tanév vége, kezdődik a gondtalan szünidő, és a diákok 2 hónapra megfeledkeznek az iskoláról. Nem akarunk ünneprontók lenni, de mi még az iskolával, pontosabban 2 egykor híres gimnáziummal fogunk ma foglalkozni. Az egyik az 1842-ben Érsekújvárban a Ferences rend által alapított katolikus gimnázium. Erről Turcell Lajos irodalomtörténész és Luzsica Lajos festőművész mesél. Mindketten ennek az iskolának voltak a diákjai a 20. század első felében. A másik híres iskola az egykori pozsonyi állami reálgimnázium, amelyre 3 volt diákja emlékezik vissza. Berta Géza ügyvéd, Mayer Judit nyelvész és Krausz Mária költő. S végül Jakab István, a Comenius Egyetem magyar tanszékének egykori oktatója mondja el élettörténetét. Valamennyiükkel Tóth Erika beszélgetett közel 2 évtizeddel ezelőtt.
2: Turcell Lajos irodalomtörténész az Érsekújvári reálgimnázium tanulója volt. Az iskola padjait 1933 és 38 között koptatta.
3: Volt itt 8 gimnáziumi rendszerű középiskola, azok közül a legfiatalabb intézetek közé tartozott, ugye a legöregebb intézetek, a losonci protestáns gimnázium, a pozsonyi gimnázium, komáromi gimnázium, hát ezek ugye megelőzték nagyon-nagyon sok évtizeddel. 1842-ben létesült csak az érsekújvári katolikus gimnázium, és ferencrendiek tanítottak benne, először latinul, 2 évig latinul, és aztán 44-ben akkor jött ki, akkor nyilvánították a magyar nyelvet államnyelvé, és akkor aztán magyarul kezdtek tanítani. Algimnázium volt csak, tehát 4 osztály volt, és 1883-tól már teljesen világi tanárok tanítottak, és főgimnáziummá, tehát 8 osztályossá 1894-be azzal tették, hogy létesítettek 5. osztályt, és az első érettségiző diákok azok 1898-ban ugye kerültek ki. Ez volt a 18 előtti története az inti. Még annyit, hogy amiben én jártam, azt az épületet 1911-ben építették. Nagyon szép, tágas épület volt. Azért ugye tekintve, hogy nagyon sok 1100-nál több volt a diák abban az évben is, és előzőleg is azért jártak, mit tudom én, az alsóbb osztályok valami más iskolába, terembe, ugye volt ilyen helyzet is, hogy nem tudta teljesen ugye ellátni a diákságát tanteremmel, helyel.
2: Kik voltak a leghíresebb, legnevesebb tanárai az iskolának?
3: Mert ott a legnevesebb tanárok, akik országosan is ismertek voltak, tehát nem csak helyben. Ugye volt egy tudós történelemtanár, dr. Noszkai Ödön. Ő ugye hát foglalkozott Érsekújvár történetével is. Érsekújvár történetírója Szőgyéni pap Hajcz Kálmán volt, annak a könyvel és egy nagyszerű előszót írt, és ő is van résztanulmányokat. A Komáromban megjelenő Nemzeti Kultúra című rövid életük 3 évig élő ilyen történeti tudományi labba írta a cikkeit. Nagyon értékesek a szlovákiai katolikus egyháznak a viszonyairól, tehát 1918 és 38 között a magyar katolikusok helyzetéről egy forrásértékű tanulmány. Országosan ismert volt Mrenna József, magyar-latin szakosult. Ő olyan szempontból volt híres, hogy a magyar cserkészetnek a főparancsnoka volt. Először volt ilyen magyar alosztály, utána volt egy ilyen önálló magyar osztály, és annak ő volt a cserkész kapitány, a magyar cserkész kapitány, és a cserkész lapot, a tábortüzet, amely Komáromba jelent meg, annak ő volt a főszerkesz, felelőszerkesztője, de hát ő abban azt a bencés tanárok csinálták Bíró Luciánnal az élükön ott ugye, és nagyon jól szerkesztették. Na, most azon külön Krammer Jenő, hát ez egy csodálatos ember volt, hogy nekem két egyetemi végzettségem van, és csak azért mondom, hogy nagyon sok tanárnak a kezén keresztül mentem, sok tanárom volt, de minden között, az elemi iskolától egész az utolsó egyetemi szemeszterig, hogyha összeszámlálom a tanárokat, őt szeretem a legjobban, és őt becsülem a legjobban. Abszolút tiszta ember, már szinte önveszélyesen tiszta. Ugye? És hát elragadó előadó franciára tanított, és hát ő neki a neve, hát közkedvelt volt, és az ifjúságnak a szervezésében is, hát ő például ilyesmire is gondolt, hogy jó franciásokat az érettségi után szerzett nekik Párizsban lehetőséget, hogy egy évig ott ugye valamit dolgozva tökéletesítsék. Így például Jócsik Lajos, Dobosi László így lett aztán ugye nagy romanistává, egy nagyon jelentős romanistává, úgyhogy, és ő ilyen kultúrtörténeti, hát ő német és francia szakos volt, úgyhogy a német szakban is foglalkozott, de főleg a franciába. Ramüz, az volt ő neki a kedvenc írója, ez egy svájci francia író volt, arról rengeteget írt, és olyan párhuzamba hozta azokkal az elképzelésekkel, hogy nálunk is lehetne olyan európai rangú regionális irodalmat csinálni, mint ez a Ramüz. Nagyon sokat foglalkozott ilyen szellemi, irodalmi kérdésekkel, és kritikusan például, mit tudom én, foglalkozott a nyelvi színvonalával, és nagyon kritikusan megmondta, hogy az átlag színvonal milyen gyenge a szlovákiai magyar irodalomnak. De hát egyébként ilyet végtelenül szeretett. Na, még egy ember, akit Tain János rajztanár volt, és amellett ő ilyen néprajzi gyűjtő, és ilyen történelmi tárgyaknak a gyűjtője. Ő olyan múzeumot hozott ott létre Újvárba, hogy azt lehet mondani, hogy ez közép-európai színvonalú volt.
2: Luzsica Lajos festőművészre az érsekújvári gimnáziumban talált rá a múzsa.
4: Szerte a világban mindenki szép emlékeket őriz erről a gimnáziumról, a tanári karról, az atmoszféráról, a légkörről. Állandó levelezésben vagyok egyébként a külföldi volt újváriakkal. Szerte a nagy világban nagy-nagy nosztalgiával gondolnak vissza erre a gimnáziumra. És ha azon meditálok, hogy miért van ez, hát a mi gimnáziumunkat annak idején a kissé öregebb emberek, ugye a kissé idősebbek, a republika, első republikában látogattuk ezt az épületet, és akkor, hogy is hívták, Csehszlovák Állami Reál Gimnázium magyar párhuzamos osztályai. Na most ez azt jelentette, hogy egy épületben éltünk itt, szlovákok, magyarok, és ez annyira természetes volt, annyira magától értetődő, hogy szinte nem is tudatosítottuk, hogy itt szlovák vagy magyar él. Együtt voltunk, fiatalok voltunk, diákok voltunk, jól éreztük magunkat. És ezt az állapotot úgy szívtuk be a levegővel, mint a berek öreg fái alatt azt a jó nyitraparti levegőt, vagy azt a városi korzós levegőt, ott a tökmagos korzónak a levegőjét. Tehát ez egy természetes dolog volt. De most amit megtanultunk, ami a sejtjeinkbe ivódott, és ez már élmény és emlék, és amit mindig is őrzök magamban, és általában ezért van a nosztalgia, a demokráciának a jelen valósága. Tehát egymás megbecsülése. Mi a demokráciát nem könyvül tanultuk, az első republikának ez egy nagy élménye volt. Éltük, a sejtjeinkbe átment. Most, ha nosztalgiáról beszélünk, akkor elsősorban ebből fakad, hogy ragyogóan megvoltunk egymással, izgalmakkal, bukásokkal, jó vizsgákkal, mindennel együtt ragyogó volt. Hát visszagondolok most kedves élményekre. Ha úgy ezenben van, előttem van a tornavizsga, fehér nadrágban, kék, széles szalag övvel, fehér trikóval, fehér tornacipőben, a lányok buzogánnyal, mi botokkal, négyes sorba vonultunk a Ése pályára. Hát az egész város sorfalat állt, úgy néztünk, mi még peckessel lépdestünk ott, a Cárán Dani bácsi irányításával, a kis köpcös tornatanár, aki imádta a diákjait, és valóban testnevelést csinált, nevelést, nem edzést. De ez egyben azt jelentette, hogy valóban ápoltuk a testünket, tornáztunk szívvel, lélekkel. Ő például, Cárán Dani bácsi olyan ember volt, hogy a diákjait jobban szerette, mint az egész tanári kart, és ha veszély volt, kicsempészte a tanári értekezletükről a várható veszélyeket. Állítólag ki is tiltották a tanári értekezletekről egy ideig, ezért diákpárti volt. De hát ilyen volt mind itt Gánóczi Miska bácsi, a matematika tanár, Tany János, a rajztanár, aki az első, második, harmadik, negyedik osztályig volt rajz, és engem az első osztály dereka táján már észrevett, és meghívott a lakására, ott festettem, adott vásznat, deklit, lealapozta, és ott a többi tanítványával, fizető tanítványával együtt én is ott festettem, rajzolhattam, persze ingyenes tanulóként fogadott el, mert hát azt mondta, hogy ez egy tehetséges gyerek. Itt köteleztem én el magam talán a festészettel, mindig az mentett meg tulajdonképpen, mert többi tárgyból nem voltam így kiváló, főleg matematikából, de hát meg kell mondjam, a szlovák nyelv sem ment olyan nagyon jól a Darina Markovánál, és a rajz az, amelyik mindig úgy kihúzott, és ugye a tanári karba elvitte a híremet, hogy hát ez a rajzos. Ugye, és ez a tudatosság kialakult bennem, hogy én ezen a pályán fogok elhelyezkedni, és ez erőt adott, hogy átevickéljek a nehézségeket.
2: Pozsony Állami Magyar Reál Gimnáziumban eltöltött évek kitörölhetetlen nyomokat hagytak a hajdan volt diákokban. Krausz Nándorné, Majer Judit és Berta Géza így emlékezik.
5: Hát én 1926-ba kerültem az első osztályba, akkor még az intézet a német gimnáziumnak a párhuzamos osztályait képezte. Egy évvel később, mikor a második osztályba kerültem, akkor önállósult az intézet, és akkor nevezték ki az addigi ideiglenes igazgatót, Jancsovics Ferenc tanárurat igazgatóvá, aki nagyon művelt és nagyon tisztelt pedagógus volt, aminek bizonyítéka az is, hogy később aztán az egyetemen is lektor lett, és soká tanította a magyar nyelvet. Tanári karunk részben a régi Királyi Katolikus Főgimnáziumnak a bevált jó pedagógusaiból állt, részben a régi Evangélikus Liceumnak a tanáraiból, de természetesen új tanárok is kerültek hozzánk, részben a vidéki magyar iskolákból magyar tanárok, de részben olyan szlovák tanárok is, akik még a magyar egyetemeken végeztek, úgyhogy tökéletesen beszélték nem csak a anyanyelvüket, természetesen a szlovák nyelvet, hanem a magyar nyelvet is, és ezekkel a tanárokkal abszolút és semmiféle konfliktusunk vagy kontroverziáink nem voltak sem nemzetiségi, sem vallási, sem egyéb téren.
6: Én 1931-ben kerültem az első gimnáziumba, és 39-ben érettségiztem. Az tulajdonképpen egy folyamatos időszak volt, egészen 39. január 1-ig, amikor aztán kitettek minket, és az érettségünk már a Kecske utcai, akkor ideiglenes gimnáziumban volt, az épület már nem áll, most távozott főbíróság, az új főbíróság épülete ott van.
7: Amikor én bekerültem a gimnáziumban, az 1933-ban történt, és két párhuzamos osztályt engedélyeztek mindössze, valamiért, ez egy állami intézkedés volt, és ezt a tanárok úgy igyekeztek kijátszani, hogy 62 gyereket vettek föl az A, és ugyanannyit a B osztályba. El lehet képzelni, hogy ez micsoda rettenetes nehézség volt a tanár számára, ilyen osztályokat tanítani, ellenőrizni. És mire a második osztályba kerültünk, megosztottak bennünket már három osztályra, úgyhogy akkor már ABC osztály volt. És ez ment egészen, még az ötödikben is három osztályunk volt. Ellenben akkor következtek be ugye a politikai események, hogy Dél-Szlovákiát Magyarországhoz csatolták, és akkor ugye a diákságnak egy nagy része levált, mert hiszen a pozsonyi gimnáziumban nem csak pozsonyi gyerekek jártak, hanem rengeteg sok csarlóközi és kisalföldi, mátyusföldi gyerek is, úgyhogy akkor maradt a eredetileg még novemberben meglevő három hatodikból egyetlen hatodik osztály. Én is keresztül mentem ezen a költözködésen, hogy elhagytuk az eredeti Vécölöp utcai hajdani léciumi épületet, és átkerültünk a Kecske utcába, ott voltunk egy fél esztendeig, és onnét a következő tanévre 1939-től áthelyezték ezt az iskolát már az új szlovák állam az akkori Madách utcába. Én még ott érettségiztem a Madách utcában 1941-ben, természetesen egy nagyon megcsappant tanári kar is tartozott ehhez az iskolához. Néhány idősebb tanárunkat akkor nyugdíjazták, néhány fiatalabb tanárunk kénytelen volt elhagyni az iskolát, olyan emberek, mint Péri Rezső és Kovács Endre.
8: Milyen volt a kapcsolat, a viszony az idősebb és a fiatalabb diákok között?
5: Jó viszony volt, de mi, mint elsősök és másodiskosok, mi voltunk a szecskák, és a hetedikesek és a nyolcadikasok azok voltak a felvigyázók a folyosón is, és amikor becsöngettek már az órára, hát akkor már nem volt szabad a folyosón kint tartózkodni, csak ezek a felsősök jártak ott. És bizony, hát megesett az, hogy ha valamelyik szicska kidugta a fejét, akkor az a hetedikes és nyolcadikos hát egy jó pofont kent le neki. Nem esett neki jól, de hát ez hozzá tartozott már a nagyobb és kisebb diák közötti viszonyhoz.
8: A továbbtanulásra kellőképpen fölkészítették önöket.
6: Az első évben tulajdonképpen semmi újat nem tanultunk, mert úgy például én magyar-francia szakos voltam, és harmadik az olasz, olyan jól felkészítettek, hogy Jancsovics tanár úr, hát akkor már egyetemen tanított, volt igazgatom, mindenkit ismert név szerint, és ő maga mondta, hogy nagyon sok újat nem tudok, különösen az, aki Tóth Ferenc kollégámnál érettségizett, annak én már újat nem tudok mondani, és különben is felkészítettek úgy is, hogy viselkedni tudjunk, hogy ebbe megyünk arra az egyetemre, hogy be tudjunk mutatkozni, tudjunk beszélni.
7: Hát én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy én innen elkerültem 1941-ben a Budapesti Egyetemre, és hát ott is meg voltak elégedve az én alapvető tudásommal, mert emlékszem egy esetre, nem voltam latin szakos, de mivel történelem szakos voltam, bizonyos latin stúdiumokat is kellett abszolválni, és bementem egy nagyon neves professzornak, Husztinak az órájára, és ő éppen a Szalusztiuszról tartott előadást, és hát megkérdezte ottan a hallgatóságot, hogy ki hajlandó ezt most fordítani, kezébe volt a könyv, senki se jelentkezett, én nagy szemtelenül azt mondtam, hogy én, oda hívott, odaadta a szöveget, olvastatta, fordítatta, és aztán rám nézett, és azt mondta, mert akkor még úgy beszéltek az egyetemi hallgatóval, hogy a kisasszony hol érettségizett, mondtam, hogy Pozsonyban, igen, mondta, és ki volt a latin tanára, Tóth Ferenc. Hát, hogy ismerte vagy se, azt nem tudom, de udvariasan azt kérdezte, hogy a kisasszonynak mi a másik szaktárgya. Nára én megijedtem, mert egyik szaktárgyam sem volt a latin, mondtam, hogy sajnos én történelem magyar szakos vagyok. Professzor Dühös lett, odavágta a könyvet, és azt mondta, egyszer van itt végre valaki, aki tud latinul, és az se latin szakos.
8: Miért lehet az, hogy ha a régi gimnáziumok öreg diákeival beszélgetek, akkor mindig nagy-nagy szeretettel emlékeznek vissza egykori iskolájukra, egykori alma máterükre.
6: Itt szerepet játszott a szülői nevelés is. Annak idején minket arra neveltek, hogy tiszteljük az előjárainkat, és a tanárokban az előjárainkat láttuk. Tisztelettel és szeretettel beszéltünk velük is, róluk is. Nem mondhatom, hogy olyan, mondjuk merev volt az a kapcsolat, de feltétlen tisztelet volt, már a nevelésben volt, a másik pedig a tanároknak a lelkületében. De hosszú évekig tanítottak egy-egy diákot, hát gondoljuk el, hogy 8 év, nagyon ügyes volt ez a 8 éves gimnázium, én nagyon sajnáltam, amikor áttértek a 8 alapra és utána a 4 gimnáziumba, mert éppen akkor került egy új iskolába, új környezetbe az a gyermek, amikor a nevelő szüksége volt a régi pajtásai, a barátjaira, a tanáraira, mert éppen a pubertás korában. Mi mint együtt nőttünk fel, a tanárokkal együtt voltunk, és együtt voltunk diákok. Tehát elég vannak ilyen szép emlékeink. Ez az én nézetem.
5: Én azt hiszem, ehhez hozzájárul még az a momentum is, hogy az iskolának jó híre volt, és egy bizonyos légköre volt, amely ma azt mondanák, hogy rangot jelentett.
7: Talán az is szerepet játszott abban, hogy azért az a korszak, amelyben mi iskolába jártunk, kivéve hát mondjuk az utolsó éveket, abból, amikor én jártam iskolába, mert hiszen akkor már nagyon háborús volt a légkör, de egy olyan nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb korszak volt az az első köztársaság idején, és hát a diákságot a politika abszolút nem érintette, mert az egyszerűen tilos volt. Még egy újságot sem volt szabad bevinni az iskolába, mert azt a tanár úr elvette. Azt mondta, hogy itten ez, fiam, nem a te dolgod, és ezzel be van fejezve. Na most az is igaz, amit Mária mondott, ugye, hogy az otthoni nevelés más volt, ugye többet foglalkoztak a gyerekkel, ennél fogva természetesen a tekintély, tisztelet és egyáltalán nevelés sokkal inkább tekintély elvű volt, mint a mai nevelés, és én nem vagyok híve annak, hogy egy gyereket ijeszgetni kell, vagy ez vagy az, de azért tekintélyre szüksége van, hogy valakire fölnézzen, és én nem állítom, hogy valamennyi tanárunk tökéletes volt, vagy a legjobb volt, de egy nagyon jó átlagot képviselt a mi iskolánk tanári kara, ahol igazán voltak kiváló egyéniségek. Ezeket az embereket mi sose fogjuk elfelejteni, hogy mit köszönünk nekik, és hát ugye a régi tanterv is jobb volt, ugye, mert hát az a stilisztika, meg az a retorika, meg az a poetika mai napig hiányzik az iskolába, mert sokkal könnyebb ugye ott irodalomtörténeti előadást tartani egy tanárnak, mint ezeket az alapvető dolgokat megtanítani, és miért van most probléma az egyetem első évfolyamában a jeles bizonyítvánnyal érkező magyar szakos diákokkal, hogy nem tudnak helyesen írni. Engem senki nem vizsgáztatott le, amikor bekerültem a Budapesti Egyetemre a magyar szakra, hogy tudok-e helyesen írni, mert az természetes volt, hogyha egyszer leérettségiztem egy középiskolába, és nekem magyarból jelesen van, akkor tudok helyesen írni. És hát az ugye, hogy a szülők nem voltak annyira meghajszolva, többet tudtak foglalkozni a gyerekekkel, és ezek az emberek a magánéletben is érintkeztek, és ismerték az iskolának, meg a gyerekeknek a programot.

0: Tóth Erikának Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Berta Géza, Mayer Judit és Krausz Mária mesélt egykori iskolájáról.
1: Szól a rádió.
0: Jakab István egyetemi oktatóra bizonyára sok magyar tanár emlékszik. A hallgatóival szigorú volt, megkövetelte a magyar nyelvtan alapos ismeretét. Azt vallotta ugyanis, hogy aki tanít, annak magának is tudnia kell. Az ő tudását a Sárospataki Gimnázium alapozta meg. 75 évesen mesélte el életét Tóth Erikának.
2: Tanár úr, milyen volt az a nagy ráskai család ott a keleti végeken, annak idején, amikor 75 évvel ezelőtt ön megszületett?
3: Egyszerű falusi család volt, néhány hold földjük volt a szüleimnek, és bizony sok volt a munka, kevés a haszon. Tehát az én indulásom nem volt sima és egyenes vonalú. A faluról azt mondhatom el, hogy nagyon kicsi, 401 néhány lakosa volt abban az időben. Egy református elemi iskolája volt kezdetben, aztán szlovák iskolát létesítettek az első köztársaság idején. Ez állami iskola lett, és a visszacsatolás után ez az iskola szintén államiként működött, egészen ugye a háborúig magyar iskolaként, aztán újra szlovák iskola lett belőle, és a református iskola a háború után, mint magyar iskola megszűnt létezni.
2: Említette, hogy a szülei nehezen keresték a kenyerüket, de hát végül is önt tanítatták. Ez mikor dőlt el, kinek a javaslatára, ötletére?
3: Tudjuk, hogy a falvak nem nézték abban az időben jó szemmel, ha valaki tanulni ment, felsőbb iskolába került. Nem azért, mintha arra gondoltak volna, hogy na ez már úr lesz, kikerül közülünk. Nem néztek ellenséges szemmel az értelmiségére, ezt nem mondhatnám, hanem talán inkább sajnálkozva néztek rájuk. Az volt a közfelfogás, hogy a megélhetés biztos alapja a föld, a vagyon. Tehát aki vállalta azt, hogy értelmiségi pályára lép, arra úgy néztek, hogy no, ez szegény, a világ bujdosója lesz, ennek nem lesz semmije, ennek nem lesz miből megélni. Engem is attól féltettek a szüleim, meg a nagyszüleim kezdetben, de aztán látták, hogy a mezei munkához nem nagyon fűlik a fogam, és a tanítóm nyomásának, rábeszélésének engedve, aztán nagy nehezen elhatározták, hogy tanítatni fognak. Azért nehezen, mert akkor bizony nem kevés pénzbe került a tanítatás, aztán a körülmények is úgy alakultak, amelyek bizony kétséget ébresztettek a szüleimben. 10 éves koromban, amikor át kellett volna lépnem az elemi iskolából az első alsó gimnáziumi osztályba, akkor volt a visszacsatolás, a felvidék visszacsatolása Magyarországon. És azzal, hogy visszacsatolták a mi falunkat is Magyarországhoz, nem nyugodtak meg a kedélyek, az ellenségeskedés tovább tartott, Szlovákia és Magyarország között. Az estéken olykor-olykor felhangzott a géppuska kattogása a közeli határon, mert ott volt mellettünk az államhatár, vagyis ilyen határincidensek elég gyakran voltak abban az időben. Emiatt 3 évet vesztettem, tehát nem 10 éves koromban, hanem 13 éves koromban kerültem Sárospatakra a gimnáziumba. Persze 1941-ben sem volt nyugodtabb a helyzet, mint azelőtt. Jellemző a körülményekre, hogy a beiratkozásom napján Kassát bombázták, tehát a beiratkozás után egy légópincében töltöttünk néhány órát, de akkor már nem volt visszaút.
2: Milyen volt abban az időben a Sárospataki gimnázium?
3: A Sárospataki gimnázium abban az időben is olyan volt, mint annak előtte több száz éven keresztül. 1531 1901-ben alapították a kollégiumot, és ez az iskola mindig a szegény diákságot szolgálta. Persze tanultak ott gazdagok is, de a szegényeket segítette maga az iskola. Sok gazdag ember hagyta rá a vagyonát, és ennek a vagyonnak a hasznából támogatták a szegényebb sorsú diákokat. A beiratkozás előtt nem tudtam arról, hogy létezik úgynevezett tehetségvizsga is, és akiket tehetségvizsgásokként vettek fel, azok ingyen tanultak. Sajnos én ezt a lehetőséget elszalasztottam, de azért kaptam kedvezményeket, és nem kellett mindent fizetnem. Elég sokba került ugye az internátusi díj, az étkezési díj, a ruházkodás azért más volt, mint otthon, tehát voltak kiadásai a szüleimnek, de az iskola is segítette őket bizonyos kedvezményekkel.
2: A Pataki kollégiumban emberségesebb volt-e a légkör, mint Nyilasmisi debreceni kollégiumában?
3: Határozottan igen. A tanárainkra az volt jellemző, hogy nem csak tanítottak, hanem neveltek is bennünket. Nagyon szigorú volt a rend és fegyelem, az internátusban megvolt a napirend, azt be kellett minden diáknak tartania, de megértők is, elnézők is voltak, ha arra volt szükség a tanáraink. Aztán az osztályon kívül is megvolt a lehetőségünk a fejlődésre, önképzőkörök működtek, ezeken az önképzőköri gyűléseken a tehetséges, tehát az írói, költői vénájú diákok felolvasták verseiket, elbeszéléseiket, esetleg kisebb tanulmányaikat, és ezeket ott szigorú bírálatnak vetették alá, tehát a többiek is segítették a diákok fejlődését. Ennek igen nagy hasznát vettük ott. És az Erdély János önképzőkörnek ezen kívül jól összeválogatott könyvtára volt. Szívesen látogatták a diákok. Ennek a könyvtárnak magam is voltam egy időben a vezetője. Aztán ilyen osztályon kívüli nevelési módszernek tekinthetem az úgynevezett mendikációt, meg a legációt is. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozat diákjai a sátoros ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor, pünköskor meglátogatták az egyes egyházközségeket, és ezek a gyerekek, fiatal gimnazisták verseket mondtak, meglátogatták a gyülekezet minden családját, és pénzt kaptak, így is biztosította a segítséget számukra az iskola. Az egyházkerület is besegített, amennyire tudott. A felsőbb osztályokból, meg a 7.-8.-ból legációba mehettek, tehát a sátoros ünnepeken prédikálni mentek, istentiszteleteket végezni mentek ki a gyülekezetbe, szintén 2-3-4 gyülekezetbe. Ezek természetesen még többet kaptak az egyházaktól, vagy éppen a gyülekezeti tagoktól, és bizony az a 3 legáció jelentős anyagi segítség volt a mi számunkra.
2: A háború után ismét határ került a szülőfalu és Sárospatak közé. Ez mennyire változtatta meg az életüket?
3: Bizony a háború után mi felvidékiek külföldiekké váltunk Patakon. Először féltünk ettől az állapottól, mégis ugye a határ átjárási nehézségek, stb. Hogyan fognak minket a szülők segíteni, és tudnak-e segíteni, ugye abban a helyzetben, amelyben akkor éltek, de szerencsénk volt, mert alig szorultunk a szülők segítségére. Magyarország életkörülményei nagyon nehézzé váltak. Nálunk Csehszlovákiában, leszámítva az itteni problémákat, kitelepítések, deportálások, stb., még talán anyagilag könnyebben éltünk, viszont abban nagy előnyünk volt, hogy Voltak olyan árucikkek, például a cukor, a cigarettapapír, amelyekből egy kisebb mennyiséget betettünk a csomagunkba, és átvittünk Magyarországra, mondjam, hogy csempésztünk is, hát ez a valóság, és azért ott mondjuk jó pénzt lehetett kapni, amelyből aztán biztosítani tudtuk a megélhetésünket, a létezésünket. Természetesen voltak szociális intézmények is, amelyek felkaroltak bennünket, ott tanuló külföldi diákokat. Én magam is, és minden felvidéki az úgynevezett vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól havi 100 forint támogatást kaptam, akkor még ez elég szép pénz volt, sőt az Országos Földhitelintézettől meg évi 700 forint ösztöndíjat, tehát tulajdonképpen 1700 forintom már biztosítva volt. Ehhez jött még a legáció, tehát nem voltunk ugyan gazdagok, de azért tudtunk élni, tudtunk létezni. A határon való szögdösés nehezítette meg az életünket. Tudnélik, itt nem voltak Csehszlovákiában magyar iskolák, de útlevelet mi Magyarországra nem kaphattunk. Különösen tanulás céljából nem, egyébként sem, és csak a szökés maradt számunkra. Hát ez éppen nem volt valami lélekvidámító dolog, az idegesség mindig bennünk volt, vajon sikerül-e, nem fognak el bennünket a határon, és bizony, hát különféle kalandokon mentünk át. Hát például volt egy olyan esetem, átsétáltam a legális átkelőhelyen, útlevél és határátlépő nélkül, az meg úgy történt, hogy a többiek már visszamentek, én egy lakodalom miatt lemaradtam, és egyedül kellett volna a határnak nekivágnom, nem nagyon akaródzott este sötétbe, sőt éjjel átmenni a határon. Hát egyet gondoltam, mi lenne, ha eltévedenék, amikor mentem ki Borsi felé, Sátoraljaújhely szlovák részéről, Szlovákújhelyről, elindultam a rendes úton, országúton, a határ felé. Arra gondoltam, hogy esetleg nem feltételezik, hogy ott akarok az orruk előtt szökni, hát útba igazítanak és visszaküldenek. Mi történt? És legnagyobb meglepetésemre a határőrház, illetve a csehszlovák vámház sötét volt. Szépen elsétáltam mellettem, mikor a sorompóhoz értem, az alatt gyorsan átbújtam, és pár lépés után a magyar határőrház előtt voltam. Ott kedvesen fogadott egy főtörzsőrmester, beinvitált és kérte az útlevelet. Mondom, nekem olyan nincs. Na jó, jó, hát akkor a határátlépőt, mondom, olyan sincs. No, de hát a határon jött át, hát itt a szemem előtt jött át. Mondom, igen, de diák vagyok, előszedtem a elrejtett diák igazolványokat, amelyeket az iskola adott nekünk, igazolva, hogy hát milyen célból megyek át, a tanulmányaimat folytatom. Nagyot nevetett, sőt, még azt is megengedte, hogy ott töltsem az éjszakát vele a határőrházban, mert a vonatom reggel 7:30-kor ment Patak felé.
2: A gimnáziumi évek alatt kialakult-e határozott elképzelése arról, hogy mi szeretne lenni majd az érettségi után?
3: Nem. Hogy őszinte legyek, gondot jelentett nekem a pályaválasztás. Falusi gyerek voltam, a falusi gyerek meg kit ismer, a lelkészt, meg a tanítót, esetleg a jegyzőt, tehát még teljes elképzelésem sem volt a pályákról, a lehetőségekről. Én esetleg az orvosira, meg a tanárira, magyar történelem szakos tanárira gondoltam, csak a politika beleszólt az életembe, mert a diák önkormányzat elnöke voltam 8. koromban, és a pataki gimnazistáknak, mint egyházi iskola diákjainak önkormányzatunk volt. Nem tartoztunk az állami, illetve a külső politikai szervek irányítása alatt működő úgynevezett diákszövetséghez. Szóval lényeg az, hogy több összeütközésem volt a külső politikai szervekkel, mert én védtem az autonómiánkat, és bizony tudtomra adták, hogy ne is pályázzam egyetemre, mert úgysem vesznek föl. Ebben a helyzetben az iskola nyújtott nekem segítőkezet, a teológián ingyenes helyet ajánlottak föl, de egy év múlva hazakerültem, megbetegedtem, és nem folytathattam tovább ott a tanulmányaimat, sőt, leállították a kollektív útlevél kiadását is. Tudnélik, rövid ideig azért kollektív útlevéllel jártunk át, mert a két ország hatóságai látták, hogy a helyzet így tarthatatlan, hogy a sátoros ünnepek táján tele van a határ diákszökevénnyel, és ezt a megoldást választották. Később ez is megszűnt, itthon pedig csak Prágába mehettem volna teológiára, de szlovákul sem tudtam jól, nemhogy csehül, így ezt a lehetőséget nem választottam. Ezért, amikor megnyílt Pozsonyban a szlovák egyetem magyar tagozata, oda jelentkeztem. Itt megint vesztettem 3 évet, egy a teológia éve, 1 év betegség, és 1 évet tanítottam, de azt mondom, hogy elvesztegetett idő nincs, mert mindenből tanul az ember valamit, például a teológia éve is nagyon hasznos volt nekem abban, hogy az Isten tiszteletek végzésével megszoktam a nyilvános szereplést, és más haszna is voltak.
2: És miért éppen a magyar szakot választotta?
3: Nem a magyar szakot választotta. Nem volt nyílegyenes a pályám most sem, hanem először a távtagozatra iratkoztam be, gondoltam, hogy a kémia, biológia, földrajz szak olyan, hogy nem kell ott ülni az órákon, otthon is megtanulom, és amikor felkerültem a nappali tagozatra, mert Nagykaposról, ahol tanítottam, nem tudtam feljárni, vizsgázni, egy kicsit nagy volt a távolság, én ugyanarra a 3 szakra iratkoztam be. De nem tetszett nekem valahogy a 3 szak, amikor már ilyen intenzíven kellett készülnöm belőle. A magyar szakos évfolyam társak, akiknek többször segítettem, csábítottak, hogy lépjek át magyar nyelv és irodalom meg történelem szakra. Hát ilyen elképzelésem már régebben is volt, engedtem a rábeszélésnek, és 1 hónap után átléptem ezekre a szakokra. Az első nyelvtani, magyar nyelvtani szemináriumon már otthon éreztem magamat.
2: Ki volt akkor a magyar tanára?
3: Majer Imre tanár úr régebben a kereskedelmi középiskolában, jó színvonalú iskola volt, tanította a magyar nyelvet és irodalmat, ő adta elő nekünk a magyar nyelvtan. Mint tanárral is nagyon meg voltunk elégedve, és mint ember is nagyon jó és megértő volt hozzánk. De jól is jött ez az évfolyamunknak, mert sok diák került fel abban az időben gyors talpaló tanfolyam után az egyetemre, és bizony, hát megértést kellett irántuk tanúsítani.
2: A tanár úr mi szépséget látott a nyelvtanban, mert ugye az ember azt gondolná, hogyha valaki a magyar szakot választja, akkor elsősorban az irodalom miatt.
3: Én felfigyeltem a magyar nyelv szépségeire is, és ha a nyelvben nincs is logika, mint hangsúlyozzuk sokszor, magában a nyelvtanban mégis van egy kis logika, és bizony ez azért hatott rám. Én megszerettem a magyar nyelvet, a magyar nyelv nyelvtanát is, rendszerét is szívesen tanulmányoztam, és akkor olyan nyelvi állapotok voltak Csehszlovákiában, hogy szükség is volt arra, hogy valaki intenzívebben foglalkozzon magával az itteni nyelvhasználattal is. Így álltam rá aztán a nyelvművelés végzésére, később irányítására is a anyanyelvi társaság és a különböző szakbizottságok keretében.
2: Idővel Majer Imre helyére lépett a magyar tanszéken, de előtte azért volt egy kitérője.
3: Igen, volt egy kitérőm, mivel Pozsonyban nem volt lakásunk, már akkor nősember voltam, kénytelen voltam Nagymegyeren igazgatói állást vállalni, és 28 éves fejjel indítottam el egy úgynevezett 11 éves középiskolát, amely a gimnáziumnak az elődje volt, és ott töltöttem el 5 évet. Mondhatom, hogy megnyugvással váltottam a munkahelyet, az igazgatói funkció nem nekem való volt. Sok volt az összeütközés a politikai szervekkel. Én nem voltam az az ember, aki szó nélkül végrehajtottam mindent, amit rám akartak erőltetni, és bizony hát emiatt akadt néhány nézeteltérés köztünk. Én megnyugodva mentem el már a tanszékre. De nem mondom, hogy ott minden simán ment. Ott is megvoltak a politikai gondok. Jött 1968. Utána amiatt kerültem kellemetlen helyzetbe, hogy nem ítéltem el nyilvánosan Dubček úgynevezett jobboldali elhajlását. Állítólag nekem azt el kellett volna ítélnem, meg a többieknek is. Nem tudom, hogy miért. Szóval a 32 évből, amelyet a tanszék állományában töltöttem, 29 évet dolgoztam adjunktusi státusban. Csak a rendszerváltozás után kaptam meg a docensi oktatói címet, és 3 évet dolgoztam még docensként, holott megjegyzem, a tudományos fokozatomat, a kandidátusi fokozatot már 1970-ben megszereztem. Tehát megvolt az alapom, megvolt a publikációs tevékenységem is ahhoz, hogy habilitációra engedjenek.
2: Tanár úr nagyon szigorú oktató volt, ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, annak ellenére, hogy a nyelvtant, a nyelvészetet szerettem, de bizony még a rémálmaimban most is előjön, amikor a 4 szemeszteres leíró nyelvtani vizsgát kellett letenni, szóval nem volt könnyű. Ennek ellenére azok a kollégáim, kolléganőim, akik tanítanak, azt mondják, hogy nagyon-nagyon sokat merítenek mind abból, ahogyan a tanár úr tanította a nyelvtant. Tehát azért, ha akkor úgy is éreztük, hogy nagyon szigorú volt, de nem volt eredménytelen.
3: Hát nekem megvoltak a saját elveim, főként a magyar iskolák szempontjait, érdekeit tartottam szem előtt. Azt szoktam tréfásan mondani a hallgatóimnak, hogy az egyetem nem szórakoztató ipar, ide azért küldték őket a szüleik, hogy felkészüljenek.

0: Kezdőnek nem kell ismernie a nyelvet, dehogy nem.
1: A nyelvészetnek itt kisebbségi helyzetben nagyon fontos részterülete a nyelvművelés, de ezen a területen nagyon szorosan együtt kellett működnie magyarországi kollégákkal. Milyen kapcsolat alakult ki az ottani nyelvészekkel, ottani nyelvművelőkkel?
0: Elég jó kapcsolataim voltak a magyarországiakkal. Elsősorban Deme Lászlóval, aki vendégtanárunk volt 5 éven keresztül, vele meg tudtam beszélni minden szakmai problémámat. Főként azért vagyok hálás neki, hogy ösztönzött engem, és figyelte a működésemet, figyelte a kutatásaimat, és ha magam nem vettem is észre, hogy valami új dolgot fedeztem fel a magyar nyelvrendszerében, mondjuk esetleg szerintem egy-egy nyelvi jelenség a nyelvtanban nem volt a helyén, azt én megpróbáltam helyre tenni. Ő erről aztán véleményt mondott, sőt felhívta figyelmemet arra, hogy ez új dolog, ezzel ő nem találkozott még a magyar nyelvészeti irodalomban, tehát ezt publikálni kell. És ezért nagyon hálás vagyok neki. Sőt, egy-két ilyen eredményem bekerült a legújabb Magyar Grammatika című egyetemi tankönyvbe is, amelyet Magyarországon használ.
1: Deme Lászlót harcostársának is nevezhetjük, hiszen a magyar nyelvművelésben az utóbbi években kialakult két irányzat, vannak a megengedőbbek és a szigorúbbak. A tanár úr szemlélete változott-e az idők folyamán?
0: Az enyém tulajdonképpen nem változott. Persze ebből a vitából, amely a két tábor között lezajlott, azért én is tanultam, mi is tanultunk. Bolond ember az, aki nem vonja le a tanulságokat egy-egy ilyen vitából. Tulajdonképpen arról volt szó, és az ellen emeltünk szót, hogy kialakult Magyarországon egy szűkebb csoport a nyelvészek körében, amely azt a nézetet vallja, hogy talán nincs is szükség nyelvművelésre, mert a nyelv az önmagától fejlődik. Na ez engem kevésbé izgatott volna, az érintett közelebbről, hogy egy-két itteni nyelvész is azt a nézetet kezdte vallani bizonyos magyarországi nyelvészek támogatásával, egyetértésével, hogy nekünk itt ki kellene alakítani egy külön szlovákiai magyar standardot. Ez volt az, amit én nem tudtam megemészteni. Sem Deme, sem én nem értettünk egyet azzal, hogy határon túliaknak külön-külön standardjuk legyen. Ez azt jelentette volna, hogy legalább 5 magyar standarddal kell számolnunk. Mi igenis azt a nézetet vallottuk, hogy kell lennie egy közös magyar standardnak, amelyhez nekünk igazodnunk kell. És ez pedig az anyaországban kialakult nyelvváltozat kellene, hogy legyen. És elítéltük ezeket a szeparálódó törekvéseket. Természetesen nem vontuk kétségbe, hogy vannak bizonyos szókészleti elemek, amelyekre itt külön szükségünk van, amelyeket mondjuk Magyarországon nem használnak, mert az ottaniaktól eltérő fogalmakat nevezünk meg velük. Vagy gondolok itt a tulajdonnevekre, hát nem vehetjük át a tulajdonneveket Magyarországról. Az természetes dolog, hogy itt külön nevezzük el a funkciójuknak megfelelően ezeket az intézményeket például.
1: Lett-e ennek a vitának valami kézzelfogható eredménye?
0: Megnyugodtak a kedélyek, különösen azután, hogy az Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága összeült, értékelte ezt a helyzetet, ezt a vitát, és a tagok egyenként szavaztak, és mindenki elítélte tulajdonképpen ezt az elhajlást, ezt a nyelvművelés ellenességet.
1: Tanár úr, a pályája során ugye sokszor érezte azt, hogy háttérbe szorítják, viszont a nyugdíjas évek meghozták az elismeréseket is.
0: Hát, nem a kitüntetésekért dolgoztam, de azért mondjuk jól esett, hogy Magyarországon is észrevették a tevékenységemet, és 1996-ban szinte pár hét leforgása alatt 2 jelentős kitüntetést is kaptam. az egyik

0: a magyar köztársasági érdemrend kiskeresztje a köztársasági elnöktől, a másik pedig a Lőrincedély volt. Ez a szakmai elismerés. Tavaly 2002-ben kaptam meg itt is a Szlovák Köztársaság ezüst plakettjét, emlékérmét. A pataki diákok sem feledkeztek meg rólam. A pataki diákok szövetségének, amelynek elég sok tagja van, tiszteletbeli tagjává fogadtak.
1: A nyugdíjas évek sem telnek tétlenül.
0: Nem, a nyelvművelő munkát végzem tovább. A hibák nem tűntek el véglegesen, a lapokból, meg a beszédünkből sem. Ezen kívül a Református Teológiai Akadémián adok elő egy tantárgyat, amely stilisztikából és retorikából áll.
1: Foglalkoztatják-e még valamilyen tervek?
0: Tulajdonképpen már nagy terveim nincsenek. Azt mondom, hogy élni is kell valamikor. Talán eleget dolgoztam, most is teszem azt, ami tőlem telik, ami erőmből telik. Lehet, hogy így távlat nélküli már az életem, de tudomásul kell vennem, hogy megöregedtem, betöltöttem a 75. évemet.
2: Egykori iskolájáról Turcell Lajos, Luzsica Lajos, Majer Judit, Krausz Mária és Berta Géza mesélt. Jakab István egyetemi oktató, akinek a műsor szerkesztője, mint hajdani diákja hálás a tőle kapott útmutatásért és igényességért, élettörténetét mesélte el. A műsorunkban nyilatkozók közül már senki nincs az élők sorában. Ezért külön köszönet jár Tóth Erika egykori kolléganőnknek, hogy évtizedekkel ezelőtt megtalálta és megszólította ezeket az embereket, és ezzel megőrizhettük oktatást történetünk egy kis, ám de jelentős darabját. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, és gondtalan, kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenegy óra van. A Pátria Rádió hírei.
4: Szlovákia mentőegységeket küld Venezuelába. Az Egyesült Államok és Irán ismét egymás célpontjait lőtték. Ma közel 40 fok lesz. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Utaj Estok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium két Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenőhőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik, Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvény szállította őket tovább. Három embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben. Sport Zsigárdi Lászlótól.
5: A labdarúgó VB csoportkörének zárófordulójában Franciaország Norvégia 4-1, Szenegál Irak 5-0, Spanyolország Uruguay 1-0, Szaúd-Arábia Zöldfoki Szigetek 0-0, Belgium Új-Zéland 5-1 és Egyiptom Irán 1-1. Franciaország Norvégia Spanyolország a Zöldfoki Szigetek Belgium és Egyiptom jutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián szett előnyről kikapott a második kiemelt spanyol Alejandro Davidovic Fokinától a majorkai tenisztorna elődöntőjében.
3: Időjárás.
4: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
4: Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit ne hagyjanak a lezárt autóban, sem utasokat, sem állatokat.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Elkerülhetetlen a NER buborékjából való kilépés, ami új nemzetkoncepcióval és stratégiával jár, mondja mai adásunk vendége. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: A kisebbségi elitek nagy részben a Fidesz identitáspolitikájának a rabjaivá váltak, hogy több esetben tulajdonképpen alkalmazkodniuk kellett maguknak a kisebbségi eliteknek ahhoz a narratívához, ahhoz a nemzetkoncepcióhoz, amit eleve a nemzeti együttműködés rendszere megteremtett. Hogy a kisebbségi társadalmak, hogyha artikulálni szeretnék azt, hogy ők valóban egy közösségként működnek, és értékeik és érdekeik vannak, amelyeket képviselni szeretnének, hogy ezt a szintű törzsi versenykedést ezt nem engedhetik meg maguknak. Tulajdonképpen nem rendelkezünk azzal a tudással, hogy egyik vagy másik régióban hogyan éli meg a mindennapjait az adott magyar személy, és itt beszélek akár munkakörülményekről, akár a nyelvhasználat, akár a szlovákokkal való kontaktus terén, és én úgy gondolom, hogy szükség lenne több transzregionális élménynek a kialakítására, és ebben szerintem a magyar civil szférának is fontos feladat lenne.
0: Hiába az ideáramló forintmilliók, a szlovákiai magyarok elfelejtették a közösségi normák alapjait, és ehhez saját elitjük is asszisztált, írja Czábocki Szabolcs a Napunkon megjelent publicisztikájában. A történész úgy véli, a Fidesz nemzetpolitikája az etnikai és kulturális szimbólumokról, illetve az organikus közösségeket alkotó bizalmi kapcsolatokról a politikai közösségre terelte a figyelmet. Ennek, ahogyan a nemzeti együttműködés rendszerének is, a politikai közösséghez való hűség volt a szervező ereje. A feudális logika alkalmazása pedig elképesztő károkat okozott. Egyrészt azzal, hogy a politikai közösséget egyben a nemzettel azonosnak vélték, a haza nem lehet ellenzékben, a Fidesz és külhoni hűbéresei mindent elkövettek azért, hogy céltáblát, bohócot vagy egyszerűen elszigetelt szerencsétlen kreáljanak azokból, akik nem az ő jelszavaikat hangoztatják, s akik megkérdőjelezték ennek a kirekesztő nemzetkoncepciónak a létjogosultságát. A történész idézett írásában hangsúlyozza, mint minden normális közösségben a hülyének nézés, az opportunista törtetés és a nyugat-szlovákiai elitizmus helyett végre meg kell becsüljük egymást, újból közös nyelvet kell beszéljünk. Az esszében megfogalmazott gondolatokról magával a szerzővel beszélgettem. A beszélgető partnerem Czábocki Szabolcs történész, civilben a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének és a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Üdvözlöm!
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Bár nemrég beszélgettünk mi itt ebben a műsorban, és hogy újra megszólítottam egy interjú érdekében, annak az az oka, hogy gondolatébresztő publicisztikát közölt a Napunk hasábjain még valamikor május közepén. 16 év alatt a nemzet vállalkozássá vált, és ez a szlovákiai magyaroknak nagyon sokat ártott címmel. Ebben a publicisztikájában úgy ír, hogy a kisebbségi elitek fokmérője a forrásszerzés lett, nem is a közösségszervezés, azaz az egyének közötti bizalmi kapcsolatok és közös élmények teremtése. A kettő felcserélődött, az előbbire épül az utóbbi, miközben fordítva kellene lennie. Aztán azzal folytatja, hogy egy kedves ismerősét idézze, a nemzet vállalkozássá lett, céggé degradálták azt, hogy mit jelent magyarnak lenni. És a kérdésem az, hogy amennyiben?
1: Én kezdeném itt azzal, hogy már a cikkem megjelenése után nem sokkal kaptam egyetértéssel kapcsolatos üzeneteket, illetve kritikákat is, és az egyik ismerősömnek a kritikájára szeretnék is reagálni ennek kapcsán, aki a komment szekcióban megszólított, és én úgy gondolom, hogy alapvetően ott az írásom tartalmával tehát egyetértett, csak a nemzet mint fogalmat eltérően használtuk, és ez is úgy gondolom, hogy nagyon érdekes az, hogy hogyan használjuk azt a szót, hogy nemzet, mivel úgy gondolom, hogy a nemzet szó az egyike a legnagyobb mágikus erővel bíró szavainknak. Hát miért? Épp azért, mert az elmúlt évtizedekben, illetve épp századokban ez elképesztő érzelmeket volt képes generálni, és hát évtizedeken keresztül olyan mozgósítási erővel bírt, ami a politikum számára, tehát nyilvánvalóan megkerülhetetlenné vált. És hát a nemzet szó, tehát nem mindig ugyanazt jelentette, mint ahogyan ma fogjuk fel, sőt szerintem a mai napig az emberek felfogásában eltérő nemzetkoncepciók és nemzetképek élnek, de hogy így visszatérve a kérdésre, hogy mit is értettem, tehát itt válaszolni is szeretnék arra, hogy mit is értettem ez alatt, hogy a nemzet vállalkozássá vált, ki is egészíteném azzal, hogy inkább nagyvállalkozássá és céggé vált, amely cégnek tulajdonképpen a nemzet a brandje lett, illetve a cégére, vagy ahogyan még mai napig is már a megbukott kormány, a Fidesz-KDNP kormány, ahogyan annak a vezetője is Orbán Viktor szokta mondani még mostanáig, hogy a nemzeti oldal brendje és cégére tulajdonképpen kisajátítva magát a nemzetet, mint fogalmat, és hogy ez mivel is függ szorosan össze, elsősorban azzal a logikával, amelyre épült ez a rendszer, és ez pedig az úgynevezett politikai közösséghez való lojalitás, hogy kijelölve a politikai közösséget, tehát a Fidesz szimpatizási, illetve vezetői rétegét, és azt megjelölve, mint a nemzetnek az egyedüli letéteményesét. Tehát, hogy egyszerűen elmondva, hogy az számít, úgymond idézőjelben igazi magyarnak, aki a Fidesz támogatja, a Fideszre szavaz, a Fidesz szimpatizánsa, és talán ami a legfontosabb, hogy a Fidesz politikájának a védelmezője is a nyilvánosságban. Szóval ebben a tekintetben úgymond hűségesek vagyunk a céghez, és aki nem alkalmazkodik hozzánk, azzal nem is érdemes szóba áll, és pontosan azért, mert az már konkurenciának számít, és nem is számít az, hogy most magyarul beszél, vagy magyarnak vallja magát, sőt, hogy valahogy a részese vagy alakítója akar lenni a magyar közéletnek, és talán ez utóbbin van a legnagyobb hangsúly, mert a nemzeti együttműködés rendszerének a nemzetpolitikája eleve arra épült, hogy a fideszes nemzetkoncepció alakítója, illetve a kisebbségi közélet alakítója csak azok lehetnek, akiket tulajdonképpen ez a réteg kiszemelt arra, hogy alakítóivá válhassanak. És ez természetszerűen magával hozott egy olyan rendszert, egy piramist, ha úgy tetszik, egy nagy hierarchiát, amelyben egyfajta politikai törzsek és bizalmi hálók versenyeztek egymással. És hát talán mondanom sem kell, legalábbis én úgy gondolom, hogy a kisebbségi társadalmak, hogyha artikulálni szeretnék azt, hogy ők valóban egy közösségként működnek, és értékeik és érdekeik vannak, amelyeket képviselni szeretnének, hogy ezt a szintű törzsi versenykedést, ezt nem engedhetik meg maguknak.
0: És miből gondolja, hogy a forrásszerzés lett az elsődleges értékmérő ellentétben a közösségszervezés elvárásával?
1: Ez tulajdonképpen összefügg magával a feudális logikának az alkalmazásával, amit így látunk, hogy tulajdonképpen az elmúlt 16 évben egy nagy szlogenné vált az, hogy nemzeti összefogás, nemzeti összetartozás, és hogy maga mint szlogen ez nagyon szép, viszont maga a feudális logika az magában hordozta azt, hogy egyfajta etnikai autokráciára törekedtek a kisebbségi elitek, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül arra törekedtek, hogy megteremteni egyén és egyén között a bizalmi viszonyokat, hanem tulajdonképpen pont a politikai polarizációt kihasználva keretezték etnikai formában azt, hogy mire is van szükségük, tehát hogy anyagi szempontból mire is van szükségük, és hogy ezek az anyagi erőforrások hogyan képviselik azokat az érdekeket, amelyeket ők maguk artikuláltak. Szóval én úgy vélem, hogy az eddigi 16 16 évben egyik fél részéről, sem a kisebbségi elitek, sem a budapesti kormányzat részéről nem volt meg az akarat arra, hogy egy olyan irányba mozduljon el a nemzetpolitika, amely arra törekedett volna, hogy a szlovákiai magyar szervezetek és a közéleti szereplők egymásra utaltakká lettek volna, hanem az origó pont az tulajdonképpen Budapest, illetve a magyar külképviseletek lettek, nem az, hogy mondjuk rá egymás érdekeit összehangoljuk, hanem tulajdonképpen így a Budapesthez való alkalmazkodás volt a fő mozgatórugó. És ennek kapcsán én úgy gondolom, hogy hierarchiát könnyű teremteni, viszont demokratikus magatartás annál kevésbé, mert az egyensúly megtartása, illetve az, hogy, tehát, hogy az egyik a másikat ne uralja el, s hogy a természetes versenyszellem az ne machiavellizmusba csapjon át, úgy gondolom, hogy ez az igazi kihívás a kisebbségi közélet számára. És őszintén megvalva, én azóta is gondolkodok azon, hogy erre mi lenne a megoldás. Nyilván a cikkemben, a napunkon megjelent cikkemben több ilyen javaslatot tettem, de még ezt is tovább lehetne gondolni.
0: Eddig még eljutunk, de mielőtt tovább lépnénk, csak nagyon röviden, mert most nem ez a beszélgetésünk témája, de ha már úgy fogalmazod, hogy kitapintható volt az úgynevezett etnikai autokráciára való törekvés, itt az autokratikus elem miben ragadható meg? Vagy miben véli meg ragadhatónak?
1: Elsősorban abban, hogy maga a Fidesznek a nemzetpolitikája arra törekedett, hogy az anyagi támogatások révén, illetve tehát szimbolikus értelemben is, hogy legyen egy magyar párt, amelyet úgy artikulálnak, hogy tulajdonképpen a kisebbségi magyarság érdekeit képviseli, de nyilvánvalóan naivak lennének, ha azt gondolnánk, hogy egy állam a saját erőforrásait külföldre irányítva ne rendelkeznének bizonyos érdekei, vagy ne hasznosulna abból, hogyha bizonyos erőforrásokat átirányít külföldre. Szóval nyilvánvalóan valahol ezek a kisebbségi magyar pártok azt is szolgálták, hogy Magyarország érdekeit is képviseljék valamilyen szinten. És ez némileg amúgy, hogyha így most a történészi énem beszél belőlem, akkor ez egybeesik. Tehát nagyon hasonlít a két világháború közötti logikához is, mert az egyike a legnevesebb és legnagyobb befolyással rendelkező magyar politikusoknak a két világháború között Szüllő Gézának volt az a mondása, hogy én nem csehszlovákiai magyar politikát folytatok, hanem magyar politikát Csehszlovákiában. És ezzel nyilván arra utalt, hogy ő nem úgy tekint a szlovákiai magyarságra, hogy annak lehetnek saját érdekei, amelyek adott esetben eltérőek Magyarországétól, hanem ő kifejezetten magyarországi érdekeket akart képviselni Szlovákiában, ami úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben kifejezetten tarthatatlan, és eleve a Fidesz által képviselt politika, főleg külpolitikai szempontból kifejezetten veszélyeztette a kisebbségi szolidaritás, illetve a kisebbségi érdekeket a nemzetállami érdekekkel szemben.
0: Folytatjuk a beszélgetést Czáboszky Szabolcs történésszel. Szóba került a forrásszerzés, illetve hát a támogatás politika, az abban megnyilvánuló nem túlzás feudális logika. Zakariás Ildikó a Jótékony Nemzet című könyvében valami olyasmiről ír, hogy ideje lenne hát leszámolni a támogatások ártatlanságának a mítoszával, és ha nem is szó szerint, de valami olyasmit mond, hogy ugye Szlovákiában nem feltétlenül a szavazatokban mérhető közvetlen haszon lehetett a cél, de valamiféle jelenlét biztosítása a magyarországi támogatások révén, valamiféle lojális rendszer kiépítése, intézmény létrehozása és a kulturális hegemónia biztosítása, eddig még eljutunk, de hogy olyan hátulütői vannak a rendszernek óhatatlanul, hogyha a segítő dönt arról, hogy mi a segítségre szoruló számára az előnyös, akkor azzal elvitatja a célzott egyén önmagáért viselt felelősségét. Ez az egyik hátulütője, a másik pedig az, hogy ha homogén halmazként képzeli el az anyaországot és a kisebbségi közösségeket, akkor ezzel óhatatlanul hozzájárul valamiféle kisebbségi önismereti defektushoz, ezzel a kifejezéssel él, mert hogy és ugye ez ismerős lehet, ha egy egységes és közös vérből eredeztethető identitás súlykol, amivel nem feltétlenül találkozik saját közegében a szlovákiai magyar, és csak azért, mert hogy a saját nemzeti utópiájának mondjuk erre van szüksége, akkor már is összecsúszott támogatás és hatalom ezen a ponton. Szóval mennyire lettünk fogjai a magyarországi támogatásoknak?
1: Hát az biztos, hogy a kisebbségi eliteknek azon része, akik eddig a Fideszhez, a Fidesz iránt lojálisak voltak, azok egyértelműen, és igazából ebben szeretném megerősíteni Bárdi Nándort is, akivel még korábban a Napunk készített egy terjedelmes interjút, hogy tulajdonképpen a kisebbségi elitek nagy részben a Fidesz identitás politikájának a rabjaivá váltak, hogy több esetben tulajdonképpen alkalmazkodniuk kellett maguknak a kisebbségi eliteknek ahhoz a narratívához, ahhoz a nemzetkoncepcióhoz, amit eleve a nemzeti együttműködés rendszere megteremtett. És ebben nem csak a maguknak a forrásoknak, illetve a támogatásoknak volt, tehát nem csak ezeknek volt nagy szerepe, hanem talán még nagyobb szerepe volt ennek a magyarországi közmédiának és az annak a fogyasztásának. Mert nyilván a közmédia volt az, amely javarészt, legalábbis úgy gondolom, kommunikálta a szlovákiai magyar nyilvánosság irányába, akik adott esetben nem fogyasztottak más olyan hírforrást, amelyből értesülhettek volna arról, hogy egyébként maga a szlovákiai magyar nyilvánosság hogyan épül fel, vagy az, hogy mennyire heterogén maga a civil szféra is. Szóval a magyar közmédiának, illetve főleg az, hogy a Magyarországot érintő külpolitikai, illetve belpolitikai kérdésekben mennyire tudott teremteni a magyar közmédia egy olyan narratívát, amely, tehát hogyha ilyen egyszerű példával kellene élnem, így behoznék egy olyan példát, amit én magam átéltem egyszer, és tehát ez annak kapcsán volt, hogy egy nem fogom megnevezni a szemét, egy eléggé paradox tapasztalat volt. A Fidesz politikáját védte, szlovákiai magyar, és egyébként többségi szlovák környezetben él, és tulajdonképpen azzal érvelt egyszer számomra, hogy a Rákos rendezővel kapcsolatos ügyet ecsetelte a számomra, és hogy mennyire felháborító volt számára az, hogy Budapest város Karácsony Gergellyel az élen nem akarta eladni azt a területet. És számomra az volt a meghökkentő ebben az egészben, hogy alapvetően ennek a személynek nagyon kevés kapcsolata volt, vagy van is a Magyarországgal, illetve a magyarországi hétköznapokkal, és mégis elképesztő indulatokat volt képes generálni benne egy olyan ügy, amely az ő életét, az ő munkakörülményeit, vagy bármi más, ami így a mindennapokat meghatározza. Tehát, hogy elképesztő indulatokat volt képes generálni, és tehát a magyar közmédiának pont ez volt meg a propagandának ez volt az egyik ilyen erőssége, hogy egyfajta erkölcsi spektrumot adott minden hírnek, és ezt az erkölcsi spektrumot pedig a magyar kormány érdekeihez igazították. Ez az egyik része, hogy ez a magyarországi kül- és belpolitikának a keretezése, a másik rész viszont magának a kisebbségi közéletnek a keretezése, mivel tehát az M1 híradóban, illetve más helyeken, tehát például Kossuth Rádión, vagy ehhez hasonló forrásokból egy meglehetősen leegyszerűsített képet kapott a szlovákiai magyar hallgató arról, hogy maga az a közélet, illetve egyesületi élet, vagy bármi más szempontja a kisebbségi közéletnek, hogy hogyan is néz ki. Nyilván ez összefügg a virtualitással is, mert az egy dolog, hogy a hírből az derül ki, hogy például a magyar kormány támogatásával új óvodát nyitottak, új iskolát nyitottak, tehát különböző rendezvények megvalósulását támogatták, ami hát nyilván, hogy szép és jó, csak az, hogy ez is egy nagyon leegyszerűsített része volt a nyilvánosságnak, mivel a magyar közmédia nem mutatta be annak a nyilvánosságnak a részét, amely adott esetben a magyar kormányzatot kritizálta épp ezekkel az érvekkel, hogy tulajdonképpen csak egy bizonyos rétegre szűkíti az etnikai alapú mozgósítást, és nem veszi figyelembe, vagy nem mutatja be annak az oldalát a kisebbségi közéletnek, amely adott esetben a Fideszt kritizálta is. És egyébként még hozzá kell tenni azt is, hogy annak a tehát ez a tudás, amit közvetített a kisebbségi közéletről a magyar közmédia, ez annak a tudatát is elmélyítette, hogy a néző tisztában van tulajdonképpen mindennel, ami ott szerepelt, hogy ő rendelkezik minden olyan tudással, amit illik tudnia a külhoni magyar közösségekről, és ez a eléggé elnagyolt pozitivitás, amit közvetített a Fidesz így ezeken a csatornákon keresztül, egyben azt a tudatot is, ami szerintem kifejezetten káros volt, tehát azt a tudatot is elmélyítette, hogy a kisebbségi ember hátradőlhet, és tehát, hogy nekünk itt már nincs is semmi dolgunk, mert Orbán Viktor úgyis el fog intézni nekünk mindent azért, hogy mi megmaradjunk, és én úgy gondolom, ez volt az elkényelmesítésnek a folyamata, ez volt a legpusztítóbb része az egésznek, mert a felelősségvállalást, a közösségiség tudatát, illetve és főleg a közösséggel szembeni kötelesség tudatot is kivette a képletből.
0: Ha már utalt arra, hogy a propaganda végül is hogyan befolyásolja a közgondolkodást, Polyák Gábor médiaszakember elmélkedett egy interjúban azon, hogy az úgynevezett fideszes nyilvánosság most kezd visszacsatlakozni a nem fideszeshez, és ez majd sokkot teremthet, vagy teremt abban a buborékban élőknek, akiket a NER propaganda kondicionált, azokat a hírfogyasztókat, hogy ezt nálunk is talán érdemes lenne felmérni a honi állapotokat etéren, hogy a nyilvánosság szerkezetét érintő változások mit hoztak magukkal. Ez csak egy ilyen játék a gondolattal, de talán lenne az elemzésnek idehaza is alapja, ha már mérleget szeretnénk vonni a NER, illetve a szlovákiai magyarok viszonyáról.
1: Az biztos, és hát úgy gondolom, hogy egy bizonyos időnek is el kell telnie, mert hogy nyilván látjuk akár a mostani magyarországi eseményeken, és talán itt még lassabban fog ezt telni, úgymond a gyásznak a folyamata, hogy a nemzeti együttműködés rendszere véget ért, és hogy talán valami új fog következni ezután, és hát az, hogy abból a keretből való kilépés, amit ez a rendszer teremtett, az egyébként nagyon tehát összefügg magával a politikai nyelvezettel is. Talán elválaszthatatlan tehát az elmúlt Orbán kormányoktól az a dualizmus, amit megteremtett, hogy leegyszerűsítette az emberek csoportosításának a felfogását, hogy van egy liberális, progresszív és van egy konzervatív nemzeti tábor, slusszpassz, vége. És ennyiben lehet felfogni, hogy az egyik nemzetellenes, másik meg a másik pedig kifejezetten nemzeti. És Magyar Péter, illetve a Tisza párt pont ezzel szemben ezt az ideológiai keretet, és egyébként úgy tűnik sikeresen is felborították, hogy azzal a szlogennel, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar, ami, tehát nyilván frázisnak nagyon szép, de ugye a politikai politika valóságát nem feltétlenül tükrözi.
0: És mondjuk, bocsásson meg, eléggé gyanúsan univerzalista is ez a mondat, illetve bennem rossz reminiszcenciákat ébreszt, mert ugye ki is használta ezt Csurkáék talán annak idején?
1: Igen, igen. Nem, hát egyrészt univerzalisztikus, meg ugye pont ilyen az egységnek az illúzióját teremti meg, mert pont ez a probléma vele, hogy a magyar szót egy olyan szintre emeli itt, hogy ami a politikai csatatérnek az arénájába. Tehát mármint, hogy a politikai csatározásnak az arénájába emeli, ugye a jobb és a bal oldal közé, és hát itt azt kell felfogni, hogy a politika mindig is, illetve a politika valósága mindig is arról szólt, hogy bizonyos érdekek azok versengenek egymással, és nyilvánvalóan még tart az azzal kapcsolatos eufória, hogy a Fideszt a Tisza képes volt legyőzni, de még meg kell, tehát még látnunk kell azt, illetve el kell telnie egy kis időnek, hogy aztán ezek a bizonyos partikuláris érdekek hogyan kerülnek majd felszínre.
0: Igen, igen, és értem is, hogy miért idézte a Magyar Péteri szlogánt, mert ez megvilágítja, hogy lehet, hogy éppen ezáltal lehet meghaladni azokat a kognitív sémákat, tehát a politikáról szóló kognitív sémáinkat. No, de ha már szóba került ez a bizonyos kulturális hegemónia, mert végső soron arról beszélünk, hogy benyomásai szerint milyen mértékben sikerült ezt kialakítani a tájainkon, tehát hogy a NER az ideológia exportjával, illetve a szellemi térfoglalása révén milyen szintű hegemóniát volt képes biztosítani?
1: Tekintettel arra, hogy én Kassán élek, de merem azt mondani, hogy van némi tapasztalatom a Csallóközben is, illetve más régiókban is, szóval itt elsősorban a saját tapasztalataimat tudom megosztani ezzel kapcsolatban. Ami az ideológia exportot illeti, hát ugye a közmédia az elsősorban, szerintem a magyar közmédia az elsősorban az idősebbeket, az úgynevezett boomer generáció érinti legélénkebben, és nemrég a napunkon megjelent egy újabb cikk, amiben a Magyar Szövetség politikusai pont ugye arról beszélnek, hogy mennyire sokkoló kérdéseket kapnak, amikor a választókkal beszélgetnek arról, hogy a progresszív Szlovákiával fognak együttműködni, mivel a választók többsége nincs tisztában a progresszív Szlovákia programjával, illetve tehát ennek ez a propagandisztikus narratíva, hogy mi fog történni, hogyha tegyük fel a progresszív Szlovákia kormányra kerül, hogy ugye említették ezt, hogy minaretek, meg nem átalakító műtétek, meg ehhez hasonló propagandisztikus elemek, hogy ezt mennyire nehéz a választóknak ezeket a sémáit és ezeket a magyar közmédia által teremtett narratívákat hogyan kell dekonstruálni. És úgy gondolom, hogy ebben is vannak regionális különbségek, hogy ezek a narratívák, hogy mennyire élénken jelentek meg a kisebbségi nyilvánosságban, és hát itt két részre osztanám ezt, egyrészt Nyugat-Szlovákia, illetve Közép- és Kelet-Szlovákiába, itt is egyetértve a napunkban írtakkal, és hát én úgy gondolom, hogy ez azért is van, hogy például tehát Csallóközben, illetve a Csallóközi, illetve a garammenti magyarok számára talán sokkal bevettebb a Magyarországra való átutazás Győrbe, Esztergomba, szemben mondjuk az Ipolytól keletre fekvő régiókban, és sokak számára ez lehetőséget adott arra, hogy Magyarországot, mint hétköznapi élmény testközelből is megtapasztalják, annak árnyoldalaival együtt, és ezért talán kevésbé voltak fogékonyak arra, hogy a tehát a fideszes narratívát elsajátítsák, és ami még fontosabb, hogy eleve ez az itt élő magyarok gazdaságilag jobb helyzetben is vannak, és nincsenek is annyira ráutalva Magyarországra, mint donorra. Szemben mondjuk az Ipolytól keletre eső régiókra, amely tehát nem titok, és mindenki számára egyértelmű, hogy ezek a régiók sokkal gazdasági értelemben sokkal visszamaradottabbak, és a pozsonyi kormányzatnak tulajdonképpen a mostoha gyerekei. És az itt élők számára, hogyha mondjuk rá az M1 híradóban azt látják, hogy a magyar állam támogatja az itt megnyíló óvodákat, illetve az iskolákat, és néha akár profitorientált egységeknek is támogatást nyújt, úgy gondolom, hogy ez a megszólítottság, hogy igen, mi itt vagyunk, mi segítünk rajtatok, meg stb. Ennek a megszólítottságnak elképesztő hatalma van olyan régiókban, ahol az apátia eluralkodott, mert az állam velünk nem törődik, mert minket magunkra hagytak, és úgy gondolom, hogy magától értetődővé válik annak az érzete egy olyan régióban, amit magára hagyott az állam, hogy annak az érzete, hogy minek szavazzak, hogyha úgysem érdekel senkit, hogy én mit gondolok. És tehát itt komoly regionális problémáink vannak ezzel kapcsolatban, és a magyar kormány pont ezzel a lehetőséggel élt, hogy ebben a régióban apátia uralkodott el, és az apátiát, mint piaci rést használta ki, és ez volt talán az identitás politikájának az egyik ilyen legfontosabb, tehát a legfontosabb része.
0: A beszélgető partnerem továbbra is Czábocki Szabolcs történész. Mennyire lehet erős és tartós az Orbán nosztalgia?
1: Én speciál úgy gondolom, hogy az idősebb korosztály körében, akik 89 előtt szocializálódtak, az ő körükben ez még eléggé élénk lesz. Többek között azért, mert tehát értelemszerűen Orbán Viktor a korosztályuk és nemzedékük egyfajta szabadsághőse, aki közreműködött abban, hogy véget érjen a szocialista pártállami időszak Magyarországon, illetve hogy az oroszok elhagyják Magyarországot, és itt talán kitérhetnénk arra az ellentmondásra az orbáni életpálya kapcsán, hogy az elmúlt években kifejezetten orosz barát magatartást tanúsított, de ez az orosz barát magatartás, ugye maga a Fidesz is úgy keretezte, hogy ők tulajdonképpen az Oroszországgal, illetve Kínával együtt egy olyan, ha nem is szövetséget, de inkább ilyen értékközösséget, talán nem túlzás ezt mondani, egy értékközösséget alkotnak, hogy ők a lázadók a fennálló világ rendel szemben, és hogy ők képviselik úgymond a normalitásnak a lázadását, és hát ebben Oroszország az egy ilyen alkalmas partner volt, de itt hangsúlyozni kell azt is, hogy Oroszország egy olyan állam, amelynek a mindennapjairól, hogy ott mi folyik politikai szinten és a társadalmi hétköznap szintjén, úgy gondolom, hogy az elmúlt 100 évben, szóval így a Szovjetunió időszakát is számba véve, tehát a kelet-közép-európai, de úgy unblock az európai embereknek nagyon kevés információjuk van, mivel Oroszország az tulajdonképpen így meghatározza azt a meglehetősen autokratikus jellegű működéséből adódóan, hogy ő miképpen akarja láttatni önmagát. Tehát például a két világháború között, amikor a Európában is több kommunista párt működött, hogy például a nyugat-európai kommunista hálózatoknak az egyik fontos bázis a Berlin, illetve Párizs volt, nem beszélve Csehszlovákiáról, ahol legálisan működött több más közép-európai országgal ellentétben, hogy működhetett legálisan a kommunista párt, és hát ezek több tekintetben is a Szovjetunió külpolitikájának az előretolt helyőrségei voltak, Tehát ebben az az érdekes, hogy az orosz birodalmi politika az épp egy olyan ideológiában leledzett a kommunizmusban, ami magát antiimperialistának nevezte. Ma pedig Oroszországnak, tehát a mai Oroszországból viszont magát a kommunizmust, mint egyfajta ideológiai küldetést kivesszük, és ez a normalitás lázadása, a keresztény értékek képviselése, és stb. Ez vált az ő új narratívájukká, és én úgy gondolom, hogy a Kremlben eleve nagyon, nagyon jól tudják, hogy a keleti blokk lakói körében erre a kommunikációra igenis igény volt. És hát tehát nyilván az Orbán nosztalgia azzal is összefügg, hogy most tehát azt a virtuális emlékét nagyon nehéz lesz felülírni, hogy nekünk hálásnak kell lennünk Orbán Viktornak a különböző anyagi támogatásokért, nemzetpolitikai szinten, mivel, ahogyan korábban is említettem, a megszólítottság élményének hatalmas ereje van, és az Orbán nosztalgia csak úgy fog elhalványulni, ha a jelenlegi magyar kormány látványos lépéseket tesz abba az irányba, hogy az elmúlt 16 év nemzetpolitikai visszaéléseit egyrészt széles körben ismerteti, másrészt lépéseket tesz a nemzetpolitika demokratizálásáért, és a hatalmi asszinkron mérsékléséért, ami úgymond az anyaország, illetve a határon túli kisebbségei között fennáll.
0: Mi a benyomása? Remélhető bármi is a Tisza által bejelentett határon túli átvilágításoktól?
1: Ezzel kapcsolatban őszinte leszek, és talán ilyen rövidebb választ fogok adni, nem tudom. Szóval a legutóbb, még úgy gondolom, hogy nagyon sok megválaszolatlan kérdés van azzal kapcsolatban, hogy a Tisza hogyan képzeli el a nemzetpolitika átalakítását. Tehát ugye legutóbb Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter bejelentette, hogy a Bethlen Gábor alapot 5 évre visszamenőleg át fogják világítani, ami szerintem üdvözlendő, mivel a tehát a határon túli magyar kisebbségi közélet, úgy gondolom, hogy a kisebbségi közéletnek, illetve nyilvánosságnak kijár az az információ, hogy mégiscsak a támogatásoknak a nagyobb hányada az kikhez jutott el, és ezeket milyen célokra használták fel, és egyébként majd még a későbbiekben ezzel kapcsolatban ki fogok térni, hogy a nemzetpolitikának az átláthatósága is nagyon fontos ahhoz, hogy a közösségi bizalmat újra tudjuk teremteni.
0: Ha már ebbe belekezdett, nyugodtan fejtse csak ki.
1: Hú, hát akkor, hát mivel a Napunkban írt cikkemben így több javaslatot írtam, de nagyon általános módon, azzal kapcsolatban, hogy milyen, ha szabad így mondani, reformokat kellene alkalmazni a nemzetpolitika terén, hogy az átláthatóság elsősorban azért is rendkívül fontos, mivel a mai demokratikus társadalmakban a korrupcióval szembeni gyanú az tulajdonképpen a bizalomnak a legnagyobb mérgezője. És ehhez nem kell társadalomtudósnak lenni, ezt elég a Facebook komment szekciójában is megnézni, hogy alapvetően a gyanú az mennyire tudja mérgezni a közösségiséget, és hogyha valaki azt érzékeli, hogy mondjuk rá a közpénzt valami másra költik el, hogy valami magán célokra költik el, sem mint arra, hogy mondjuk elősegítsék a közösségi életet, és hát ebben a tekintetben is úgy gondolom, hogy ezt a kisebbségek nem engedhetik meg maguknak. Hát, hogyha így folytathatom így a javaslataimat, akkor még amit fontosnak vélek, az a partneri viszonynak a kialakítása a Magyar Szövetség, illetve a szlovákiai magyar civil szféra között, mivel rendkívüli asszinkront vélek észrevenni. Tehát úgy gondolom, hogy vissza kellene térni arra az alapra, ami félig meddig jellemző volt a két világháború közötti Csehszlovákiára is, hogy az egyesületek és intézmények révén tolmácsolta a magyar párt még feljebb azt, hogy a magyar kisebbségnek milyen érdekei vannak, és aztán pedig ezeket nem csak felsőbb szintre, tehát akkoriban a prágai kormányzat felé, hanem a választók irányába is kommunikálják. És ebben nyilván az a legnagyobb kihívás, főleg így a közösségi média által meghatározott térben, hogy a pártprogramokat hogyan lehetne a lehető legtömörebben, legegyszerűbben és jelszavak szintjén kommunikálni, mert nyilván a mindennapos tapasztalat az, hogy a választópolgárok nem feltétlenül élnek azzal a lehetőséggel, hogy a pártoknak a programjait, hogy hogyan képzelik el az országnak a vezetését, illetve hogy milyen értékek és elvek mentén próbálják meg a választópolgároknak az érdekeit képviselni, hogy nem feltétlenül informálódnak a pártoknak a programjairól beható módon. Tehát ebből a partneri viszonyból, hogy ez létrejöjjön párt, illetve a civil szféra között, szerintem Magyarországnak is szerepe van, de elsősorban olyan szerepe, hogy úgy gondolom, hogy például a magyar külképviseleti szerveknek is Pozsonyban vagy Kassán is lenne egy fontos szerepe, mint mediátoroknak, akik tulajdonképpen párbeszédet moderálhatnak le a szlovákiai magyar szervezetek között, és próbálnak érdekeket egyeztetni közöttük. És úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben az volt a legnagyobb probléma, hogy ez pont fordítva történt az elmúlt 16 évben, és a magyar külképviseletek, és inkább nem az egymásra való utaltság, meg nem volt a jellemző, hanem pont a magyar külképviseletekre való hagyatkozás, amikor például azt láttuk, hogy egy-egy olyan eseményen, ahol megjelent a szlovákiai magyar politikum javarésze, illetve a Fidesz iránt lojális civil szféra, akkor nem feltétlenül arról volt, tehát nem feltétlenül az volt a cél, hogy mondjuk rá megteremtsük az egymásra utaltságot, illetve hogy valami közöset tudjunk teremteni, hanem az volt a cél, hogy ki tud pezsgőt kocintani akár a konzullal, a nagykövettel, az államtitkárral, stb. És a pezsgő kocintáson túl még hogyan tudnak egy más szintre lépni, ahol az adott szervezetnek a vezetője el tudta mondani azt, hogy mik a céljai, mit szeretnének megvalósítani. Szóval az Origó az magyar állam valamely befolyásos képviselője volt, és itt ebben látom az egyik legnagyobb problémát, mert ez is teremtette meg azt a, tehát ez is részese volt annak a feudális logikának, amiről beszélünk, hogy volt egy origópont, és nem az volt, hogy az egymással való, mármint a szlovákiai magyarok egymással való együtt dolgozása és az egymásra utaltságnak a jellegének a megteremtése. És hát úgy gondolom, hogy a kölcsönös egymásra utaltság az azért nem vehetjük ki a képletből, mivel a többségi nemzet felé is csak így tudjuk artikulálni azt, hogy egyáltalán, hogy mit is akarunk elérni akár nyelvhasználat, akár gazdasági támogatások, akár bármi más terén, hogy mit várunk el magától a szlovák államtól, illetve a szlovák kormányon. Harmadrészt úgy gondolom, hogy és ez is főleg azokra érvényes, akik legalábbis tapasztalataim alapján, akik még 89 előtt szocializálódtak, hogy mintha a közösségiséget, az, hogy a kisebbségi magyar társadalom az egy homogén közösség, illetve hogy az közösségként lehet artikulálni, hogy mintha ez magától értetődő lenne, és hogy a közösség az primordiálisan létezik.
0: Tehát valami ősi módon.
1: Igen, de ősi módon, de egyben az, hogy mintha a közösség az valami olyan dolog, amire mindig lehet hivatkozni, de tulajdonképpen, de én személye szerint úgy gondolom, hogy a közösség az nem egy magától értetődő dolog, mert az is meg tud szűnni egyik pillanatról a másikra, hogyha azt a közösséget, a bizalom nem tartja össze.
0: És tehát, ha eleve megosztják, ugye, megosztásra kondicionálják. Na most,
1: pontosan, igen.
0: Mivel fogytán az időnk, ezért kotyogtam csak közbe. Sík Domonkos szociológus valahogy úgy fogalmazott, hogy Magyarországon egy társadalmi patológia az, amivel most kezdeniük kell valamit, tehát azzal a közösebbel, amit a NER az ő fogalmazása szerint a személyközi viszonyaink szövetén ejtett. Ugyanez szlovákiai magyar berkekben milyen feladatot jelentene mindannyiunk számára? Ön úgy fogalmaz, hogy végre meg kell becsüljük egymást, újból közös nyelvet kell beszéljünk, nehéz lesz neked is, nekem is, mindannyiunknak, de ezen is múlik a szlovákiai magyarság jövője. Szóval képesnek látja erre a szlovákiai magyarokat?
1: Nagyon nehéz feladat, ahogyan írtam is, és itt kicsit reflektálnék olyasmire, amivel mostanság foglalkozok történészként, és ez így a két világháború közötti Magyarországnak az eszmetörténetével is összefügg, hogy akkoriban is uralkodott egyfajta dualizmus, ami tulajdonképpen Trianonnal, és az akkor, tehát egy aktuálisan megélt nemzeti tragédiával függött össze, és elsősorban azon magyar értelmiségiekkel, akik úgy értelmezték, hogy Trianont nem csak külső tényezők okozták, hanem belső tényezők is, és ezeket a belső tényezőket is identifikálni kell, és úgy gondolom, hogy részben innen is ered, de még visszább is lehetne menni, akár a monarchia időszakára is, de elsősorban itt kapott nagyon erős kontúrokat az a dualizmus, ami nagyon meghatározza a magyar nemzet felfogást, és ez nem csak a kuruclabanc, hanem két világháború között pont az, hogy van úgymond a keresztény nemzeti Magyarország, és van az a másik Magyarország. Tehát, hogy hogy lehet ezt szellemi szinten úgymond egy alapra hozni, hogy megteremteni azt a minimumot, hogy attól, hogy mert valaki más nézeteket val, akár külpolitikai kérdésekben, hogy hogyan, tehát, és ez is a bizalommal függ össze, hogy hogyan lehet megteremteni azt a minimumot, amely előteremti a bizalmat, és ebben a tekintetben

0: taktus terén, és én úgy gondolom, hogy szükség lenne több transzregionális élménynek a kialakítására, és ebben szerintem a magyar civil szférának is fontos, ez a magyar civil szféra számára is fontos feladat lenne, mivel paradox módon, tehát a szocializmus idején még voltak olyan intézmények Csehszlovákián belül, amelyek a magyar személyeket így összehozták, és tulajdonképpen szocializációs térként is szolgáltak. Hogyha egy egyszerű példát kellene erre mondani, ilyen volt például a Kassai Ipari Szakközépiskola, ahová megérte elmenni, tanulni, akár Párkányból, akár Csallóközből is. És tulajdonképpen ott kapott egy külön élményt az a fiatal, aki akkor a Kassai Ipariban tanult, és adott esetben megbarátkozott egy bodrogközi fiatallal is. Szóval ebben a tekintetben szerintem ez fontos lenne, hogy régiók feletti, régiókon átívelő élményeket is teremtsünk. Másrészt viszont a magának tehát a regionalitásnak az erősítését is fontosnak vélem, hogy legyenek olyan események, illetve legyenek olyan személyek az adott régiónak a köztudatában, vagy illetve, hogy ezeknek a személyeknek az elmélyítését, akik a lehető legkevésbé megosztóak az adott helyi, lokális vagy regionális közösségek számára, és adott esetben tudják erősíteni a régióhoz való kötődésnek az érzetét. Tehát jó, most tulajdonképpen ilyen személyes példát hoznék fel erre. Én családi kötődéssel rendelkezek bodrogköz irányába, és például én nagyon üdvözlendőnek tartanám, hogyha például Kulcsár Ferenc költővel kapcsolatban is, aki több verset írt Bodrogszentesről, hogy róla is megemlékezzenek, mert úgy gondolom, hogy a régióhoz való kötődés teremti elő azt, ami a kisebbségnek a reprodukciójához a legfontosabb, és ez pedig az otthonmaradás, illetve a szülőföldön való érvényesülésnek az előteremtése.
1: Czábocki Szabolcs történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 80. adása. Czábocki Szabolcs történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézetének és a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa volt a vendégünk. A Szabad Szó műves páholy a jövő héten is várja Önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

van valami, ami most én általam történik meg. És akkor én csak egy eszköze vagyok annak, hogy ezek a hamvak megtalálják az útját, a saját útját, hogy tudjanak föloldódni.

0: a szélben.
1: Nyugaton a helyzet című műsorunkban ezúttal Antal Ágotával, a Tündérkert Művészeti Fesztivál megálmodójával beszélgetünk egy mélyen személyes indiai útról, amely egyszerre volt egy végakarat teljesítése, gyászút és valamiféle elengedés kezdete is egyben. Jakubec László számít figyelmükre 14 óra után a Pátria hullám hosszai.
0: Beszélgető partnerem ezúttal egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei. A nagy hőség miatt korlátozza a vonatok sebességét a Szlovák Vasút Társaság. Az Egyesült Államok és Irán ismét egymás célpontjait lőtték. Ma közel 40 fok lesz. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Utaj Estok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak, mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 ezer embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Az OpenAI az amerikai kormány kérésére ideiglenesen korlátozta a legújabb mesterséges intelligencia modelljeihez való hozzáférést. A GPT 5.6 család, a Sol, Terra és Luna modellek egyelőre csak egy szűk, megbízható partneri kör számára érhetők el. A vállalat szerint a modelleket néhány héten belül a nagy közönség számára is megnyitják. Az OpenAI hangsúlyozta, nem szeretné, ha az állami előzetes hozzáférés hosszú távon általános gyakorlattá válna, mert az hátráltatná a felhasználókat, fejlesztőket és a vállalatokat is világszerte. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium 2 Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenő hőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvény szállította őket tovább. 3 embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfaltburkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
1: Időjárás.
0: Rendkívüli meleg lesz ma is, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon 30, délen akár 39 fok is lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Dunatőkés után Dunaszerdahely irányában, ahol 2 személygépkocsi ütközött, folyik a helyszínelés, az egyik sáv járható. Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, a Szityin alagút felé vezető oldalon. Egy sáv nem járható. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy sem utasokat, sem állatokat ne hagyjanak a lezárt autóban. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, Köteles Szabolcssal. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ma a Keleten a helyzet asszociációs változatát hallhatják. Először is üdvözlöm két vendégemet, Péter Krisztina kézművest, a Tália Színház anyagbeszerzőjét. Szervusz Krisztina, köszöntelek!
2: Szia Szabolcs, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Valamint Ötvös Annát, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorát. Szervusz Anna, örülök, hogy itt vagy!
3: Köszönöm a meghívást, Szabolcs, köszöntelek és a hallgatókat is!
1: Ahogyan már említettem, ez most a Keleten a helyzet asszociációs változata lesz, amelynek a lényege nagyon egyszerű. Itt van előttünk a két kötetes magyar értelmező kéziszótár, mindketten véletlenszerűen rámutattok egy-egy szóra, és megpróbáljátok elmondani, vagy kitalálni, hogy ez a szó hogyan kapcsolódik az életetekhez. De mindezek előtt arra kérek benneteket, hogy mondjatok egy közös vonást és egy különbözőséget, ami köztetek van, és talán kezdjük a közössel. Anna, milyen közös vonást látsz magatokban?
3: Hát én is dolgoztam a Tália Színházban.
1: Volt olyan, hogy közösen dolgoztatok? Volt olyan
3: azt idő? Hiszem, hogy egyetlen hónap.
2: Igen, ugye? Meg a kiállítást együtt készítettük 2013-ban. A Márai kiállítást, amikor a plakátokat összegyűjtöttük.
1: A világ kulturális főváros, amikor
2: volt. Igen, és akkor ünnepélyes évadnyitót szerveztünk, és akkor volt az a megnyitója, és akkor eldöntöttük annával, hogy összegyűjtjük szinte a világ minden tájáról a Márai, ahol bemutattak Márai darabot, plakátokat. Még Chiléből is kaptunk egyet.
3: Így van, tényleg.
1: Akkor ez egy közös projektetek igen. volt. Dolgoztatok a színházban, de elmondható, hogy mind a ketten szeretitek a színházvilágát?
3: Engem nagyon elvarázsolt a színházvilága. 1999-ben kezdtem a Tália Színházban, nem hosszú ideig dolgoztam, pár évig, és megmaradt ez a varázs. Tehát én nagyon szeretem a színházat. Most már csak nézőként.
1: Hogy van egy rendezőasszisztensi diplomád, vagy végzettséged, vagy mi a jó kifejezés erre?
3: Igen, végeztem egy rendezőasszisztensi tanfolyamot a Magyar Televízióban, még anno a Szabadság téren, abban a gyönyörű tőzsdeépületben. Egy éven keresztül tartott, és filmrendezőasszisztenseket képeztek. Nekem megadatott ez a szerencse is, tehát, hogy én színházi rendezőasszisztensként kezdtem el dolgozni a Tália Színházban, de később Kerekes Péterrel, a dokumentumfilm rendezővel filmen is dolgoztam, tehát megtapasztaltam mind a két világot. A film is ugyanolyan varázslatos.
1: Téged is egyből magával ragadott a színház, Kriszta?
2: Persze, én mindig oda vágytam egy kicsit. Kosztümök, díszlet, gyerekkorom óta elvarázsolt. Mindig, ahogy jöttek Szepsibe, szerintem az összes előadást láttam, és csodáltam a színészeket, és most meg már úgy örülök, hogy ott vagyok közöttük 16 éve.
1: Na és te látsz valamit, amiben ti különbözőek vagytok, bármit, nem kell ennek negatív tulajdonságnak lenni?
2: Hát különbözőek, igen, biztosan, hogy különbözőek vagyunk. Szerintem, ahogy együtt dolgoztunk, akkor ez kijött, mert én inkább az ilyen... Nem mondom, hogy művészeti részét vettem ki a kiállításnak, de inkább abban jeleskedtem. Anna meg inkább a kutató munkát csinálta körülötte. Úgyhogy talán ez. Ő a türelmesebb, jobban kidolgozta a munkáját, én meg inkább a hogy mondjam, a kiállítás részét, azt inkább ezt a...
3: Igen, és én ezt...
2: Igen, inkább ez a különbség köztünk szerintem.
3: Irigylem is Krisztinát, tehát, hogy az ő vizuális látásmódja, a kézügyessége, tehát, hogy én nagyon szeretnék olyan ügyes lenni, és olyan szépen rajzolni, olyan szépen festeni, és olyan fantáziadús, akár kosztümöket, díszleteket létrehozni, tehát, hogy én nekem ez hiány, és ezt nagyon sajnálom.
1: De fogjunk is hozzá a szótárazáshoz. Ki szeretné kezdeni? Kezdje, Kriszta.
2: Jó.
1: Egyet. Csak úgy forgass ki.
2: Készülődik. Ez hosszasan vagy körülményesen neki készül, neki indul, elindul.
1: Te hosszasan szoktál készülődni?
2: Nem. Én türelmetlenebb vagyok, én szeretem gyorsan. Ha valamit eldöntök, akkor rögtön és gyorsan, és csinálom, és ez néha negatív is, mert lehet, hogy jobban rá kellene készülnöm a dolgokra.
1: Mindig elfelejtem a saját játék szabályaimat, nem nekem kéne ezteket kérdezni, hanem neked mi jut erről a szóról eszedbe. Azt is mondd el, légy szíves.
2: A készülődés.
1: A készülődés. Mi az, ami így először beugrott, hogy elolvastad?
2: Hát pont ez, hogy türelmetlenebb vagyok, hogy néha visszavehetnék, gyors vagyok a munkában, és mindig rám szólnak, hogy olyan energiabomba vagyok, hogy rögtön mindent, és mindent akarok, és meg akarom csinálni, hogy nem gondolom át, néha jó lenne kicsit lelassítani, nagy levegőt venni, és úgy nekiindulni a dolgoknak, hanem nem készülődök, nálam nincs ilyen.
1: Hogyha ezt elárulhatjuk az életedbe, elég fontos szerepe van az időbeosztásnak, ugyanis te Miskolcon élsz jelenleg, onnan jársz be Kassára, Tália Színházba, és akkor gondolom vonathoz, vagy bármilyen közlekedési eszközhöz vagy kötve, nem mindegy, mikor indulsz el, nem mindegy, mikor érsz haza.
2: Hát igen, pontosnak kell lennem, főleg most. Két éltű vagyok, itt szoktam mondani, vagy két laki. Itt is, meg ott is lakom, Kassán is és Miskolcon. És igen, be kell osztanom az időt, ugye már, hogy két gyerekem is van, ővelük is kell foglalkoznom, munkába is megyek, el kell érnem. Jó, be kell osztanom az időt, az biztos. Úgyhogy át kell gondolnom ezeket. És a kisebbik lányom pedig olyan, hogy nem szeret késni sehonnan. Velem mindenhova időbe kell menni, és korán kell menni. A másik lányom meg pont az ellentét. Úgyhogy érdekes.
1: Kassa Miskolc, szóval te hogy érzed? Mind a két helyen ott vagy. Mi a különbség, mi a közös?
2: Mind a két város szeretem. Persze Kassa az egy szívügy, azt imádom, azt soha nem tudnak lemondani Kassáról. Mind a két város nagyon szép. Vannak, most már látom a kötődéseket, ugye mindig megnézem a régi épületeket, házakat, imádom ott is Miskolcon, és itt is Kassán, úgyhogy ez úgy közös bennük. Vannak különbségek, ugye az emberek mentalitásában is van különbség, de szeretem mind a két várost.
1: Anna, készülődés?
3: Nagyon szeretek készülődni. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen áldott idő valamire rákészülni. Lehet, hogy kicsit túl sokáig is készülődöm, ez talán rám jellemző, hogy én egy ilyen lassú ember vagyok, de engem ez mindig nagyon kitölt valamire készülni.
1: Hogy néha még fontosabb, mint maga a dolog, amire készül.
3: Abszolút. Például én reggel is nagyon sokáig készülök munkába. Tehát ugye nekem az egy ilyen én idő az ébredéstől, addig, míg beérek és kinyitom a Márai Sándor emlékkiállítást.
1: Jó, de a ruhákat válogatom.
3: Dehogy nem, dehogy egyáltalán nem. Az a legutolsó.
1: A sminkedet csinálni.
3: Nem, egyáltalán nem ilyenek, nem tudom. Így konkrétan látod, nem tudom elmondani, de nem ruha és nem smink.
1: Hanem talán reggeli.
3: A reggeli, igen, ez fontos, a teafőzés, a torna, mert azért korral jár, tehát most már meg kell tornáztatni az izmokat.
1: Tornázom minden reggel?
3: Igen, szükségem van rá sajnos, vagy szerencsére, és én nagyon szeretem, hogy besüt a nap a konyhánkba. Tehát, hogy ez télen-nyáron, ez egy felüdítő érzés, hogy reggel kimegyek, és akkor süt a nap, és akkor én ott egy kicsit így... Sajnos most már a lányok nincsenek otthon, ugye három lányunk van, kirepültek, úgyhogy... Múltkor eszembe jutott, hogy Istenem, milyen volt az, amikor 5:30-kor keltem, és három gyereknek reggeli 10 órai ruha, be van-e pakolva, iskolába rohanás, villamosra, odaérni az iskolába. Tehát, hogy ezt így elfelejtettem.
1: Ha jót könnyű megszokni.
3: Igen, elmúlt ez a rohanás.
1: De azért gondolom, valamennyire hiányzik is ez az embernek. Mármint az a része, hogy nem, nincs nyüzsgés körülötte.
3: Nem, én olyan típusú ember vagyok, hogy mindig azt fogadom el, ami van. Tehát az a jó, amiben vagyok. Nem vágyok sem jobbra, sem rosszabbra. Mindig hozza az élet, ugye?
1: És hogy a közlekedési eszközöknél vagyunk, te biciklivel is szoktál járni, ugye a Márai Sándor emlékkiállítása Mészáros utcában, Kassán, és te is itt a belváros szélén laksz valahol. Tehát gyalog és biciklivel szoktál járni?
3: Igen, igen, többnyire gyalog, ugye télen főleg, és most még nem húztam elő a biciklimet, mert a Márai Sándor emlékkiállítás épületében rekonstrukció folyik, tehát éppen felújítjuk a bejáratot, a lépcsőházat, a verandát, és nincs helye most biciklinek, úgyhogy most ez a gyaloglás, ez most még májusban is tart.
1: De szerintem te az elsők között voltál még, mert volt egy ilyen biciklis boom, aztán utána jött ez a roller boom, de te egy az elsők között voltál, aki ez a piros biciklis nő, aki a főutcán ott száguldozik leföl.
3: Igen, az a piros bicikli az már lassan 20 éves, úgyhogy arra szükségem volt a három gyerek mellett, mert ha éppen nem a gyerekeket vittem iskolába, vagy valamilyen szakkörre, akkor nagyon gyorsan kellett bevásárolnom, vagy eljutni A pontból B pontba, és a belvárosban ez a leggyorsabb, tehát a bicikli. És parkolójegyet sem kell venni. Ez nagyon jó.
1: Jöjjön a te szabad, Anna, most akkor.
3: Igen. Elköltözik. Párszor költöztem életemben. Ugye Lekenyében elég sok időt töltöttem gyerekkoromban.
1: Ez Gömör?
3: Gömörben található, és Lekenyéből költöztünk Gömörhorkára, ami a két falu között 2 kilométer van. Azért volt fontos költözés, mert a saját házunkba költöztünk, amit a szüleim építettek, és ezután, ez 1983-ban történt, és ezután én 1999-ben, 27 évvel ezelőtt költöztem Kassára. És ez meghatározó volt az életemben, mert én úgy éreztem, hogy én Kassán szeretnék élni.
1: De ezt egyből érezted, vagy ezt, csak hogy ide jöttél?
3: Ezt előtte éreztem, tehát amikor én a Kassa történetével foglalkoztam az egyetemen, ebből írtam a diplomamunkámat, akkor beleszerettem a városba, és én úgy döntöttem, hogy ha törik, ha szakad, én Kassán fogok élni. És ez 99-ben megtörtént, és azóta itt élek, és nagyon szeretem ezt a várost, és nem tudom elképzelni, hogy elköltöznék innen. Nagyon remélem, hogy nem fog erre sor kerülni, de hát soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz az élet.
1: Gömörhorkát, ha már megemlítetted, a 80-as években volt valószínűleg Gömörhorka így olyan értelemben a csúcson, hogy olyan különleges település volt, mert volt úszodája, jól mondom, strandja, és egy óriási kultúrháza.
3: Így van.
1: Amivel így ugye, hogy kirította.
3: Igen, mert hát Gömörhorkán volt a cellulóz és papírgyár, ahol több száz ember dolgozott, és hát ugye a munkásoknak építették a kultúrházat, most nem tudom megmondani, hogy mikor, de a Tália Színháznak ott volt az első premierje.
1: Tényleg, ez is egy kapocs, milyen érdekes.
3: Abszolút, 1969-ben, igen,
2: november.
3: A két úr szolgálja.
2: November 9?
3: Lehet, novemberben. Én azon ugye nem voltam, mert még nem éltem, de a szüleim minden egyes Tália darabra elvitték minket. Mindig ott ültünk az első sorokban, és ez egy ilyen hagyomány volt, jön a Tália, mi megyünk. És én szerintem akkor szerettem bele a színházba. Tudom, hogy volt egy darab, a Csapodár Madárka, nagyon csúnya szavakat is használtak a színészek, és akkor ott pirultunk az első sorokba a gyerekek, meg hát ilyen obszén jelenetek voltak. Tehát, hogy nekem a színház az egy olyan dolog volt, ami ilyen nem mindennapos, ünnepélyes dolog. Úgyhogy igen, erre aszociálok a Gömörhorkai Kultúrházról, és a stranddal kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy éppen amikor oda költöztünk Gömörhorkára 80-as években, akkor megszűnt a strand. Valahogy nem tudom, vagy probléma volt, vagy anyagi probléma, vagy fizikai probléma, és azután már mikor az én gyerekeim megszülettek a 2000-es évek, 2010 körül nyitott újra, és én tulajdonképpen akkor úsztam, hogyha mentünk nyaralni a szüleimhez, akkor úsztam a gyerekeimmel a Gömörhorkai bazinban, medencében. Akkor újra nyitott, tehát újra nyitott. Tehát gyerekkoromban valahogy nem emlékszem, hogy jártunk volna. Zárva volt ez az érzésem, és 2010-es évek elején újra nyitott.
1: És miért van az, hogy Gömörhorkáról Ötös Annát kivéve általában Dusza nevezetőek a híresek, hogy olyan sok ott a Dusza?
3: Nagyon, igen, aha. Ez egy...
1: Mert említsük meg, hogy van egy Dusza János nevű fizika professzor.
3: Igen.
1: És van egy Dusza István, aki ugye már nem él, aki ilyen újságíró és színikritikus volt.
3: Igen, rokonok voltak édesapámnak mind a ketten.
1: Az ott egy gyakori név.
3: Igen, nagyon, az Ötvös is, és a Dusza is egy gyakori név Gömörhorkán.
1: Hát csak nem elővel írjátok.
3: Nem, mi nem vagyunk arisztokraták, azt szoktam mondani, mi iparosok vagyunk. Tehát iparos ötvös.
1: De hogy valóban ötvös voltak, ötvös felmenők?
3: Lehetséges, még nem jutottam el addig, hogy nyomozzam a családi nevünk eredetét. Meg lehet, valószínűleg.
1: Péter Krisztina, neked a költözés? Te ugye Szepsiben nőttél föl?
2: Igen, Szepsiben nőttem fel. 21 évesen kerültem Kassára. eljöttem táncolni Kassanra, és itt maradtam egészen mostanáig, de négy éve meg már Miskolcra is költöztem.
1: De milyen ez a két lakiság, ezt mondd már, amennyit ebből elárulhatsz, hogy ez tud működni, ez a műfaj?
2: Tud, igen. A lányoknál teljesen bejött, a kicsi az teljesen ilyen rugalmas, sőt, ő még Bodolóba is jár a nagyihoz, a Szepsi mellett, ott lakik a nagyi, elég gyakran, úgyhogy ő teljesen rugalmas, ő annyira megszokta, és most már én is, és mondták, hogy na, még bírod, és meddig fogod ezt? Én meddig? Hát a lányaim kirepülnek, én már mindig utazni fogok, most már én ezzel teljesen tisztában vagyok, meg lehet szokni, érdekes, ugye ott is olyan csodabogár vagyok, hogy ott is kérdezgették, hogy de hogy, és akkor Kassáról? Igen, Kassáról. Itt is, ott is. De rengeteg embert megismertem, sőt, még a vonaton is megismerek embereket. Az is érdekes, hogy...
1: Hát ha ezt mondod, egyszer szembe jött velem, hogy egy vonaton megismerkedtél egy újságíróval, aki aztán írt rólad egy cikket, ilyen nagy benyomást tettél rá, jól emlékszek, hogy volt
2: ez
1: ilyen?
2: Nem, ez a kislányomnak az osztálytársnőjének az anyukája. Ugye jöttek az első szülőértekezletek, meg szülinap, és akkor ott a Dalma mondta, hogy de anya Kassán dolgozik a színházba, és utazik, és egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy ez most hogy van, és akkor ő megállított, hogy meséljek már magamról. Na, és akkor így született egy cikk, igen, Miskolcon, az egyik újságban, helyi újságban megjelent, hogy ilyen csodabogár vagyok.
1: Ami még közös bennetek, az a néptánc is, de igen. Hát, ha még lesz olyan téma, amit kiforgatok, megpróbálom nem elfelejteni, mert azt is szerintem kevesen tudják, hogy Ötvös Anna a Ifjú Szíveknek a néptáncosa volt, Péter Krisztina pedig a Bódvának és a Új Nemzedék
2: is, aztán volt az Abaúi Barátok köre, nem is tudom, látod, elfelejtettem már pontosan, azt a Richter Csik Misi alapította, és összeszedte a Keletről a táncosokat, úgy voltak Rozsnyóról, Szepsiből, Kassáról, már ilyen kicsit idősebb táncosok voltunk, de nagyon jó volt.
1: Forgassunk!
2: Szemben. Arcával, elülső oldalával, valaki valami arca, elülső oldala felé fordulva.
1: Jó, neked mi jut eszedbe róla?
2: Szembe. Hát, amikor úgy szembe kell nézni a dolgokkal, az előfordul, ugye, hogy úgy meg kell oldani dolgokat. Talán ez jut eszembe most főleg, hogy meg kell oldani tényleg olyan dolgokat, ami nem egyszerű. Nekem ez jut eszembe.
1: Nem lehet elbújni, szembe kell nézni.
2: Igen.
1: Kitérhetünk arra, hogy neked az első férjed meghalt?
2: Persze.
1: Hogy a Péter Zsolt volt az első férjed? Hát akkor gondolom szembe kellett nézni pár dologgal.
2: Igen, nem volt egyszerű. Ott maradtam 20-valahány évesen, egy 3 éves kislánnyal, és emlékszem, amikor megtörtént ez a dolog, megkaptam a telefont, hogy elment, elaludt, és akkor tudom, hogy édesanyámat felhívtam, egyedül voltam otthon a Bogi aludt, teljesen haláli nyugodtság volt a lakásban, nagyon érdekes volt különben, és akkor anyukám azt mondta, hogy hát vagy szemben nézel ezzel az egész helyzettel, fölállsz, és mész tovább, vagy összeomlasz. Ez a kettő van. És akkor szembe kellett nézni. Nem volt egyszerű.
1: Hát ez nem akarok rád még nagyobb nyomást tenni, de neked az édesapád is korán ment el.
2: Igen, ő is korán ment el, és ez úgy egymás után volt. Ez úgy kezdődött, hogy édesanyám betegségével kezdődött. Ő szerencsére itt van közöttünk, jó vége lett. Azután jött édesapám, ő is nagyon hamar, nagyon gyorsan elment, és alig bírtuk feldolgozni azt az egészet, mert egy nagy darab emberből, hát egy összetört kis ember lett, és aztán elment, és aztán pár évre pedig jött a Zsolt, hogy szinte pár hónap alatt.
1: És milyen ezt így nőként, úgyhogy van egy gyermek, és tényleg ott maradsz, és tényleg szembe kell nézni a dolgokkal, és össze kell magad szedni valahogy.
2: Igen, össze kellett magam szedni, és erősnek kellett lenni a gyerek miatt is. Ő tudta, soha nem hittem el, hogy 3 évesen a gyerekek ennyire felfogják a dolgokat, pontosan tudta, hogy mi történik, mi van most, ezért is könnyű helyzetem volt vele. És szembenéztünk mindennel, és próbáltam túlélni, mert tényleg az első év az a túlélésről szólt, de sok segítőm volt, barátok, rokonok, édesanyámnak nagyon sokat köszönhetek, ő sokat segített, És akkor kezdett Ovi-ba járni Bogi, és az is sokat segített. Akkor ismertem meg Annát is, és kezdtem munkába járni, és akkor jött az életembe a színház is, akkor léptem be a színházba 2010. januárjában. Ugye ez áprilisban történt, és becsöppentem, és akkor megismertem a Cibula Petit, aki akkor rendezte a színházban a Csizmás Kandúrt, és azt mondta, hogy tudok neked egy nagyon jó munkát, akkor volt Kollár Péter az igazgató, és akkor festettem életem első díszletét úgy, hogy még soha előtte semmi nem tudtam róla, de ők megbíztak bennem, és azóta is hálás vagyok nekik, az egy nagyon, akkor az úgy megmentett, úgy értelmet adott mindennek, hogy kaptam egy ilyen munkát.
1: Anna jön, de előtte talán mondjuk el, hogy Péter Zsolt tanár volt, és a szlováki magyarok többségének ő egy néptánc koreográfusként volt ismert, táncos és koreográfusként. Anna, szembe, neked erről mi jót eszedbe erről a szóról?
3: Most én, ha nem haragusztok, én most rákötnék Kollár Péterre, mert ahogy elhangzott a neve, és Krisztina mondja, hogy tőle kapta ezt a nagy feladatot, vagy a lehetőséget, hát én Péternek két nagy lehetőséget köszönhetek életemben, és ez egy az volt, hogy a Thália Színházban is dolgozhattam, tehát ő volt az, aki bizalmat szavazott nekem. A másik dolog pedig a Márai Sándor emlékkiállítás ötlete megvalósítása egyáltalán, hogy létrejöhetett, ez Kollár Péternek köszönhető, és nagyon gyakran eszembe jut, és nagyon hiányzik a kassai magyaroknak a mai napig.
1: És akkor, hogy én erőltetetten azt mondjam, hogy Szent Babám, ha szeretsz, és akkor
3: néptánc.
1: Nem szoktál el dicsekedni, hogy te ifjú szívekes táncos voltál, ezt így csak az életrajzodból sikerült így mindig megtudni.
3: Mert nem táncoltam hosszú ideig, nem táncoltam meghatározó ideig. Egyébként ez is Gömörhorkán történt, az ifjú szívek fellépett nálunk, és én nagyon elől ülhettem, és arra emlékszem, hogy gyönyörűen forog a lányok szoknyája. És én akkor eldöntöttem, hogy én néptáncos szeretnék lenni, mert én ilyen szoknyát szeretnék viselni. És ugye Rozsnyón jártam gimnáziumba, és a Búzavirág néptánc együttesben kezdtem el táncolni, és aztán érettségi után Pozsonyba kerültem, és kerestem tovább a lehetőséget, és a nagy nevű ifjú szívekbe kerülhettem kezdő táncosként. Tehát ugye ez egy óriási nagy megtiszteltetés volt számomra, és én 2 vagy 3 évet táncoltam csak az ifjú szívekben, de nagyon-nagyon szerettem ezt az időszakot, és az egész pozsonyi egyetemi időszakomból nekem mindig először a néptánc jut eszembe. Tehát, hogy sokkal meghatározóbb volt számomra az, hogy heti 3-szor jártam próbára a Csemadok székházba, minden hétvégén felléptünk, ez jobban bennem maradt, és ez jobban meghatározóbb, mint egyáltalán az egyetemi évek, vagy az egyetemből bármi. Sajnos, vagy nem tudom, hogyan nevezzem, de ez a néptánc korszak, ez így lemosta. Tehát, hogy engem ez köt inkább Pozsonyhoz, és igazán nem szerettem meg Pozsony, tehát, hogy nem sajnáltam, amikor el kellett onnan jönni, úgyhogy nagyon könnyen lemondtam a néptáncról, mert tudtam, hogy ha eljövök Pozsonyból, akkor már nem fogok táncolni.
1: Abban az időszakban az ifjú szívek a Csemadok székházban próbált?
3: Persze, igen.
1: Még nem volt meg ez a saját?
3: Megvolt, ott irodák voltak, és lehet, hogy a kórus ott próbált, vagy a zenészek, de a néptáncosok a Csemadok székházban táncoltak egymás mellett a szőttessel. Tehát az egyik teremben a szőttes táncolt, és a másik teremben az ifjú szívek.
1: Te forgatsz, Anna.
3: Falu. Én egy falusi lány vagyok, számomra ez meghatározó, és 27 éve élek városban, és ez is meghatározó. Tehát, hogy igazán nem tudom az sokszor eldönteni, hogy akkor most én falusi vagyok, vagy városi, de mind a két élet stílust szeretem, és otthon érzem magam benne.
1: Hát sőt, most már az életednek szerintem az utóbbi 11-12 évét pedig a polgárság kutatására fordítod.
3: Tulajdonképpen igen, tehát ugye a polgárság, ugye a Grosmit családon keresztül, ez egy olyan világ, amiben úgy érzem, hogy vagy beleszületik az ember, vagy nem. És hát én nem születtem bele, tehát azért is mondom én büszkén, hogy én falusi lány vagyok, de az érdeklődésem az kiterjed a polgárság iránt.
1: Hát most lehet, hogy nehéz helyzet elé állítalak, de majd kibújsz, hogy én érzek ilyen kognitív diszonanciát, én is földművesek vagy parasztok leszármazottja vagyok hetedíziglen, szóval semmi közöm a kassai polgársághoz, nem volt az őseimnek semmi érintkezési pontja. A jelenlegi kassai magyarságnak szerintem 80 vagy a 90% az, mint hozzám hasonlóan, meg hozzád hasonlóan vidéki gyökerekkel följött a városba, és szerinted tudunk mi ezzel bármit is kezdeni, hogy ezek nem a mi házaink.
3: Persze, de ez modern honfoglalás, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen át kell vennünk a szerepét azoknak, akik nincsenek itt, vagy akik meghaltak. Tehát akik elmentek, mert ez a mai napig ugye jellemző Kassára, tehát az elvándorlás, és szerintem a magyarok közül is nagyon sokan mennek el Kassáról. Sok látogató kérdezi, ugye, akik főleg Magyarországról érkeznek, hogy milyen az aránya a magyarságnak Kassán a többségi szlovákokhoz képest, és hát pontosan tudjuk mi hárman is, hogy szórvány magyarságban élünk Kassán, és szomorkodhatunk e felett, meg örülhetünk is, hogy még vagyunk. Mindig elmondom a kérdezőknek, hogy a kassai magyarok nagy része az vidékről érkezett Kassára, és már nagyon kevés történelmi család, régről itt élő család él Kassán. Igyekszünk ezt a... Tehát, hogy éljük a mindennapokat, mindenki a saját igényéhez képest, és nem tudom, hogy milyen lesz 10 év múlva Kassa, vagy mennyi magyar fog itt élni, és hogy fog kinézni a kassai magyarok élete, mert ez állandóan változásban van.
1: Hogy lezárjunk téged, etettél tyúkot gyerekkorodban?
3: Persze, abszolút tyúkot, kakast, meg is csipet. Szerintem disznót is, tehát, hogy biztos kimentem a nagymamámmal, amikor a disznókat etette, mert élveztem, ahogy a moslékot beleöntik a vájúba, és akkor ők röfögve nekiesnek, és falnak, zabálnak. És én nagyon szerettem a tyúkudvart. Izgalmas volt. Mindig történt valami. És hát imádtam a kis csibéket. Sajnos egy-kettőt meg is folytottam gyerekkoromban, mert agyon nyomorgattam őket, de hát ez így színházi szóképpel élve fogyó kellék volt a kis csibe.
1: Krisztina, neked arról, hogy falu?
2: Hát nekem a faluról a néphagyomány, a népi motívumok jutnak eszembe elsősorban, mert ugye festek is, és nagyon-nagyon szeretem a népi motívumokat festeni. Textilre, falra, úgyhogy nekem, hogyha azt mondjak, hogy falu, akkor mindjárt a kerámia jut eszembe, a viselet, úgyhogy nekem ez, hát meg ugye elfelejtettem előbb mondani, hogy a Fehér Lilium szálba is táncoltam, a Nagy Ildikó nénihez kerültem, elsős voltam, és onnantól 6 éves koromtól talán, nem is tudom, 30 éves koromig sikerült táncolni. Na úgyhogy nekem a faluról ez a népi hagyományok, a népi motívumok, a viselet, ez jut eszembe.
1: És ugye úgy is vezettünk fel téged, mint aki kézműves, neked ez honnan jött is? Ezt próbáld meg részes behatárni, mert tényleg, hogy mondod, hogy látom, hogy mindig ilyen tulipános motivunkat festesz bármire. Honnan jönnek az inspirációk is, hogy jössz rá, hogy ezt mire, hogy kell festeni, milyen színnel?
2: Szerintem ezt gyerekkoromból hoztam, otthonról, anyukám is festett, nem népi motivumokat, de festegetett ő is, sőt a nagyapám az szobrokat készített, egyszerű kőműves ember volt, de otthon farigcsalt fából, és volt az udvarunkon egy ilyen agyagos domb oldal, oda Petőfit megformázta, és anyukám mesélte, hogy jártak a csodájára, és nézték, hogy ott van Petőfi arcképe a domb oldalon.
1: Szepsibe,
2: igen, igen. Tégla utcában volt egy ilyen cseresznyefa, és a cseresznyefa mögött volt egy ilyen domb oldal, az ilyen agyagos volt, és akkor ő azt oda kiformázta. A szobrokat meg én elhoztam, azok ilyen kisebb szobrok, és otthon őrzöm őket, úgyhogy otthonról hoztam, anyukám nagyon sokat kézi munkált, kivárt, horgolt, kötött, a nagymamáim is, sőt rajzoltak is, és azt úgy megszoktam, hogy ha jött valami, vagy hétvége volt, akkor mindig édesanyámmal valamit készítettünk, és ez így megmaradt, és akkor így fokozatosan jött, hogy aztán megszületett a Bogi, és akkor úgy elkezdtem vele, úgy vele is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy hát akkor festek egy tulipános ládát, egy ilyen ékszerdobozt, kipróbáltam, és akkor mindig jött valami új. És egyik ismerősöm, aki mézes kalácsokkal foglalkozik, a Vranai Erika Csécsből, ő mondta, hogy hát de ez milyen jól mutatna textilen, és akkor ő ilyen bogarat ültetett belém, hogy na, akkor ezt ki kell próbálni, és azóta festek textilre, pólókra, ruhákra, bármire.
1: Forgassunk egy új szót.
2: Tusrajz.
1: Na hát, talán maradjunk ugyanazon a ösvényen, de ugye megint eljárt a szám, mióta erről szóról eszedbe.
2: Hát erről a grafika jut eszembe, ez is egy ilyen családi vonal, mert a Bogim, a Zsolt apukája, Péter László, ő is grafikával is foglalkozott, gyönyörűen rajzolt, és hát most meg az unokája grafikusnak készül, úgyhogy ez valahogy, meg a mi családunkban is, ugye unokatestvérem is rajzol, a Peti, úgyhogy ez a grafika, grafikus, ez úgy benne van családunkban, vonalban benne van.
1: És te nem bántad meg, vagy hogyha újraindulnál, nem próbálnál meg mondjuk díszlettervezői szakon elindulni? Mondod, hogy mindig ez vonzott, de valószínűleg ez vonzott. Visszatart, hogy nem sikerült.
2: Igen, én ruhatervezéssel akartam foglalkozni, el is mentem Pozsonyba, kétszer is felvételiztem, biztattak, hogy menjél, mert mindig bekerültem a második fordulóba, ami azért már nagy dolog volt, mert ott nagy szórás volt, de a második után úgy azt mondtam, hogy már én nem megyek többet, felkerültem, akkor majd voltam Kassán, egy ruhatervezőnél dolgoztam, és akkor azt mondtam, hogy nekem már erre nincs szükségem, mert én már egy ruhatervező mellett dolgozom, divatbemutatón volt akkor, és úgy, de most már bánom, most úgy kitartóbb lennék. Hogyha most újra kezdhetném, akkor biztosan, hogyha ez nem sikerült, akkor elindultam volna kicsit más irányba, színházi világba.
1: Mert így mindig kapsz ilyen feladatokat, de azért nem tartósan. Ugye tudom, hogy most legutóbb is, hogy festetted a díszletet te magad is, hogy bevontak ebben.
2: Igen, most már ez a negyedik díszletem volt a színházban. Érdekel is, meg a folyamata, hogy készül a díszlet. Ugye kapcsolatban vagyok a díszletgyártóval, és ő olyan típusú ember, aki el is mondja, hogy mit, hogy, és milyen csavar, és hogy, és milyen deszkából. Szóval ez nagyon érdekel engem, meg eleve a tervező, ha megjön, csodálom őket, gyönyörű tervekkel érkeznek, és ugye már ezzel a technikával, hogy minden számítógépen is forgatja, a számítógépen is mutatja, szóval el tud varázsolni nagyon, és nagyon érdekel, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most már ez a negyedik díszlet, és hogy a tervezőkkel így, meg a gyártóval együtt tudok dolgozni.
1: Hát ugye a hivatalos beosztás, az anyagbeszerző, az micsoda?
2: Amúgy. Hát minden. Minden, ami a színházba kell, színházzal kapcsolatos, az hozzám tartozik, én rendelem meg, én veszem meg, én szerzem be, de akkor lubickolok igazán, amikor készülünk egy darabra, és meglátom a terveket, vagy a ruhaterveket, vagy a díszletterveket, vagy a kelléklistát, és akkor jön az igazi feladat, amikor olyan feladatokat kapok, hogy hű, gondolom, és akkor neki indulok.
1: Mi volt a legbizarabb esetleg, ha eszedbe jut egy-kettő?
2: Hát volt egy pár. Volt, amikor a Gadus Erika jött, a Ember tragédia, és mondta, hogy hát Krisztikém, hát nyers hús kell, de nem vihetünk fel nyers hús a színpadra. Valami tessék, hozta nekem a szivacsot, a ragasztót, a ragasztópisztolyt, és akkor ebből csinálj valamit. És megcsináltuk.
1: És lett nyers hús.
2: Igen, amit használtak a színpadon. Elég élethűre sikerült, úgyhogy örültem neki. Vagy szalonnát kasíroztunk, abban a Bogim is besegített, azt is szivacsból, mert ugye nem vihettünk fel rendes szalonnát a színpadra. Vagy gőzgombócot készítettünk, az indul a bakterházba, ott is ki kellett kísérletezni, mert ugye rendeset nem használhatunk, mert a kosztümöket, hogy ne piszkoljuk össze, amikor dobálják a gőzgombócot, úgyhogy otthon kísérleteztem ki, hogy miből, hogy az messziről úgy nézzen ki, minthogyha, de ne legyen az, és a formáját megtartsa, úgy működjön, de azt hiszem, hogy sikerült.
1: De hogy mi nézők ebből nem érzékelünk annyira semmit, hogy ezt nem gondoljuk el, hogy ennek embereknek a többnapos munkája van benne, hogy ez a szalonna úgy nézzen ki, ahogy.
2: Igen, ez azért egy folyamat, mert ugye ki kell találni, hogy miből legyen, hogy tényleg úgy nézzen ki kell kísérletezni, van, amikor elsőre nem is sikerül, akkor gondolkodunk, vagy a díszlet elemeken, például a tányérok a falon, hogy miből készüljenek el, hogy legyen, vagy volt olyan asztal, pont igazgató utca, Illik József rendezte azt a darabot, ahol mondta, hogy de fel kell ma emelni tányérostól, poharastól az asztal tetejét, és akkor akkor miből legyen az asztal teteje, hogy az könnyű legyen felemelni, de viszont az kell, hogy tányér is legyen rajta, meg poharak, úgyhogy azért ez egy munka, igen.
1: Én arra emlékszem, hogy egyszer egy könyörögti, hogy az emberek adják neked az umakart.
2: Igen.
1: De nem tudom, ez magyarul, hogy van ez az umakart, vagy ez egyáltalán Magyarországon ismert fogalom, ez a fürdőszobák voltak régen.
2: Ilyen régi szocis fürdőszoba, belsőt kellett szerezni, igen, és az most már nagyon ritka, de sikerült Király Helmecről egy úr jelentkezett, hogy most szedi szét a régi fürdőszobáját, és mehetünk, és ingyen odaadja. Ő is örült, mert megszabadult tőle, és mi is örültünk, mert most már ez ritkaság. Igen, van, ezt a szociális hallót nagyon nagy szeretettel használom, mert régi kincsekre rá tudok bukkanni, akár a régi hintára, meg pontosan faluról ilyen régi dolgokra, és szerencsére szívesen odaadják az emberek.
1: Ötvös Anna, tusrajz?
3: Nagyon sajnálom, hogy nem tudok rajzolni, hogy nem része az életemnek. Kiskoromban nagyon sokat rajzoltam, tehát hogy én nagyon boldog lennék, ha tudnék tussal rajzolni, és volna egy ilyen alkotói énem is, mert talán ez hiányzik legjobban az életemből, hogy valamilyen kézzel készített dolgot létrehozni. Leggyakrabban varrok, sokszor kimerül abból, hogy javítok ruha darabokat, de szoktam kis levendulázsákokat varni, és az úgy engem megnyugtat.
1: És van varrógéped?
3: Van egy komoly varrógépem, egy cseh gyártmány, akkor vette nekem a férjem, amikor a gyerekek megszülettek, mert úgy éreztem, hogy szükségem lesz varrógépre, és tényleg szükségem van. Sokszor a mindennapokban.
1: De nadrágot is fel tudsz hajtani?
3: Abszolút. Már cipzárt is tudok varni.
1: Ez már egy magasabb szint.
3: Abszolút. Számomra igen.
1: Jöjjön a te szabad, Anna.
3: Igen. Indiszkréció. Bizalmas ügy kiteregetése, tapintatlan kíváncsiság. Erről Lola jut eszembe, Márai Sándor feleségem, mert ugye ő nekem az állandó témám. Íróként, történészként a kedvenc személyiségem.
1: Hadd szúrjam közül, hogy a lányaid azt mondták, hogy már ők úgy tekintik, hogy Lola is veletek él.
3: Igen, de ez az idő már elmúlt. Tehát, hogy volt egy nagyon intenzív időszak, amikor abszolút vele foglalkoztam, és ő nagyon, nagyon taszította őt az indiszkréció. Tehát, hogy ő egy nagyon visszafogott személyiség volt. Ő is egy polgári családból származott Kassáról, és nagyon fontos volt számára a neveltetés, a viselkedés. És ezt gyakran leírja a naplójában, hogy nem szereti az indiszkrét embereket. Tehát, hogy neki a legfontosabb az, hogy ő meg tudja védeni a saját életét, magánéletét, és hogy ez ne legyen kiteregetve, mert hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy ő hogyan él a magánéletében, vagy hogyan viselkedik vele a férje.
1: Egy nagypolgári családból származott Macner Lola, és a te kutatásaidból tudjuk, hogy azért ott voltak nagyon szűkös idők, amiket át kellett élnie ugye, Mára Sándorral közösen. Hogy ő bármikor is egy korholt? Hogyha nem tudom, hogy lett volna, ő most teniszezhetne Svájcba, és ehelyett ő most egy elárusító nő New Yorkban.
3: Nem, egyáltalán. Mindig az volt a szavajárása, hogy az áldásokra kell odafigyelni. Tehát annak ellenére, hogy ő zsidó családba született, megkeresztelkedett, és ő tényleg járt templomba imádkozni, és mindig imádkozott mindenkiért, az egész családért, erőért, kegyelemért, egészségért, és mindig másokért. Tehát, hogy ő az a típusú ember volt, aki a legrosszabb élethelyzetből is mindig igyekezett kilábalni, és mindig a pozitív oldalakat kiemelni. Tehát amikor volt egy dollárjuk éppen azon a héten, mert még nem érkezett meg a csekk a Szabad Európa Rádiótól, akkor egy dollárért vásárolt be, és abból készített vacsorát, de minden esetre örült annak az egy dollárnak. Tehát nem azt sajnálta, hogy miért nincs 100, hanem hogy van egy. Tehát, hogy ő az az ember volt, aki mindig az adott helyzetben megállta a helyét, soha nem sajnálta azt, hogy mi lett volna, ha. Tehát az ő szótárából ezt hiányzott.
1: Indiszkréció, Péter Krisztina?
2: Hát, nem is tudom, nem egy könnyű szó. Talán nekem a színházi világ jut eszembe ebből, hogy a színház maga ugye, hát nem, most nem akarok a színészekre semmit mondani. A lányom is szokta mondani, a Bogi, hogy anya, ti jött ma, mind színészek voltok. És tényleg van benne valami, hogy egy kicsit úgy elnyel ez a színház világa. Azért mondtam, mindjárt, hogy nekem mindjárt színház jut eszembe erről, mert tényleg van ott egy ilyen feelinget, tudod, bejössz a színházba, és akkor már mindjárt, de még a néző is másképp viselkedik a színházba, mert ugye jön egy bemutató, és akkor mindenki mosolyog, mindenki köszönti egymást, és akkor volt úgy, hogy volt vendégem, eljött velem bemutatóra, és mondta, és nézett szét, hogy ez mi? Hát mondom, mi ilyenek vagyunk. Mindenki köszönti egymást, puszi és mosolyog, úgyhogy amint belépsz egy színházba, ott mindenki szerintem egy kicsit megváltozik, és nekem ez, ebből a szóból ez jön le, a színház világa.
1: Jó, akkor még, és valószínűleg az utolsó szó lesz.
2: Vár.
1: De ige vagy főné?
2: Vár valamire. Bekövetkezik valami. Ige.
1: Utazó vonatokkal gondolom ott is kell várni elég gyakran. Hogy viseled a várakozást?
2: Ja, azokat jól, azt élvezem azért, mert megfigyelem az embereket. Én úgy, Bogi mi szokta is mondani, hogy anya, ne nézd annyira az embereket. De én lehet, hogy kiskoromból megmaradt, és a dálmám is ilyen, hogy én úgy szeretem megnézni az embereket, megfigyelni ki, hogy viselkedik, hogy van felöltözve, milyen az arca. Ez úgy érdekel engem. Nem tudom miért, de úgy na, ezeket a várakozásokat szeretem.
1: Pedig azt nem szokták szeretni az ember.
2: Nem, igen, és mondta is a Bogim, hogy anya, neked úgy rá van írva az arcodra, hogy úgy megfigyelsz, úgy nézed, és úgy érdekelnek az emberek, lehet, hogy ezért. Meg azért is szeretem a várakozást, pont a vonatoknál, mert új embereket ismerek. Én úgy szeretek megismerni történeteket emberekről, és általában felszállok vonatra, és valaki mellettem ül, vagy szentbe, ugye hát elkezdünk beszélgetni, ha éppen olyan ember jön, és sok érdekes embert ismertem meg így. És ki is szúrnak maguknak, biztos rám van írva az arcomra, na ezzel biztos lehet beszélgetni, és akkor így fogják a fejüket a lányaim, hogy anya már megint. És nem is olyan rég innen Kassáról megismertem egy hölgyet, együtt utaztunk vonaton, ő ment Pestre, én Miskolcig, és végig tudtuk beszélgetni az utat.
1: Ha nem sértelek meg titeket, nevezhetlek titeket középkorú nőknek?
2: Persze. Na, persze.
1: Egy középkorú nő mire vár még így az életben?
2: Mire vár? Hát talán arra, hogy tényleg elindítjuk a lányainkat az útjukon, hogy jó útba menjenek, jó útra tereljük őket, hogy elinduljanak ők is, és aztán én még várok még egy ilyen, mint azt szokták mondani, hogy egy új karriert építeni, úgyhogy én most tényleg azt várom, hogy elinduljanak ők, és aztán jövök még én. Úgyhogy ezt várom még. Úgy szeretnék visszacsöppenni a kassai életbe, ezt nagyon várom, mert most ugye ez alatt a 4 év alatt én úgy kiestem, és olyan pehes vagyok, hogyha Miskolcon vagyok, akkor biztos, hogy valamilyen ünnepség, vagy valami van Kassán, amikor eljövök Kassára, akkor meg Miskolcon van vagy Kassai, vagy valami olyan esemény, amin szeretnék ott lenni, úgyhogy én ezt az időszakot most már várom, hogy egy kicsit úgy vissza tudjak jönni, vissza tudjak csöppenni.
1: Olyan közel van hozzánk Miskolc, mondjál már egy dolgot, ami ott ilyen nagyon jó vagy meglepően jobban működik, mint Kassán.
2: Nyitottabbak talán az emberek, nekem ez volt furcsa, hogy bementem az üzletbe, jó, azelőtt is jártunk Magyarországra, de akkor nem tűnt fel annyira, de így bementem üzletbe, vagy az iskolába, és rögtön így letegeztek, és ilyen kedvesen mosolyogtak. Na, ezt meg kellett nekem szokni. Itt azért zárkózottabbak az emberek. Talán ez, de amúgy nem.
1: A Széchenyi utcán jár a villamos.
2: Igen, ez is furcsa volt, hogy a fő utcán az úgy jön-megy a villamos, és csendbe, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Meg gyönyörűek az épületek ott is, úgyhogy annyira nagy különbség. Azért kassa.
1: Ötvös Anna vár?
3: Vár, mindig várunk valamire. Tehát, hogy szerintem ez abszolút emberi tulajdonság, a várás, a várakozás. Lehet, hogy az egész élet egy várakozás. Mindig a következő pillanatra. Úgyhogy én nyitott vagyok, és vannak időszakok, amikor szeretek várni, főleg ami ilyen kicsit távolabbi történés vagy program, de például, ha orvosnál ülök, akkor nem. Tehát, hogy én az a típus vagyok, hogyha 7:30-kor kezd a doktor úr vagy doktornő, akkor én 7:25-kor ott vagyok, és 7:30-kor már bekopogok. Tehát, hogy igen, van, amikor türelmes várakozó vagyok, van, amikor türelmetlen.
1: És neked is feltettem azt a kérdést, mint Krisztának, hogy te mire vársz? esetben?
3: Én abszolút mindig nyitott vagyok, tehát hogy én nem fogalmaztam meg soha életemben. Talán, hogy ez lehet, hogy óvatosság, vagy lehet, hogy nem tudom, bizonytalanság, de soha nem fogalmaztam meg konkrét célt az életemben. Mindig ilyen várakozó típus voltam, hogy amit hoz a Jóisten, amit ad, én azt elfogadom. Úgyhogy ezt a mai napig tartom magam ehhez, úgyhogy azt fogadom el, amit kapok.
1: Kirepültek a gyerekeid, bármit csinálhatsz.
3: Nem voltak kerékkötői semminek az életemben. Tehát, hogy maximum annyi a változás, hogy nincsenek otthon minden nap, de nem gátoltak semmiben. Tehát, hogy egyáltalán nem érzem úgy, hogy most akkor most van lehetőségem valamire több, mint az előtt, nem.
1: Az előző percekben Ötvös Annával, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorával és Péter Krisztinával, a Thália Színház anyagbeszerzőivel, kézművessel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a felkérésemet erre a játékra, és hogy eljöttetek és elmondtátok a gondolataitokat.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Ötvös Annával, a Márai Sándor emlékkiállítás kurátorával és Péter Krisztina kézművessel, a Thália Színház anyagbeszerzőivel készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Július 3-áig kérhető választói igazolvány a jövő heti népszavazásra. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hőség miatt Magyarországon. 40 fokhoz közelít a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok két kérdésről dönthetnek. Megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelységek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandó lakhelyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt, amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. Venezuelában tovább emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma. A legfrissebb adatok szerint már legalább 920 ember vesztette életét, és 3360-an megsérültek. A venezuelai földrengések után több mint 50 000 embert tartanak eltűntként, közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala. A legsúlyosabb károk La Guaira államban keletkeztek, ahol számos épület összeomlott, és sok településen továbbra sincs ivóvíz és áramszolgáltatás. A mentési munkálatok rendkívül nehézkesen haladnak. Az OpenAI az amerikai kormány kérésére ideiglenesen korlátozta a legújabb mesterséges intelligencia modelljeihez való hozzáférést. A GPT 5.6 család, a Sol, Terra és Luna modellek egyelőre csak egy szűk, megbízható partneri kör számára érhetők el. A vállalat szerint a modelleket néhány héten belül a nagy közönség számára is megnyitják. Az OpenAI hangsúlyozta, nem szeretné, ha az állami előzetes hozzáférés hosszú távon általános gyakorlattá válna, mert az hátráltatná a felhasználókat, fejlesztőket és a vállalatokat is világszerte. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól 4 napon át harmadfokú úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több 10 000 résztvevőre számítanak. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium két Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenő hőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvény szállította őket tovább. 3 embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
2: Időjárás.
1: Napos az idő, trópusi meleg van, a hőmérsékleti maximum 39 fok körül alakul, éjszaka 25 és 19 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben a mainál is melegebb lesz, 32 és 40 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarban tartók dolgoznak a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. Sebességet mérnek Szepsiben, Csécs felé. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy ne hagyjanak se utasokat, sem állatokat a lezárt autóban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Gyömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai beszélgető partnerem egy ifjú tornaljai tehetség, aki én úgy érzem, hogy sokra fogja vinni az életben. Pontosan tudja, mit akar, céltudatos, okos és kitartó. Hiszen ha valaki zenei pályán képzeli el a jövőjét, ahhoz sok kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges. Nála mindkettő megvan. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A mai fiatalok körében egyre gyakrabban veszem észre, hogy a gyerekeknek már alapiskolás korukban konkrét válaszuk van a nagy kérdésre, ami így hangzik, mi leszel, ha nagy leszel? Pontosan tudják, mit akarnak, és céltudatosan mennek elképzeléseik után. Mai beszélgető partnerem a Tornaljai Mikó Lilianna, aki már kicsikora óta vonzódik a színpadhoz, szeret az események középpontjában lenni. Először mesemondással indult karrierje, de megjárta a Tompa Mihály szavaló versenyt is párszor, és a Dunamenti tavasz sem maradhatott ki az életéből, hiszen színjátszó csoport tagként is aratott sikereket. A nagy szerelem azért mégiscsak a zene, ami szintén kicsikora óta az élete része. Ő a hangszerét a torkában hordja, de ha le kell ülni a zongorához, akkor sem jön zavarba. Egy éve nagy döntést hozott, zsenge kora ellenére elhagyta a családi fészket, hogy a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium diákja lehessen. A döntés nyilván nem volt egyszerű, de Lili pontosan tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, ha el akarja érni a célját, azért tennie kell, sőt, néha akár áldozatokat is kell hoznia. Hogy hol kezdődött ez az egész, és mi volt a nagy meghatározó pillanat az életében, mikor eldöntötte, énekesnő akar lenni, saját elmondása szerint nem egyértelmű. Mikó Liliannát hallják.
1: Nagyon-nagyon fiatalon el kellett kezdeni. Ez az első dolog, amit így szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Ha konkrét momentum, mert mindig ezt szoktak kérdezni, így, aki a zenével foglalkozik, hogy mikor volt az a katarzis, amit átéltél, hogy most igenis én zenész szeretnék lenni, vagy zenével szeretnék foglalkozni. Nem kimondottan tudok ilyet kiemelni, de talán egyre, amire úgy emlékszek, nem tudom, 4 vagy 5 éves lehettem, itt volt Tornaja Malga Zoltán, művész úr, és neki volt egy ilyen szimfonikus zenekari koncert, és azon voltunk, és ott úgy nagyon megfogott ez a világ, hogy szép ruhába kijönnek a színpadra, és kiöltöznek, és hogy wow, de úgy kimondottan, úgy egy momentumra nem emlékszek. Hát, ma 6 évesen is voltam népmesemondó versenyen, úgyhogy ma talán ott megtetszett az, hogy ki lehetett állni közönség elé, meg ugye ezt apukámtól is azért láttam, mert ő is régebben művelte ezt a szakterületet is.
0: Azért fűzzük hozzá, hogyha már apukádat szóba hoztad, hogy Mikó Attila, aki azért a Tompa Mihály vers és prózamondó versenyen, mint kis prózamondó, tulajdonképpen mesélő, ő nagyon-nagyon sok első díjat elvitt.
1: Igen, úgyhogy talán ott jött el az a pont, hogy hát, hogy szeretnék, de hát még egy 6 éves kislány, kisgyerek, nem hinném, hogy ezt úgy el tudja dönteni, hogy mi is szeretne, mindenkiben vannak álmok szerintem, de úgy konkrétabban ez így jött. Hát aztán pedig elbelaktam ugye az óvodából, mentem ugye alapsuliba, és aztán volt az, hogy beiratkozok zeneiskolába, és ahogy elmentem a felvételére, népdalt kellett énekelni, és az akkori énektanárnővel nagyon jó viszonyt tápoltunk már korábbról is, és akkor mondta, hogy milyen szép hangom van, és akkor így jött az, hogy az ének. És aztán úgy vitt magával ez a motívum, hogy ének, és hát úgy gondolom, hogy jó, hogy ezzel mentem tovább.
0: A zeneiskola az mondjuk a te ötleted volt, vagy a szüleid ötlete volt, vagy ezt pontosan meg sem lehet határozni, mert hát azért neked is volt hozzá a kedved, de mondjuk a szüleid megláttak, hogy benned van szunnyad valami ilyesmiféle tehetség, és akkor úgy próbáltak arra felé is irányítani, vagy ez hogy jött? Mert hát azért nálad ez egy fontos pont.
1: Ez szerintem úgy történhetett, hogy felvetették a szüleim, mert ugye apukám is, meg anyukám is jártak mind a ketten zongorára a zeneiskolában még fiatalabb korukban, ugye. Van itthon egy nagy szarnya zongoránk, és hát kapva ezen a lehetőségen, gondolom én ma nem teljesen emlékszek, de biztos, hogy a szüleim megkérdezték, hogy volna a kedvem, meg ugye a városban itt nálunk gyakran vannak ilyen kulturális események, ahol a zeneiskola növendékei, vagy az alapiskola növendékei zenei téren is megmutatkozhatnak, és akkor nyilvánvalóan, hogy nekem is tetszett ez, hogy a gyerekek járnak délután ilyen közös csoportos órákra, ahol fejleszthetik magukat, úgyhogy ez egy ilyen közös ötlet volt szerintem a szüleimmel.
0: De figyelj, de hogyha van itthon egy szárnyas zongora, akkor ezt gondolom nem kérdezték meg, hogy milyen hangszeret szeretnél játszani.
1: De, mert én nem akartam csak zongorára, tehát hogy nem akartam. Én zongorára nem nagyon szerettem volna. Aztán jött így, hogy így ki tudtuk kompenzálni, hogy akkor legyen egy kis zongora is, de főleg ének, úgyhogy ez így volt. De kimondottan soha nem szerettem volna csak a zongorával. Mindig kellett, hogy valami plusz legyen hozzá, és hát az ének az volt, ami... Na meg hát kiskoromban én annyira... Mai napig vannak ilyen videók, ahogy kiállok a tévé elé, és akkor én fantasztikus könnyűzenei dalokat éneklek, meg ami épp a tévébe ment. Úgyhogy jó ezeket visszanézni, de azóta már sokat változott a zenei ízlésem is, de szerintem ez így van rendjén, úgyhogy jó ezeket visszanézni, és valahonnan innen ered az, hogy szeretek a központban lenni, ha fogalmazhatok így.
0: Te most vagy 15 éves, úgyhogy 10 év múlva lehet, hogy megint csak azt mondod majd, hogy neked azóta már nagyon sokat változott a zenei ízlésed.
1: Hát valószínűleg. Most jelenleg a miskolci Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanulója vagyok, és hát ugye most túl vagyok az első éven, de már most így egy év távlatából azt tudom mondani, hogy rengeteget változott a zenei ízlésem, és most már tényleg csak a klasszikus zene. Nyilván vannak ilyen kitekintések, hogy nagyon szívesen meghallgatok mondjuk egy operettet, egy musicalt a színházban, de én kimondottan a klasszikus vonalon szeretnék maradni, de hát aztán ki tudja, mit hoz az élet.
0: Ennyire még ne szaladjunk előre, mert hogy majd a suliról is beszélgetünk, de hát ugye itt még a kezdeteknél vagyunk, hogy aztán elkezdtél zeneiskolába járni. Az azt jelenti, hogy zongora és énekszakra, és hát akkor azért ezek szerint ez neked eléggé bejött, tehát hogy te így nem is másoltad el a zenesulit, hanem te szépen elvégezted, végigjártad, kitapostad.
1: Igen, és ami nagyon motivált, hogy az akkori osztályomból, később akikkel tovább is jártam 5-9-re, és hát én 5-8-ra, együtt jártunk. Tehát ezt úgy kellett elképzelni, hogy suliból együtt elindultunk, úgyhogy ez inkább egy ilyen, nem is mondanám azt, hogy egy ilyen szigorú suli rendszernek fogtam én fel, hanem inkább ez egy ilyen csapatépítős, barátokkal. Úgyhogy ez szerintem egy teljesen pozitív dolog, hogy nem csak a suli volt, hanem volt mellette egy olyan felszabadult időtöltés, ami egyben hasznos is volt, meg ami foglalkoztatott, hát ez teljesen pozitív, és már most így 15 éves fejjel visszagondolva nagyon örülök neki, hogy a szüleim ilyen útra tereltek, mert már most nagyon hálás vagyok nekik. Lehet, hogy voltak olyan momentumok, meg pillanatok, hogy már én is azt mondtam, hogy jó, én ezt nem, én is befejezem, nem, de ennek örülök, hogy tényleg a szüleim is motiváltak, meg motiváltak azok a előadók, akiket mondjuk meghallgattam akkor a tévében, vagy a telefonomon, hogy úristen, hogy tudnak ők így énekelni. És akkor később, ahogy nőttem, mindig előttem volt az, hogy ők is kitapostak egy utat maguk előtt, meg rengeteg ilyen riportot meghallgattam, ahol elmondták, hogy milyen is ez valójában, de már most kezdem azért ezt megtapasztalgatni, hogy nem is olyan könnyű ez, de aztán szerintem ez egy nagyon, nagyon szép szakma, és annak örülök, hogy a szüleim az elejétől fogva így támogatnak.
0: Azt mondtad, hogy ők is tanultak zongorázni mind a ketten. Volt esetleg olyan, hogy kellett neked segíteni, nem tudom, akár teóriában, akár gyakorlatban is, és mondjuk még tudtak. Tehát nyilván most már azért túl nőtted őket, de hogy azért az elején például tudtak támogatni ebben, nem csak támogatólag fellépni, hanem hát azért tanulásban segíteni, mert hát az sem mindegy, hogyha valaki tud kottát olvasni, vagy nem tud kottát olvasni.
1: Tudtak segíteni, ez biztos, meg emlékszek is, hogy segítettek, de én nem szerettem. Hogy megmondjam az őszintét. Én hát nem autodidakta módon, mert az erős kijelentés lenne, mert ugye nyilván a tanárokon keresztül tanul az ember, de itthon, ami fel volt adva lecke, meg gyakorolni kellett, meg kottát kellett olvasni, meg stb. Én ezt mind teljesen egyedül szerettem volna. Nyilván voltak azért olyan pillanatok, amikor nem ment, és azért kellett segítséget kérni, de én mondjuk nem is szerettem, hogyha én gyakorolok, és bejöttek, és ez mai napig így van, hogy én csak akkor mutatok meg anyáiknak mondjuk egy darabot, amit éneklek, hogyha az kész van. És hogyha már azt olyan szintre fejlesztjük a tanáraimmal, tanárnőmmel, hogy az közönség előtt is bemutatható, addig én nem nagyon szeretem. És azt meg, hogyha gyakorolok, azt meg egyszerűen nem tudom elviselni, hogyha valaki ott van, vagy közvetlen a családtagjaim, mert nem. Az egy műhely munkai rész, amikor gyakorolok, és ez csak úgy szerintem rám tartozik, úgyhogy ebben nem nagyon szerettem, hogyha segítenek a szülők.
0: Mondjuk a színpad, az azért az folyamatosan megvolt az alapiskolás éveid alatt, mert ugye az egyik dolog az a zeneiskola. De hogy aztán ott volt a szavalás, meg hát te színjátszóztál is.
1: Igen, hát szerintem ez életem egyik legmeghatározóbb részeihez tartozik az, hogy én az általános iskolában ilyen téren is mozgatva lettem, meg hogy ilyen téren is foglalkoztattak. Nehéz ezt egyébként szavakba önteni, mert már most, ahogy így nőttem, meg jobban látom a dolgokat, már most vagyok azokért a percekért, meg momentumokért hálás, amit akkor kaptam. Hát ugye már óvodából is egyébként voltam népmesemondó versenyen, de hát azt gondolom mindenki elképzelte, hogy az hogy nézhetett ki, hát egy kisov is kiáll a nagy népmesemondó versenyre, mondja kis mesét, mindenki megtapsolja, hú, de jó, de...
0: Mert milyen cuki.
1: Igen, nagyon cuki, de ez még szerintem egy 5 vagy 6 éves kislány nem tudja úgy fejébe tenni, hogy ez most hogy is történik, nyilván akkor is nagyon örül, de aztán szerintem, amikor elkerül egy gyerek az iskolába, onnantól kezdődik ez az egész, és hát én nagyon hálás vagyok, mert alsó tagozaton Mészáros Piroska tanítvaini osztályába jártam. Ő rögtön észrevette ezt, hogy azért eléggé szeretek a központban lenni, és szeretek szerepelni. Ez akár egy karácsonyi műsoron, vagy egy anyaknapi műsoron is így megmutatkozott, hogy azért én szerettem, meg hát egyszerűen szerettem a színpadon lenni, meg ott mozogni. Hála jó Istennek bekerültem én is a kincskeresők színjátszó csoportba, ami azt jelentette, hogy már első osztályban a Dunamenti tavaszon ott lehettem. Ugye Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa tanítónénikkel, akik már most a mennyei színpadról tekintenek le rám, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy foglalkoztak velem. És ugye Dunamenti tavasz mellett még ugye ott volt a Tompa, oda is első osztálytól mentem. Nagyon szerettem egyébként azt is, csak aztán valahogy az volt bennem, hogy egyre nőttem, egyre jobban kezdtem izgulni, és egyre jobban már másképp kezdtem venni a dolgokat, és már nem volt mindegy, hogy a pöttyös szoknya helyett zöldet veszem fel. De nagyon szerettem. Először verssel mentem, erre úgy emlékszek, elsőbe, és aztán másodiktól kezdve végig a próza, amiben versenyeztem. Népmesemondó versenyre is mentem tovább, de az úgy idővel abban maradt, mert rájöttem arra, hogy nem az én műfajom, meg én nem tudtam szerintem hitelesen átadni azt az igazi palóc beszédet, ami oda kellett, meg hogy odavágok az asztalhoz, majd én megmutatom. Aki hallgatja, úgy tűnik, hogy palócosan beszélek, de oda ez lehet, hogy egy kicsit kevés volt. Úgyhogy jobban a szívemhez nőtt a Tompa. De emellett nagyon, nagyon szerettem tényleg a népmesélést is, mert annak meg teljesen más hangulata volt. Ez inkább egy ilyen mese délután volt, mint a Tompa, hogy ott kiálltál a zsűrjel, és ott igenis azt kellett elmondani, ami le van írva papírra. Úgyhogy ez volt a különbség, de amúgy mind a kettőt szerettem, és úgy örülök, hogy részesei lettem, mert rengeteg barátság fűződik a versenyekhez. Meg úgy az egész, hogy a tanítónénivel együtt megyünk, akkor ott izgulnak a szülők is, a nagyszülők is, úgyhogy ez inkább egy ilyen családi program is volt, amikor már jött, hogy most akkor már Lidike megy a szavadóra, úgyhogy már most mindenki imádkozik, meg szurkol érte, úgyhogy ennek is úgy örültem.
0: Soha nem bicsaklottál meg, hogy mondjuk nem zene, hanem inkább a színjátszás, ami esetleg jobban érdekelne, mert hát mondhatjuk ezt, hogy színpad.
1: Egyébként biztosan, hogy volt ilyen, de mindig ott volt a kiskapu, hogy jó, hogyha akkor nem operaének és magánének, vagy klasszikusének ilyen jellegű előadó művészet, akkor ott van az, hogy miért a színházban a színészek a színpadon nem csak beszélnek, hanem énekelnek is. Úgyhogy ez így mindig ott volt a tudatban, de amúgy nem hinném, hogy mindig ott volt az, hogy most így kimondottan tudtam pontosan, hogy mi szeretnék lenni, meg hát ez még így a jövőben kirajzolódik, de azért mindig ott volt, hogy a színpadnak köze legyen hozzá, meg a zenének főleg, mert anélkül szerintem az emberek nem is tudnának létezni.
0: Mikor ott döntötted el, hogy te Magyarországra szeretnél menni tanulni? Tulajdonképpen az általános iskolai osztályodat te egy évvel korábban itt hagytad, mert hát Magyarországon az általános iskola az 8 éves. Hát itt is 8. után már lehet menni 9. után is, de hát lehet menni hamarabb is. És hát te meglépted ezt a részét a történetnek, hogy egy évvel hamarabb elmentél, és hát most már ott elvégezted az első évet, de hát ezt említetted is. Hogy jött az, hogy Miskolc, vagy miért pont Miskolc, vagy ez hogy alakult, ez a te döntésed volt, te találtad az iskolát, vagy azért abban már a szüleid segítettek?
1: Ez egy nagyon érdekes és szép történet, elmesélem. Itt Tornaján nyáron, én úgy emlékszek, volt egy ilyen zenei, jazzes rendezvény, ahol a szüleimmel elmentünk. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten meg az angyaloknak a munkája volt ez is. Úgy történt, hogy ültünk a nézőtéren, szünet volt, és pont mögöttünk ült Lax Judit művésznő. Hát ugye ő szüleimet már korábbról is ismeri, engem is, de még úgy személyesen sose volt szerencsénk beszélgetni, és akkor nagyon sokat beszélgettünk, és kérdezte, hogy mivel foglalkozok, meg mondtam, hogy szeretek énekelni, meg stb. És akkor pont hetedikes voltam, ha jól emlékszek, és megemlítettem, hogy azért jó lenne ezzel az énekkel tovább menni, meg hogy ezzel szeretnék a jövőbe foglalkozni, csak hogy vacilálok, hogy most elmenjek egy rendes gimibe, vagy itthon menjek konziba, vagy egyáltalán, hogy így mi legyen, de hogy ott van az, hogy ugye itt a szlovák nyelv is itt van. Na szóval, hogy sok volt a kérdőjel még így akkoriban, meg hát még egy hetedikesnek nem kell tudni azt, hogy kilencedikben majd hol megy tovább. Na de aztán szó-szót váltott, beszélgettünk, és ő mondta, hogy rengeteg ismerőse jár Miskolcra, a Bartókba. És hogy nézek majd utána, hogy milyen jó suli, ő is hallott róla, hogy ott nagyon magas szinten oktatják a zenét, meg pláne az ének szakot is, meg mellette többi szakot is, de hogy mivel nekem az énekről volt szó, hogy arra úgy nézek rá. Én nem is tudom, hazajöttünk, én rögtön a telefonommal beírtam, még szintem ott a helyszínen, nézegettem, meg hogy mi, hogy, és akkor... Hát én ezt így adagolgattam a szüleimnek, hogy hogy hallottátok, hogy Jutka nénivel miről beszéltünk, hogy hát milyen jó az a suli. Hát aztán mondták, hogy jajlik, hogy jó van, persze, hogy milyen jó, meg hogy de hát majd meglátjuk, meg stb. Stb. Én arra is emlékszek, hogy Pálsőcön voltunk enni, testvérem tanc órájáról jöttünk haza, ettük a pizzát, és akkor én így közöltem, hogy amúgy én Miskolcra szeretnék menni, most már így eldöntöttem. Hát én nem tudom, szerintem a szüleim köpni nyelni nem tudtak. Mondjuk attól független, hogy én ezt már mondtam hamarabb, de nem tudom, hogy ezt ők mennyire vették komolyan, meg mennyire nem. Kénytelenek voltak erre válaszolni, hát mondtak, hogy jó, Lidike, hogy igen, hogyha neked ez az alvány, meg ez a célod, akkor mi ebbe támogatni fogunk, úgyhogy ez egy pillanatra fel sem merült, hogy most ő miattuk nem oda, vagy ők nem engednek, vagy valami, de hogy ez így teljesen, hogy én így eldöntöttem, hogy na jó, ez biztos, hogy jó, hogyha Jutkán én ezt mondta, úgyhogy aztán meg megnéztem egy csomó videót a suliról, interneten is, amit láttam, meg Facebookon, meg stb., és aztán nagyon megtetszett, és ott úgy gondoltam, hogy most miért ne próbálnám ki, és hogy nincs nagyon mit veszteni. Ez úgy volt egyébként, hogy 7. osztályos voltam, elmentünk egy nyílt napra, meg az előfelvételire a Bartókba. Ott úgy működik az előfelvételi, hogy a szolfés zeneelméletből már iratnak egy felvételit, ahol mindenki szembesül azért, hogy milyen szinten áll, hogy mennyit kell még tanulni a felvételig.
0: Kijönnek a gyenge pontok.
1: Hát igen, igen. Meg ugye énekből is van meghallgatás. Itt még csak 7. voltam, szóval ha még azt veszük, volt 2 évem, hát nekem már most így csak egy, ha 8. úgy elmentem, de úgy voltam vele, hát hogy én is megpróbálom, miért ne. Én nem tagadom, hát nyilvánvalóan, hogy nekem is voltak gyenge pontjaim, amiket még erősíteni kellett, de a szolfés terén is, meg a terszeinek terén is. Erre mondjuk nagyon jó volt az, hogy a suli indított szolfésból előkészítőt. 2 évig jártam amúgy, ami rengeteget adott, abból a szempontból is, hogy a tanárokat megismertem, meg hát ugye nyilván az is, hogy fel tudtam magam azért tornázni olyan szintre, hogy meg tudjam írni azt a felvételit, mert ugye Magyarországon van a szolfés és a kodály módszer és minden más egyéb, de attól azt én itt a zeneiskolában sajnos nem tanultam, és nem kaptam ezt az oktatás részét, és bizony nagyon nehéz volt abból a közegből, meg abból a berögzült tanítási módszerből, amit én itt kaptam, egy teljesen új, mindegy 365 fokos fordulat volt az egész, és ezt megtapasztalni. De még visszatérek az előfelvételire, mert akkor ugye a szolfés mellett mentem ugye az ének részére is. Hát nagyon izgultam. Most már tényleg én itt vagyok, hogy nekem valóra válik az álmom, hogy hú. És hát ugye még csak egy előfelvételi volt, de szerintem nagyon határozó volt. Amikor bementem a 300-as terembe, a 3. emeletre, a magánének tanszakra, ahol Rákai Szitás Marian tanárnő fogadott, bennem ott megpecsételődött minden, hogy jó, én ide szeretnék járni. Annyira tetszett ez a közeg, és annyira tetszett az egész felfogás, az a jó érzet, hogy tényleg, hogy akkor találkoztunk először, de hogy olyan volt, mintha már 1000 éve oda járnék. Hát ott elénekeltem, amit vittem, és aztán ugye beszélgettünk tanárnővel, megkérdezte, hogy Lili, mi lenne az, hogyha nagyot álmodnál, és hát én mondtam, hogy hát én színpadon szeretnék azért operaénekesnő lenni, meg azért csak ott van a zeneakadémia, meg stb., hogy ha ez sikerülne, és hát innen kezdődik tanárnővel az utam, meg az egész Bartókkal, úgyhogy nagyon izgi volt ez az előfelvétel, és ezt követte az, hogy 2 évig jártam erre az előkészítőre, mellette énekórákat is kaptam, úgyhogy ma innentől kezdődik ez az egész miskolci út, mert minden pénteken a szüleim vittek, hoztak, megvártak 2 óra szolfés után, meg ének, stb. Úgyhogy valahogy így belecsöppentem nagyon gyorsan ebbe az életbe, és nagyon tetszett az, hogy ott ezen a nyílt napon is minden be volt mutatva, igazgató úr is, helyettes asszony is informáltak minket mindenről, hogy úgy nem éreztem azt, hogy én egy felvidéki lány, hogy oda mentem Magyarországra szinte nagy semmiből, egy pillanatra se éreztem azt, hogy most engem kiszorítottak volna, vagy azért, mert hiányosságom volt a szolfézs részén, vagy bármi másból. Egy percre nem éreztem azt, és az ének tényleg az ami nagyon meghatározó volt, hogy tényleg oda bementem, és beszippantott ez a világ, úgyhogy így történt ez.
0: Történethez hozzátartozik az is, hogy ti ott az iskolában, aztán nem csak az ének, meg a szolfés, meg a zene körül forog a ti világotok, hanem hát az összes többi tantárgyat is, azt is ugyanúgy meg kell tanulnotok, mint egy klasszikus középiskolában.
1: Ez azért volt összetettem, meg érdekesebb, hogy nekünk délelőtt a szakgimnázium és konzervatórium, mivel a nevünk is így van, a suli neve, hát délelőtt nekünk közismereti oktatás, rendes gimnáziumi anyagok vannak látva, és gimi része van, úgyhogy ez egy kicsit azért így úgy gondolom, hogy megterhelőbb, mint ha csak egy átlagos gimibe mennék, ahol 2 vagy 3-kor végzek, és utána szabad arré van, meg koli, meg stb. Én ezt már most úgy gondolom, hogy meg tudtam szokni azt, hogy 6-kor, 7-kor, vagy valamikor 8-kor végzek, de egy perc nem volt bennem kérdője, hogy jó, hát én ezt nem bírom, vagy valami. Csak azért nyilván az elején nem volt könnyű ebbe beleszokni, mármint, hogy abba, hogy ahhoz, hogy végezzek, meg hogy mindent megtanuljak, ahhoz igenis nagyon sokat kellett este foglalkozni ezzel, meg ugyanúgy a közismereti részre is, meg a szaki részére ez is, úgyhogy azért nem volt mindig egyszerű, mert azért a közismereti oktatás is nálunk magasan színvonalon működik, és azért nagyon sokat várnak tőlünk, hála jó Istennek, mert tényleg nagyon sok mindent megtanulunk, de a konzis részében is, az meg már ugye nem is kell mondani, hogy mennyi szakmai órában, ugye nem csak a szófés, nem csak az ének, hanem zongora kötelező van, zene elmélet, akkor zeneirodalom, és még sorolhatnám, szóval a konzis része is sok, de én úgy gondolom, hogy ezt lehet győzni, és hogyha az embernek vannak álmai, akkor azért mindent megtesz, úgyhogy csinálom tovább, mert nagyon szeretem.
0: Szóval, hogy ezt a sulit sem lehet ellébecolni csak úgy, mert hát maga szak része az is megkívánja azt, hogy te maximálisan oda tedd magad, meg hát a zene az általában egy olyan műfaj, hogyha ott nincsen napi gyakorlás, hogyha te profi szinten akarod művelni, tehát hogyha nincsen napi gyakorlás, akkor igazándiból nem is ér az egész semmit. És hát mondjuk mellette még egy ilyen gimnáziumi tanulmány, tehát hogy gimnáziumi tanulmányaidat is el kell végezned, ott is teljesíteni kell, lazsálni nem hagynak.
1: Nem, egyébként nem, de ez szerintem így is van jól. Úgy gondolom, hogyha valaki kiválasztja ezt a sulit, biztosan, hogy egy olyan közeget kap közismereti tanárok részéről is, és konzis tanárok részéről is, hogy néha ezek a nehézségek már, mint hogy abból adódóan, hogy mondjuk tovább kell tanulni, vagy gyakorolni, mert ugye a gyakorlás nagyon fontos, hát ez így van, és hát ez nem lehet úgy, hogy mondjuk egy hétig belesen nyitsz a könyvbe, meg stb., úgyhogy ez tényleg minden nap kell, és nekem külön ugye, hogy énekkel foglalkozom, ugye hát ez nem hangszerhez kötött. Ugye ez a testre hangszered, nem minden nap kelek fel úgy, hogy hú, most akkor felskálázunk, nem tudom meddig, és hú, most akkor nagyon jó lesz, hanem ez mindig attól függ, hogy ugye hogy vagyok egészségügyileg is, meg pszichésen is, meg minden téren is, ugye ez nehéz, hogy ne énekelj korán, ne énekelj túl későn, a hangszalagokra kell nagyon vigyázni, úgyhogy ez volt nagyon nehéz az elején összeegyeztetni, hogy ne úgy feküdjek le, hogy már nincs teljesen hangom nagyon berekedve, hogy túl sok volt a gyakorlás. Meg ugye zongorázni kell, szolfésbe se nézel bele, mert az is nagyon könnyen elfelejtődik, ha egy óra után, ha nem jegyzetelsz, meg nem figyelsz oda. Ezt mondjuk nehezebb volt összeegyeztetni, de hál' Istennek az a nagy szerencsém, hogy a Kolingban lévő József Református Gimnázium és Diákotthonban vagyok. A Koli részünkben van egy ilyen úgynevezett imaterem, ott van zongora. és ott úgy el tudok vonulni, és nem zavarok senkit, hogyha még 10-kor is kalimpírozok, vagy éneklek, vagy stb. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség, meg ugye nálunk a tanulás az 2 épületben folyik a Bartókban. Ugye vagyunk a Csengely utcán, ott van a szakgimnáziumi rész, és a konzi része pedig a zenepalotában van. És a zenepalotában rengeteg terem van, bár most én úgy veszem észre, hogy kezdjük is kinőni a teret, mert ugye az egyetemistákkal vagyunk, de ott rengeteg hely van arra, hogy gyakorolni tudjunk akár késő esti órákban is, úgyhogy ez nagy segítség.
0: És mikor eljött az, hogy te végül is eldöntötted, hogy te most 8. után itt Tornáján befejezed az alapsulit, és akkor inkább átigazolsz Magyarországra, megpróbálod a fölvételit, és hát mind ugye a mellékelt ábra mutatja, ez sikerült is neked. Tehát mikor kiderült az, hogy oké, megvan, fölvettek, neked most 8. után akkor itt kell hagyni az itteni életedet, meg az osztályodat, meg a barátokat, meg hát a családról nem is beszélve, és akkor belecsöppenni egy teljesen új és idegen világba, milyen volt? Nem féltél? Nem izgultál? Nem volt benned olyan, hogy úristen, akkor én ezt mégse kérem? Vagy szóval, hogy mennyire volt nehéz 14 évesen elengedni az itthont, még akkor is, hogyha azért Tornája és Miskolc nem a világ két pólusán van, de hát azért jó pár kilométer választja el, tehát nem az van, hogy gondolok egyet, és hazasétálok.
1: Én úgy gondolom, hogy azért nyilván mindenkiben van egy ilyen nagy váltás előtt félsz, meg izgalom, meg azért egy teljesen új világba csöppentem, egy nagyvárosba, mert ugye Tornája azért Miskolc mellett azért egy kisvárosnak számít, meg hát ugye az, hogy én a szüleimmel mondhatni 24 órát együtt voltam, mert ugye az, hogy itthon is, de még suliban is, mert ugye apukám az igazgató helyettes a Kazinciban, édesanyám is ott tanít, a kishúgom is oda jár, úgyhogy szó szerint az egész családot helyen volt egész nap. Ezt azért nehéz volt elengedni, meg szerintem a szüleimnek se volt könnyű, de én nagyon céltudatosnak gondolom magamat, és itthon is ezt próbáltam mutatni, meg a szüleim is, ők se egy pillanatig nem pityeregtek előttem.
0: Tehát, hogy mindenki tartotta magát a másik előtt, és így gondoltátok, hogy akkor így majd így erőt adtok egymásnak.
1: Ez pontosan így volt, nem mondom, hogy amikor ott hagytak a koliba, akkor nem pityeregtem, meg ők is szerintem a hazafelé vezető úton, de próbáltunk ezen átlendülni, meg amikor már jött az, hogy pakolás, be kellett pakolni, hogy szinte minden cuccomat fel kellett vinni, és hogy üres lesz a Lili ágya a gyerek szobába, hogy már be még úgy belegondolni is, meg ugye itt hagytam a sulit. Hát nekem 5-9 az megint egy, ahogy elmondtam az 1-4-et is, meg Piroska tanítónét, az 5-9 szintén egy fantasztikus időszak, és most is annyira nagy szeretettel gondolok vissza. Nekem Szászi Edina tanítónéni volt az osztályfőnököm, aki egyben a Galiba gyermekcsoport vezetője is, meg Székely Zsuzsa tanítónéni is, meg anyukám is. Úgyhogy a Galiba gyermekcsoport is egy olyan hely, ahol mindig nagyon nagy szeretettel gondolok vissza, mert velük is a Dunamenti tavaszra együtt jártunk, és az is egy hihetetlen időszak volt, és az volt benne még a jó, hogy a saját osztálytársaimmal voltam, úgyhogy ez is rengeteget adott. Talán ez is nagyon nehéz volt, hogy van olyan felsőtagozatos osztálytársam, akivel konkrétan pólyáskorom óta ismerjük egymást. És ovi alsótagozat végig együtt jártunk, és azért ezt a szép környezetet itt hagyni elég nehéz volt, meg aztán volt egy ilyen kis búcsúzás az osztálytól, meg minden, azért nem mondom, hogy nem pityeregtem ott a szövegemet, alig tudtam elmondani. Nem vagyok elfogult, mert nem szeretnék elfogult lenni azért, mert a szüleim ott dolgoznak, de én ezt tényleg szívből, meg szeretettel mondom, hogy nagyon ritkán jó súly ezek az inci. És én nekem tényleg csak pozitív emlékeim vannak, hát Nagy Katalin igazgatónéni, meg Pirsel Mári helyettesnéni, amikor tényleg rájuk néztem mondjuk egy szeptemberi évnyitón is, tényleg melegség töltött el a szívemet. Annyi mindent adott nekem ez a 8 év itt a Kazinciban, hogy fát felsorolni nem tudom. Úgyhogy nehéz volt az itthagyás, meg a nagyszüleimnek is, családomnak is, így globálisan nagybátyáméknak is, meg nyilván mindenkinek. Így mondjuk csak elmegyek anyukámékkal vásárolni, és mindenki úgy azért örülnek, hogy látnak, pedig én nem szeretek így magamról beszélni, de mivel ez egy kisváros, mindenki ismer mindenkit. És akkor az, hogy már anyukám még csak 3-an mennek, és én már nem vagyok velük, azért hát úgy gondolom, hogy a családomnak nagyon nehéz volt pláne az elején, hogy nem vagyok itthon. Meg hát nekem is, mert nem mondom, hogy az első hét, meg az első két hét nem volt olyan pityergős, mert biztos olyan, hogy az volt, meg emlékszek is rá, hogy az volt, mert ezért már nem volt ott anya, aki kiszolga a reggel, meg nem vasalja ki a ruhámat, csak úgy, amikor elviszem, és már aztán nem jelgathatok, hogy anya, de több dolog miatt se féltem. Az egyik az, hogy tudtam, hogy ott van a biztos pontom, Marian tanárnő, az ének tanárnőm, mert tényleg vele, hál' Istennek, olyan csodálatos kapcsolatom van, nem is tudom már szuperlatívuszokban mondani. Hihetetlen tanár-diák kapcsolat, ezt így tudom megfogalmazni, úgyhogy tudtam, hogy őre mindenben számíthatok, meg tudtam azt, hogy akiket majd megismertem, tanárokat a suliból, ő rájuk is számíthatok, meg csak bízni tudtam abba, hogy hát ha már jó Isten eddig így vezette az utamat, akkor már biztosan, hogy nem fog cserbe hagyni. Úgyhogy ebbe bíztam meg a tanárnőben.
0: Most, hogyha visszatekintesz el az első évedre, és ugye elteltek az első hetek, amik még egy kicsit pityergősek és szomorkásak voltak, de hogyha most visszatekintesz, milyen volt? Nyilván nem bántad meg, mert ahogy beszélsz a suliról, miskolci középiskoládról, hát abból kitűnik, hogy most is úgy érzed, hogy ez egy nagyon jó választás, de tényleg így visszatekintve az első év után, milyen könnyű volt beilleszkedni? Könnyen befogadtak az osztálytársak? Nem voltál kakuk tojás, hogy jé, hát ő felvidékről jött, ő szlovákiai magyar, hogy akkor hogy is van ez? Vagy könnyen elfogadtak?
1: Erre egy mondattal tudnék jó válaszolni, ez a ilyen kis szlogenünk, hogy Bartókosnak lenni jó. Hát már most ez biztosan, hogy beigazolódott, mert én egy pillanatig nem mondanám azt, hogy ez nincs így. Nem éreztem azt, hogy most engem szivatnának, vagy bántanának amiatt, a tajszólásom miatt, pedig Miskolcon próbálok azért nagyon szépen beszélni. De azért itthon én így beszélek. Emiatt egy pillanatra nem éreztem magam kirekesztve. Meg a Bartókos diákok, én úgy gondolom, hogy ismerek azért Miskolcon több gimnazistát más-más iskolákból, hogy a Bartókosok valahogy másak. És nem elfogultságból mondom, de valószínűleg azért gondolom így, mert mindnyájunkat összeköt a zene. És szerintem az az ember, aki zenével foglalkozik, már egyel érzékenyebb az átlagosabbnál. Tényleg mi így emiatt is jó össze tudtunk kovácsolódni, hogy egy volt az elhivatottság, hogy mindenki a zenével, mindenki más-más hangszeren, de ezért jó. Tényleg egy percet nem éreztem azt, hogy most engem bármi miatt is kiközösítenének, sőt, kérik is, hogy így beszéljek. Vannak, akik nagyon kimondottan nagyon szeretik így hágatni, hát mondjuk Koliban van egy ilyen csoport, mert ugye csoportokra vagyunk bontva, és akkor bemutatkoztam, hát el voltak ájulva, hogy hogy létezik, hogy én így beszélek. És akkor nyilván voltak ezek a számomra fura kérdések, hogy akkor neked most akkor eszül-e itt szlovákok, és hogy te akkor szlovák iskolába jártál, de akkor hogy tudsz magyarul, hogy akkor te ezt úgy beszéled, mi az angolt, meg a németet, és akkor mondom, erre most mit tudsz mondani, de hát szépen el kellett nekik magyarázni az elején, hogy ez nálunk itthon hogy működik, és azóta meg már ők mutogatják nekünk, hogy nézed, a Tatrában voltam, hogy akkor mesélj már nekünk, hogy akkor most ott mi hogy van. Úgyhogy ők ezt szeretik. Én úgy vettem észre, hogy ők ezt itt kedvelik, hogy én felvidéki vagyok. Nyilván ott azért tényleg, hogy említettem is, próbálom szépen beszélni, de azért szerintem ezt a gömöri jó palócot nem tudom, akárhogy akarom, nem tudom elrejteni, de nem is szeretném, mert én itt születtem, én erre büszke vagyok, úgyhogy szerintem ez így van rendjén.
0: És hát ugye a suli mellett azért neked már azt hiszem fogalmazhatunk így, hogy ilyen komoly fellépési lehetőséged is adódott.
1: Így első éven én úgy gondolom, hogy bedobtak a mélyvízbe, aminek én nagyon-nagyon örülök, és nagyon-nagyon hálás vagyok a tanárnőmnek is, meg nyilván a sulinak is. Lehetőséget kaptam a Miskolci Nemzeti Színháznak az opera premierjébe, a Bohém Életbe szerepelni, mint kórustag. Én először, amikor közölték velem ezt a hírt, amikor tanárnőm leültetett és mondta, hogy Lilikém, hogy volna egy ilyen lehetőség, hát én nem tudtam, hogy jó helyen vagyok, hogy ez velem történik, hogy wow. Már most így utólag mondhatom, hogy amikor rögtön belegondoltam, hogy most én a Miskolci Nemzeti Színházban nagy művészek közt, hogy pont úgy volt, hogy előtte, nem is tudom, hogy még talán az Oscart néztük meg, ez egy darab, hogy ezen a színpadon én is majd valaha ott fogok állni, és hogy most ez tényleg így lesz, mert hogy ez velem történik. Hát én tényleg szóval se tudtam jutni, és ez egy valóságos álom, még most is
0: ahogy bekerültél oda a színházba, mondjuk a felnőtt művészek, ők milyenek voltak? Gondolom, hogy azért biztosan volt lehetőséged kérdezni, beszélgetni velük, és hát nem tudom, akkor ilyenkor így tanácsot adnak, vagy próbálnak neked segíteni, vagy hogy fogadják a kisdiákokat?
1: Ilyen kimondottan ilyen kisdiák megkülönböztetés nem volt. Mi ilyen külsős énekari kisegítők voltunk, amit úgy kell elképzelni, hogy először úgy voltak a próbák, hogy a kórus vezetőjével minden este, majdnem minden este, egy héten legalább kétszer vagy egyszer találkoztunk, és elkezdtük magát az operát, a mi részünket megtanulni. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy kezünkbe kaptuk a kottát, és hát akkor ez egy ilyen kis blattolással egybekötött történet volt. Kellett nagyon sokat gyakorolni, mert hát olasz szöveg. Mondjuk nekem ebbe szerencsém volt, mert ugye mi a Bartókba kapunk magánénekesek ilyen lehetőséget, hogy tanuljunk olasz nyelvet, mivel nekünk ez az opera énekléshez, magánénekléshez nagyon fontos. Úgyhogy ezzel úgy különösen gondom, hál' Istennek nem volt, de azért egy Puccini által megírt operát, nem a legkönnyebb. Úgy gondolom, de jó technikával meg kell próbálni, és ebben nagyon sokat segített a magánének, hogy én ezzel így foglalkozok, hálát a nagynőmnek. Úgy elkezdtük gyakorolni, és ez mondjuk ment egy hónapig, ma úgy nem is emlékszek tisztán, és aztán jött az, hogy az első rendelkező próbául nagyon izgatott voltam, mert tudtam, hogy már jönnek az operisták, hogy most már fogok velük találkozni, meg ilyesmi. Na de ezt még megelőzte, azt szeretném elmondani, hogy a színház, amikor először bementem a művészbejárón, hát nem titok, én anyukámnak ilyen lesi fotókat csináltam, hogy nézd, mondom, itt vagyok, itt teljesen el voltam ájulva. Na de hát ugye tudni kell, hogy két művésznő is tanít minket a suliba, a színházból, meg ugye tanárnőm is ott is dolgozik, és már azért mi kaptunk betekintést a színházba, bővebben, akár a kulisszák mögött is, de mégis azért most nem úgy mentem be, mint néző, hanem hogy én most itt szerepelni fogok, és hogy én is azért már olyan kis izgatottan mentem. Ott egy ilyen lépcső vezet le a művészbejáróhoz, és ott álltak kint a művészek, akiket mondjuk még tegnap ott a színpadon láttam is, és akkor hát nem tudtam először, hogy csókolom, vagy hogy köszönjek, merjek-e köszönni, nem merjek-e, most azt sem tudjak, hogy ki vagyok, minden, de ugye a színházban úgy működik, hogy mindenki tegez mindenkit. Mondjuk ez nagyon fura volt, hogy mondjuk tőlem apukám lehetne, vagy anyukám lehetne, korosztályú embereket is tegeztem. De térjünk vissza arra, hogy rendelkező próba. Ugye már jött a karmester, Csere Ádám volt a karmester, egyben a zenei vezető, majd később ugye Philippe de Chalendér is a másik karmester a Miskolci Nemzeti Színháznak, de Csere Ádám ugye a zenei vezetőként, ő még külön foglalkozott velünk magával, hogy mi is, hogy énekeljük meg. Rengeteg tanács ellátott minket, de jött a rendező, Szőcs Artúr, és jöttek az operisták. Bementem a terembe, ahol eddig már próbáltunk is, a kárterembe, és be voltak rakva a székek. Hát nem tudtam először azt, hogy most hova hülyek le, pláne úgy, hogy még én jókorral mentem, szokásomhoz híven. Nem tudtam, hogy mondom, hogy hova merjek leülni, meg hova nem, meg most így hogy lesz, meg el sem tudtam képzelni. És hát ezt a hál' Istennek, hogy útba igazítottak minket az állandó tagok, meg a kórus tagok. Tehát ez nagyon izgalmas volt. Megmutatták a díszletet, ugye a díszlettervező, jelmeztervező is ott volt. Kivett itt, nagyba láttuk, hogy fogunk kinézni a színpadon. Nekem még ezelőtt ilyenben soha nem volt részem, és van meg az, hogy a színházba, de még hogy egy operába. Én nagyon örültem, nagyon, nagyon izgatott voltam végig, és aztán ugye volt az, hogy kameráztak minket, meg fotóztak minket, hát én rendesen így el voltam pirulva, hogy engem is fotóznak, engem, aki most jöttem tényleg, mindjárt frissen. Na és ugye ott úgy működik az első rendelkező próba, ez ülő próba, ülünk, és ugye a korrepetítor, jelen esetben az énektanárnőm férje, Rákai András, korrepetítor úr, lejátsza ilyenkor az egész operát. És ilyenkor összeénekeljük az operistákkal, és mindenkivel az egész operát, de ott rögtön helyben először. Úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas volt, és rögtön a karmester úr is már vezényelt, hát először azt sem tudtam, hogy kit nézek, mert tátott száján néztem az operistákat, hogy wow, hogy tényleg így énekelnek, és velük leszek egy színpadon. De közben oda kellett figyelnem, hogy mikor kell belépni, meg a kottát néztem, már azt sem tudtam, hogy merre lapozzak, de izgultam is, meg minden, de aztán, hát ez volt az első ilyen próba, de aztán ebbe nagyon gyorsan bele lehetett szokni. És aztán ugye ezt követte az, hogy már voltak még ülőpróbáink, de aztán ugye már rögtön mentünk a színpadra. És hát ott azért nagyon érdekes volt, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy névre szólóan mondjuk leírjak, vagy megmondják, hogy te most ezt fogod csinálni, meg tőled ezt szeretnénk látni a színpadon, hanem van egy kép, vagy van egy kirajzolt kép szóban, hogy ők ezt szeretnék látni, és akkor most ezt úgy próbáljuk meg megvalósítani. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, aminek nagyon örültem, hogy tényleg nagyon sokat tudtak segíteni, meg láttam, hogy a nagyok hogy csinálják. Tőlük is tudtam így inspirációt meríteni, na meg hát tudni kell azt, vagy hát ezt el szeretném mondani, hogy én, amikor megtudtam ezt, hogy a Bohém életben fogok szerepelni, hát 0-24 nem, mert azért suliba kellett menni, meg suliba jártam, de a szabadidőmben tényleg állandóan ezt hallgattam. Amikor hazajöttem, és volt egy kis szabadidőm a két tanulás mellett, hát a tévében állunk, én néztem Pavarotti féle, Mirella Raffrani féle felvett operát, és hallgattam, és néztem, hogy ki mit csinál, hogy csinál. Ebből is tudtam így ötletet meríteni, és aztán így alakult ki az, hogy az egész próbarendszer. Ehhez annyit tudok még így hozzáfűzni, hogy azért így suli mellett nem volt a legkönnyebb, nyilván, de hál' Istennek támogattak a suli részéről is. Ezzel sem volt különösképpen így probléma. Annyi volt, hogy majdnem minden nap 8-tól vagyok iskola köteles, kivéve a szerda, mert 0. órán van, szóval 7-től. És akkor hát úgy működött, hogy mondjuk első 2 órára bementem suliba, aztán rohantam át a színházba, mondjuk volt üres járat, visszamentem a konziba, ott mentem órára, onnan pedig este megint mentem a színházba, úgyhogy eleinte nehezebb volt összeegyeztetni, meg hogy azért ne legyen sok a hiányzás, meg ne menjek el fontos órákról, meg dolgozatok, meg felelések, meg azért csak mindenhol halladnak az órákkal, úgyhogy ez egy ilyen kisebb, izgalmas része volt a dolognak. Hát nyilván volt olyan, hogy elfáradtam, de ezt nem akarom így kimondani, mert én ezt így nem mondanám, de azért volt olyan, hogy már kicsit úgy éreztem, hogy hú, egy kicsit meg kéne állni, mert ez így egy kicsit így húha, húzós lesz, de hát én mindig Miskolcon egy csésze kávé vagy pohár kávéval kezembe szállgáltam, úgyhogy ettem, ittam, fogtam a hátizsákomat és mentem, úgyhogy nem is volt idő ilyenekre, hogy most én pihengessek meg ilyesmi, mert azért alapból a sulinkban sem működik ez így, de meg még hogyha jön hozzá egy ilyen, úgy mondhatom, hogy munkakötelesség, akkor már úgy azért megváltoznak még jobban a mindennapok.
0: Hát most így a végére azon gondolkodtam, ugye, hogy itt a lehetőségekről is szó volt, amik azért szerencsére mindjárt az első évben adódtak bőven. A próba felvételén mondtad, hogy a tanárnő, aki felvételiztetett, hogy ő megkérdezte tőled, hogyha nagyot álmodsz, hogy akkor mi az a nagy álom? Te merre szeretnél? Tehát, hogyha most tényleg szabadjára engeded a fantáziádat, és tényleg mi az a nagy álom, amit szeretnéd, hogy sikerüljön, hogy valóra váljon, mondjuk amiért esetleg majd drukkolhatunk neked?
1: Isten igazából őszintén most, meg szerintem ezelőtt is mondjuk 2 éve már biztos, hogy így gondoltam, hogy én operaénekes szeretnék lenni. Én most ugye, hogy szerepeltem a Bohém életben, és ez így nagyon bebizonyosodott, mert amikor láttam, meg hallottam testközelből azokat az operaénekeseket, akik a példaképeim is egyben, és hogy tényleg nagyon felnézek rájuk, láttam, meg beszélgettem velük, hogy azért mi hogy működik, és egyetemről kérdeztem őket, meg egy csomó mindenről, mert nagyon-nagyon barátságos mindenki a színházban, meg mindenki ilyen közel engedett magához, és rengeteg mindentről tudtam informálódni, meg ugye tanárnőmmel is szoktuk úgy azért ezt is beszélgetni, hogy majd a jövőben, meg hasonló dolgok. Eddig is így gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy az ember mellett milyen tanár áll, de most különösképpen, és ahogy egyre több dolgot hallok, és egyre jobban tapasztalom, meg utána nézek az egyetemeknek ilyen téren, én most úgy gondolom, hogy szerintem nem csak az fontos, hogy az iskolának az ajtó félfája mi legyen a felirat, meg hogy hova jár az ember, nyilvánvalóan az is fontos, de én amúgy is egy kicsit ilyen érzékenyebb lelkületű vagyok. Kimondottan szerintem nekem az nagyon meghatározó lesz a jövőben is, hogy milyen tanárok fognak mellettem állni, és szerintem ez. De hogy tényleg, hogyha nagyot álmodnék, hát szerintem mindenkinek, aki az énekléssel foglalkozik, hát mindenki most hasbúr rá vágna, hogy az operaház, meg stb. Nyilvánvalóan ez az én vakáns listámon is rajta van, de azért hát ez a zenés szakma nem a legegyszerűbb. Ezt így kezdem tapasztalni. Úgy gondolom, hogy ha hittel, szeretettel és odaadással jó tanárral az ember mondhatni, hogy csodákra képes, mert hogyha van elszántság, meg akarat, meg van egy cél az ember szem előtt, akkor én úgy gondolom, hogy minden álom valóra válhat. Minden téren nyitott vagyok arra, hogy a klasszikus énekkel szeretnék tovább benni, ez biztos. De aztán majd, hogy mit hoz még az élet, kiderül.
0: A mai Gömörben a helyzetben Tornaljára látogattunk, ahol a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium diákjával, Mikó Liliannával beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Vasiessó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi költségvetésről való szavazáskor bizalmi szavazást is tartsanak. Volgográdi fegyvergyárra mért csapást az ukrán hadsereg. Éjszaka 20, holnap napközben 40 fok várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok két kérdésről dönthetnek. Megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelyiségek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandó lakhelyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt, amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo rakétákkal csapást mért az oroszországi Volgográdban működő Titan Barikádi fegyvergyárra, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közlése szerint a támadás után tűz ütött ki az üzemben, ahol tüzérségi rendszereket és rakétatechnikai alkatrészeket gyártanak. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy a létesítmény megrongálódott és legalább 10 megsérültek. Az ukrán biztonsági szolgálat emellett arról is beszámolt, hogy drónjai ismét támadást hajtottak végre egy fontos orosz olajszállító állomás ellen a Vlagyimiri régióban. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól 4 napon át harmadfokú úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több 10 000 résztvevőre számítanak. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium 2 Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenő hőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvény szállította őket tovább. 3 embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
2: Időjárás.
1: Napos az idő, trópusi meleg van, a hőmérsékleti maximum 39 fok körül alakul, éjszaka 25 és 19 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben a mainál is melegebb lesz, 32 és 40 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Gálszécsen Magyarbőd felé. Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon a Szityina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit, se utasokat, se állatokat ne hagyjanak a lezárt autóban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon. Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Nyugaton a helyzet című műsorunk mai adásában Antal Ágotával, korábbi dunaszerdahelyi képviselővel és kultúra szervezővel hallhatnak beszélgetést. Ezúttal nem az általa megálmodott Tündérkert művészeti fesztiválról, és nem is kimondottan a Lennék valakié a Diszimfonikusokkal című produkcióról, amelynek évek óta szervezője, motorja, mindenese. Egy indiai út lesz a témánk, amely mélyebb volt Ágota összes eddigi indiai útjánál. Egy végakarat teljesítéséről szólt ugyanis, férje Pető Zoltán végakaratának teljesítéséről, s emellett gyászról, spiritualitásról és elengedésről. És hogy végül az Adi produkció is szóba került a beszélgetés során, az nem véletlen. Pető Zoltán volt ugyanis az az ember, aki szimfonikus zenekarra álmodta Adi Endre kiválasztott verseit. Az interjút több héten át terveztük, végül Antal Ágota Adi utcai otthonában rögzítettük. Munkatársam Zsabka Levente nevében is tartalmas rádiózást kívánok, tartsanak velünk!

0: Antal Ágotával beszélgetünk, aki sokan kulturális szervezőként, a Tündérkert megálmodójaként ismernek. Ma azonban egy jóval személyesebb történetről beszélgetünk vele. Egy indiai útról, amely egyszer volt egy végakarat teljesítés, egy gyászút, és talán valamiféle elengedés kezdete is. Ági, köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Szia!
1: Majd meglátjuk, hogy mennyire vagyok rá készen, de szívesen vállaltam, és örülök, hogy megszólítottál ezzel.
0: Mert hogy egy ideje már tervezünk, hogy ezt a beszélgetést nem akartuk elsietni, hiszen valóban egy nagyon személyes történet a férjedhez, Pető Zoltánhoz, az ő elvesztéséhez, az ő végakaratához kapcsolódik. Te a hamvait vitted el Indiába, számodra is, mindkettőtök számára nagyon fontos helyre. Mondd, hol tartasz most ebben a történetben? Könnyebb már róla beszélni?
1: Amíg Indiában voltam, az egy kicsit könnyebb terep, mivel minden spirituális tanítás ott alátámasztja az elengedésnek a fontosságát, illetve annak a fontosságát, hogy senki nem hal meg, senki nem születik, hanem van az önvaló, és csak arra rakódnak rá különböző tudatok, különböző ének. Úgyhogy miután hazajöttem, akkor egy kicsit még kitartott ez az állapot, de mostanában egy picivel nehezebb, de hát ez hullámzó, ez a gyász folyamat, ez egy ilyen történet. Van, amikor jobb, van, amikor rosszabb, tehát megérint természetesen.
0: Mit jelentett számotokra ez az ország, India?
1: Először 2011-ben mentünk ki közösen a jóga kapcsán. Mi jóga oktatók vagyunk, akkor végeztük el az iskolát, vagy még talán folyamatban is volt a képzés, az egy életen át tartó képzés, és akkor mentünk ki, hát hogy lássuk meg azt a közeget, ami a spiritualitásnak a bölcsője, és így mentünk ki közösen, és azóta hát évente, vagy talán évente valamikor kétszer is kimentünk.
0: Most voltál kint először egyedül, Zoli nélkül?
1: Nem, többször voltunk. Az a helyzet, hogy ezekre a helyekre legjobb egyedül menni, de természetesen közösen mentünk, mert ez egy olyan kapocs volt közöttünk, a spirituális kapocs, ami egy olyan közös érdeklődés, vagy egy közös út, amit tudtunk együtt csinálni, és voltak olyan helyzetek, amikor ilyen elvonulásokra mentünk, akkor külön-külön mentünk, mert azért ezekre a helyekre legjobb egyedül menni egyébként. Ilyen spirituális helyekre, vagy bármilyen elvonulásra, zarándok útra legjobb a saját terhünkkel együtt menni, és nem valaki másnak plusz még a terhével.
0: Akkor így kérdezem, hogy mennyiben volt más most Indiába utazni, úgyhogy Zoli már nincs.
1: Hát ugye ezek az első élmények, amik, hogyha valami bevégeztetik, tehát van egy haláleset, Zoli meghalt, akkor mindig van egy olyan első dolog, ami megtörténik. Szóval először megyek egyedül, először csinálok ezt, azt egyedül. Tehát nyilván a 15 év alatt sok, rengeteg közös élményünk volt, és ilyen téren nehéz volt, tudtam, hogy ugyanabba a lakásba fogok visszamenni, ugyanarra a helyre fogok visszamenni, és ez egy kicsit ilyen, okozott egy ilyen belső nyugtalanságot, de egyébként meg tudtam azt, hogy oda jó visszamenni, és tudtam azt, hogy ott minden kérdésre választ fogok kapni.
0: Azt mondtad, hogy nyugtalanság volt benned, félelem is, és hogyha volt, akkor mi miatt éreztél magadban félelmet?
1: Sajnos a félelem a számomra ismeretlen, ami nem egy jó tulajdonság, mert sok mindenbe belemette fejetlenül az életem során, és nincs bennem félelem. Szóval félelem nem volt bennem, hanem egy kicsit ilyen, inkább ilyen várakozás, egy kicsit ilyen bizonytalanság, vagy nyugtalanság, vagy hogy mi lesz, hogy lesz. De félni nem féltem, mert tudtam, hogy hova megyek, szóval inkább attól tartottam, hogy milyen lesz egyedül menni, de nem féltem.
0: Elküldted néhány írásodat, amelyek az utat során íródtak. Egy helyütt azt írod, India jó hely, gyógyít, elbírja a terheket. Mitől tud India elbírni egy ilyen terhet?
1: Valahogy Indiában még ott az a normalitás, amire legalábbis én vágyom, vagy hogy normálisan tudják kezelni ezeket a helyzeteket. És eleve ugye, ha bárki ránéz Indiára, azt látja, hogy tele van szeméttel, tele van kosszal, ismeretlennel, az emberek akár barátságtalanok, vagy sokan vannak, mindenhol sokan vannak. De hogyha bekerülünk egy ilyen kisebb közegbe, vagy akár egy szent helyre, tehát Indiában rengeteg sok szent hely van. Én is egy ilyenre járok. Én nem turistaként megyek Indiába, nem a nagy helyeket akarom meglátogatni, hanem egyetlen egy helyre, egy asramba, egy városba, Tiruvannamalájba szoktam járni most már körülbelül tíz éve, mert az egy olyan hely, ahol kézzelfogható az isteni jelenlét. Nem tudom máshogy megfogalmazni, szinte karnyújtásnyira van az az egység, az az abszolútum, ami mindannyiunkban bennünk van, amit léleknek hívunk, és ott ahhoz rögtön lehet kapcsolódni. Én ezt valahogy így érzem, és ott megszűnik minden, ami vágy, ami érzelem, ami a személyiségünknek a burka. Le tudunk csupaszodni. Ugyanúgy, hogy az emberek is mondjuk egy lepedőbe járnak, vagy egy ilyen kis kaftánba, a férfiak leginkább, de nagyon könnyű otthagyni minden, ami felesleges, és marad, ami a lényegi. És ezért jó nek, ezért szeretem Indiát, ezért is szeretem Indiát.
0: Arra még emlékszem, amikor legelőször jártál Indiában? Ez milyen volt az első találkozásod az országban?
1: Hát, ha ott akkor valaki mondja nekem, hogy este van egy visszajegy, repjegy, akkor abban a pillanatban felszállok rá, mert az egy teljesen sok hatás volt nekem. Pedig Goára mentünk, direkt azért, hogy nem a legsűrejébe Indiának, Goa nem India, portugál gyarmat volt, és igazából egy hippi paradicsom, és mi oda mentünk először egy jogatáborba, de hát egy ilyen kunyhóba voltunk elszállásolva, aminek az alján körülbelül egy ilyen 20 centis rés volt, hogy ami állat éjjel bejön, az tudjon is kimenni például. És egyszer egy kígyó is levedlett az ágyunk alatt éjjel, szóval ott az nagyon kemény volt, de aztán már ahogy ezt egy kicsit így megszokja az ember, akkor ezek már nem jelentenek problémát.
0: Mikor jött el az a pillanat, vagy mi volt az a pillanat, amikor úgy, hogy mondjam, csak befogadtad Indiát, vagy India befogadott téged?
1: Talán India befogadott engem. Igen, most már olyan helyekre megyek el, ahol fehér ember nem jár. Például a piacra is nagyon szeretek járni, Tiruvannamalájba, ahova szoktunk menni. Simán beülök a riksába, nincs bennem semmi olyan, hogy félnék az emberektől. És ők se kezelnek idegennek. Az a legfurcsább benne, hogy ők se csodálkoznak rá, hogy mit keres ez a fehér nép itt a piacon. De igen, mikor úgy érzem, hogy otthon vagyok, mert megtalálom azt a lelki békét, amit csak ott tudok megélni igazából, akkor úgy éreztem, hogy a többi körülmény az mind eltörpül, és az mind csak a külsőség, mert a lényegi az máshol van. A lényegi az mindig ott van, hogy elkezdünk azon dolgozni, hogy befelé haladunk. És igazából az visz kifelé ebből a útvesztőből, amiben jelen pillanatban vagyunk, vagy vagyok én magam is.
0: Az indiai kultúra, a jóga, a világa, ez a fajta spiritualitás, ez Zolival egy ilyen összekötő kapocs volt kettőtök között?
1: Igen, és ezt valahogy meg is fogalmaztam, hogy például amikor meghalt, utána egy jó ideig nem tudtam ráállni a jóga matracomra, mert állandóan ott láttam őt magam mellett. Általában együtt szoktunk gyakorolni, és teljesen paradox módon a jóga arra tanít, hogy elengedés, hogy nem ragaszkodás, és mégis ezek a tanítások voltak azok, amik így kicsit így el is választottak ettől egy pillanatra, mert egyszerűen nem tudtam belehelyezkedni, mert annyira ott volt még az a fizikai fájdalom megélése, amivel nem tudtam még egyenlőre mit kezdeni.
0: Továbbra is Antal Ágotával beszélgetünk, ugye az írásaiból, amiket átküldtél, az kiderült, hogy Zoli végakarata volt az, hogy a hanvai Indiába kerüljenek. Mikor beszélt neked erről először, ez mennyire volt nála egy ilyen régebbi mély vágy?
1: Hát eleve a spirituális tanítások fölkészítenek a halálra, illetve arra, hogy az életünk során tudjunk egy csomó olyan halált meghaladni, tudjuk levetkőzni mindazt, ami nem mi vagyunk, és sokat beszélgettünk erről a témáról, és mindig mondta, hogy szeretné, hogy ha egyszer úgy alakul, akkor a hamvai oda kerüljenek. De hát ezzel is azért adott egy kis feladatot, mert hát én nem nagyon szeretem ezeket a hivatalos utakat, és ugye hamvakat repülőre tenni, az egy irdatlan procedúra. És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek ide, hát a hamuba nincs már semmi, tehát nem tudják átvilágítani, mi az csak por. És lehet, hogy ez most így nagyon morbidan hangzik az én számból, de abból már kiégett minden, abban már nincs semmi. Számomra egy nagyon rituális jelentősége volt ennek, hogy kinyitottam az urnát, és így átöntöttem ilyen kis műanyag dobozkákba, és akkor azt jó alaposan lefettem. Nagyon sokáig vártam erre, hogy mikor leszek erre kész, mert tudtam, hogy így fogom elvinni. Tudtam, hogy nem fogom a procedúrát végigcsinálni. Egyrészt semmi értelme nincsen, és nem fogják fölismerni. És akkor mondtam, hogy beteszem a föladandó csomagok közé. És akkor hát itt ültem, és itt volt az urna már régóta, és már az utazás előtt voltam 3 nappal, már muszáj voltam becsomagolni, és akkor nekifogtam, és akkor egyedül így ezt így megoldottam, hogy végül is átraktam ilyen kis műanyag dobozokba, de annak is volt egy ilyen, egyrészt egy ilyen teljesen praktikus jelentősége, hogy tettem, csináltam, öntöttem, és közben meg beszéltem hozzá, és közben meg egy kicsit így, tudod, amikor így a hamvak így hozzáérnek a kezedhez, vagy fölnyitod az urnát, annak van egy ilyen füstje, és akkor azt látod, hogy az a füst az úgy jön föl, és rögtön azt éreztem, hogy ebbe még ott van, és akkor itt van velem. De persze az a pornak a füstje volt, de akkor is, tehát ezekben a pillanatokban ez egy más lelki állapot, egy más tudatállapot, amiben ezt még ha csak úgy is tűnik, hogy egyik dobozból öntök át valami szürke hamut a másikba, tudod? És még így egy kicsit így a homlokomra is tettem ebből a hamuból. Tehát Indiában amúgy is hamuval rajzolják a homlokukra ezeket a jeleket a hinduk, azt szimbolizálva, hogy a hamu az a tisztaságnak a jelképe, mert abban már nincsen semmi tendencia. Nincs benne se a jó tulajdonsága az embernek, se a rossz tulajdonságba. Abban már kiégett minden, csak maga az eszencia van benne, ami fizikálisan megfogható, az a por. És aztán, hogy ezt becsomagoltam, és akkor a gyerekek mondták, hogy anyu, de hogy mi ezt én szégyelleni fogom, hogyha téged valaki ott a határon, vagy a reptéren elfog, és akkor bilincsbe fognak hazahozni. És a másik fiam megmondta, hogy dehogy, hiszen nincs az a röntgen, ami ezt átvilágít, úgyhogy volt belőle egy ilyen kis, de mindegy, mennyit csinált. És aztán így mentem a reptérre, tehát azért ott mondjuk nem fért volna az abszem, de aztán mikor láttam, hogy már nem jön a hangos bemondó, hogy szólítanak engem a név szerint, akkor már tudtam, hogy már utazunk együtt.
0: Amikor felszállt a repülő, akkor mit éreztél?
1: Hát, hogy most valahol megyünk együtt haza, tehát ezt éreztem.
0: Az segített, hogy volt egy konkrét feladatod? Tehát, hogy úgymond nem csak, most idézőjelbe, nagyon vastag idézőjelbe téve, nem csak gyászolni kellett, hanem hogy valamit csinálni is kellett, útra kellni, menni, végigvinni valamit.
1: Nyilván ez a gyász folyamatnak is a része, hogy amikor teendők vannak, akkor előjön az embernek a praktikus része, és akkor teszi a dolgát. És addig, amíg van dolog, addig azért nem lehet annyira bele zuhanni ebbe a gyász folyamatba. És ez nyilván, ez is benne volt, hogy tudtam, hogy van feladat, menni kell, csinálni kell. Egyébként is mentem volna Indiába, de így még volt egy plusz feladatom, amit tudtam, hogy ezt most meg kell csinálni fizikálisan. Tudtam, hogy ez mentálisan még, ez nem most fog megtörténni, a gyász folyamatnak a vége, az elengedés, csak tudtam, hogy ezt végig kell csináljam még.
0: Vagy voltak-e benned kételyek?
1: Nem volt semmi, egy kis kételj sem volt bennem. nem volt bennem kételj, és pontosan láttam magam előtt azt a történetet, hogy ez hogyan fog lezajlani. És úgy is történt, szóval vannak pillanatok, amikor teljesen érezni lehet azt, hogy így a sorssal mész együtt. Hogy vezettetés van. Nem mindig. Van, amikor beleszól az ego, és azt mondja, én ezt akarom, és ezt én így akarom. És amikor akarom, akkor sokszor nagyon sok cikcakot kell csinálni, mert az az akarom, az nem biztos, hogy a sorssal egy vonalba fut. De vannak az életben olyan pillanatok, amikor egyszerűen tudod, hogy rágondoltam, hogy ez hogy fog kinézni, és megérkeztem, és így minden ajtó nyílt ki előttem, pedig az asramban nem szoktak ilyet például megengedni. És én láttam előre, hogy valahol az asram kertjébe fogom elszórni az egyik részét, a másik részét pedig fent a hegyen, és így semmi akadály nem gördült ez elé. Tehát ez annyira elrendeltetett volt, hogy ennek ott van a helye.
0: A hamvak egy részét, tehát te felvitted egy hegyre, a hegyre, Ramana barlangjához. Ahogyha erről mesélnél egy keveset, hogy ez miért volt fontos számodra, hogy oda is kerüljön a hamvakból, mit lehet tudni erről a hegyről, barlangról?
1: Hát ezt az Arunachala hegyet magának a tudatosságnak, a megnyilvánulásának tartják. Indiában ez egy zarándok hely, és Ramana Maharishi ott ült 16 évet, miután megvilágosodott egy barlangban, ami a mai napig is látogatható, be lehet oda menni, meditálni. Ott teljesen érezni azt az isteni jelenlétet, azt a kegyet, azt az áldást, hogy igazából a meditatív állapotunk, az az üdvös állapotunk, az az igazi énünk. És amikor leülünk oda ebbe a barlangba, és legalábbis én leülök oda ebbe a barlangba, akkor szóval amíg itt leülök meditálni, és eltelik mondjuk 20 perc, és jönnek a gondolataim, mennek a gondolataim, nem tudok velük mit kezdeni. Valamikor a barlangba leülök, és abban a pillanatban egy ilyen mély meditatív állapotba tudok kerülni. És Zoli is sokat szokott ott meditálni. És fölmentem oda, hogy az egyik részét akkor ott el fogom szórni, és tehát én nekem van egy ilyen kis tériszonyom, nem kicsi, és ott van egy ilyen szobrász, aki már hát ennyi év óta már ismerjük egymást, barátként köszönünk egymásnak, és mondtam neki, hogy figyelj, de mondom, hogy nekem most ezt itt meg kell tegyem, akkor teljesen magányosan voltam, teljesen magam, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor hogyha oda kiállsz arra a sziklának a legszélére, akkor az pont be fogja teríteni a hegyet, és a Shiva templom felé fogja vinni a szél, és én teljesen magától értetődő módon kimentem annak a sziklának a legszélére, és elszórtam a hamvakat, őt még megkértem videóra, hogy vegye föl, hogy tudja mit megmutatni a gyerekeknek, hogy ez megtörtént, és akkor ő még így mondott ott egy pár ilyen mantrát, ami nagyon bensőséges volt, és aztán így még ültünk egy kicsit ott egymás mellett, és aztán amikor így visszanéztem a videót, akkor jött a gyomromba az, hogy úristen, hogy hol volt a tériszonyom most, amikor a lépcsőfordulóba szédülök, szóval és látod, ezekben a pillanatokban meg ezek eltűnnek, mert van valami, ami ennél sokkal fontosabb, vagy sokkal nemesebb, vagy sokkal magasztosabb történet, hogy így mondjam.
0: Ez is az a fajta, ennek a fajta vezetettségnek, tudod be?
1: Szerintem igen, amikor az ember nem arra gondol, hogy jaj, én vagyok az most, akinek van tériszonya, és akkor én ide elvileg nem mennék ki. Ez itt megszűnik. Hanem van valami, ami most én általam történik meg. És akkor én csak egy eszköze vagyok annak, hogy ezek a hamvak megtalálják az útját, a saját útját, hogy tudjanak föloldódni a szélben. És ebben a pillanatban nem az énem volt jelen, hanem valami megtörtént rajtam keresztül csak.
0: Azt is lehet mondani, hogy ennek a hegyre vezető útnak, vagy ennek a történetnek mondhatni utólagosan érezted a legerősebb pillanatát, amikor rácsodálkoztál arra, hogy én nem féltem ott a szikla peremén.
1: Igen, akkor ez így egy kicsit így rádöbbentett arra, hogy igen, az utunkat járjuk, csak aztán az egónk az mindenféle külön utakra visz. És akkor nem látjuk a lényeget. De amikor átadjuk magunkat, és megvan az a megadás, akkor talán láthatjuk a lényegi dolgokat.
0: Ugye volt egy másik rituálé is, amit már említettél is, az Ashram melletti tónál. Ez miben volt más, mint a hegyi elengedés? Miért érezted fontosnak, hogy itt is ilyen módon elbúcsúztél le?
1: Hát, mert ezt az Ashram ott megengedte, tehát ez egy úgymond engedélyezett szertartás volt. Tudtak róla, hogy ez meg fog történni, és oda hívtam pár embert, akivel ott a helyiekkel kapcsolatban szoktunk lenni. És a Zoli itteni ismerőseinek is, tanítványainak is mondtam, hogy ez így fog megtörténni. És ott a helyi szokások szerint történt egy ilyen kis szertartás. Ott is kiütközött az én nekem a habitusom, úgymond, mert ahogy én fölemeltem azt a kis dobozkát, és így elkezdtem belőle kiszórni a hamvakat, és akkor jött az az ember, aki ott csinálta ezt a szertartást, és mondta nekem, hogy ezt nem így, hanem hogy fogjad meg a kezedbe, és tedd bele a vízbe. Persze, mert legjobb, mint ahogy a tyúkoknak szórjuk, nem? Tehát így azt mondom, hogy oké, legyek túl rajta, és akkor kiszórom. Ez benne van az embernek a fejébe, hogy már ne fájjon annyira. De vannak helyzetek, amikbe bele kell magunkat adni. És akkor beleöntötte a kezembe, és akkor így, ahogy szépen beletettem a vízbe, akkor így kimosta a kezemből. Tehát annak volt egy olyan rituális jelentősége, vagy kézzel fogható mutatványa, hogy egyszerűen az anyagnak az utolsó érintése, ahogy elmúlik tőlem, ahogy elmegy tőlem. Szóval nem véletlenül tudják ezeket a rituálékat, hogy mit és miért és hogyan kell ott csinálni. Egyrészt felemelő volt, és bensőséges is volt. De hát ezzel még nincs vége a történetnek.

0: Továbbra is Antal Ágotával beszélgetünk. Mondd, másként gondolsz Zolira, amióta ilyen rituálisan elengedted őt? Másként érzed magadban a jelenlétét?
1: A mostani indiai kintlétemnek volt egy nagyon-nagyon meghatározó élménye, vagy érzete, vagy felismerése. Egyszerűen meditációban megtapasztaltam azt az egységet, megtapasztaltam azt az egyet, aminek mindannyian a részesei vagyunk, vagyis nem is, hogy mindannyian a részesei vagyunk, hanem mind abból az egyből kapunk egy kis részt, egy kis fényt, és oda húzódik minden vissza. Szóval az a végtelen szeretet megmutatkozott és megnyilvánult, és tudom azt, hogy abban a végtelen szeretetben ott mindannyian egyek vagyunk. És ez közhelyesen hangzik, mert ez sokan beszélnek erről. Igazából minden próféta, mindenki erről az egyről beszél, erről az abszolútumról, erről a csendről, a békéről. És én ezt megtapasztaltam. És egy olyan nyugalom fogott el ezzel kapcsolatban, hogy tudom azt, hogy minden rendben van. És bármikor jön egy ilyen érzet, hogy megérzem a gyomromba, hogy jaj, hiányzik, vagy eszembe jut valami, ami vele kapcsolatos, vagy bárkivel kapcsolatos, tehát hogy a szeretteim, akik már elmentek, vagy nincsenek velem, akkor tudom azt, hogy ez csak egy érzés, ez csak egy gondolat, de ez nem a lényegi. Mert a lényegi az ott van, abban a lélekben, abban a fényben, amit abból az egyből kapunk mindannyian. És ebben egyek vagyunk. És ez a végtelen szeretet, ez itt van, ez jelen van. És ilyen téren ez a jelenlét, ez állandó. És így nincs, aki hal, nincs, aki születik. És azt gondolom, hogy ezért fontosak mindenkinek a saját hite. Szóval, ha valaki ebbe hisz, ha valaki abba hisz, van egy kapaszkodója. Amikor nekem a nagymamám meghalt, akkor ő azt mondta, hogy ez Isten akarata. És én akkor 16 évesen én haragudtam erre, hogy tud ilyen nyugodt lenni, hiszen tőlem valaki elragadta az anyámat, és engem az anyám itt hagyott. És ezt én nem értettem, csak a nagyanyámnak a végtelen nyugalom ott volt az arcán, mert ő neki volt egy szent hite, és az nem a valláshoz kötődött, hanem Istenhez kötődött. És utána még volt nekem egy veszteség élményem, a kisbabámat vesztettem el, ott pedig az volt, hogy ez nem adatott meg. Amikor az édesapámat vesztettem el, ott már az volt, hogy ez az életrendje. És amikor meg a Zolit vesztettem el, vagy Zoli halt meg, akkor meg ez a mondat úgy változott meg, hogy azt éreztem, hogy megadatott. Megadatott a lelki kapcsolódás azon a szinten, ahol nem számítanak már vágyak, nem számítanak érzelmek. Amikor úgy tudsz a másik emberrel kapcsolódni, hogy nem a vágyat kelti föl benned, hanem egyek vagytok, a lélekben vagytok egyek, és ez egy olyan történet, amit azt hiszem, hogy erre csak azt tudtam mondani, hogy megadatott. És tényleg leginkább a hála az, ami ezzel kapcsolatban fölmerül bennem. Vagy a béke. És most persze nehéz erről beszélni, mert elragadnak az érzések. De ezt így érzem, vagy így tudom. És tudom, hogy minden rendben van. Szóval azért is jó mindenkinek, hogyha van hite bármibe, mert azok kapaszkodót nyújtanak. És segítséget ad, mert én is tudom, hogy legbelül ott valahol van valami, ami örökké való, ami nem én vagyok, ami rajtam sokkal több túlmutat, és az az örökkévaló, az a lélekmag, az nem változik. Minden egyéb változik. A testünk, a vágyaink, minden változik.
0: Úgyhogy én ezt leegyszerűsítem magamnak, vagy magamban, akkor lehet azt mondani, hogy mondjam, csak ilyen közép-európai hívő ember szavaival élve képes voltál úgy gondolni Zoli halálára, mint ahogy nagymamád mondta azt, amikor mondta, hogy ez volt az Isten akarata?
1: Igen, azzal a különbséggel, hogy én nem azt gondolom, hogy Istennek van akarata. Én úgy gondolok Istenre, mint akinek nincs se formája, se neve, hanem van egy abszolútum, az egy, és annak a fényét kapjuk mi mindannyian, ami a lélek. És ilyen szinten nem kötődik nekem se Sivához, se Buddhához, se Istenhez, mint egy személyhez, hanem ahhoz kötődik, ami az örökké valóság. És én ezt tapasztaltam most meg. Ez tud nekem biztonságot adni, és azt a tudást, hogy mindig minden rendben van, úgy, ahogy van.
0: Írod, hogy Goán, az utat során, ahol egy intenzív jóga foglalkozáson vettél részt, volt egy pillanat, amikor a tanár megemelte az állad, és azt mondta, hogy emeld fel a fejed, mert így csak ugyanazok a régi gondolatok mennek benned körbe-körbe. Milyen érzés volt akkor felemelni a fejed?
1: Nagyon jó érzés volt, és ezeket a dolgokat jó tudatosítani. Szóval amikor ilyen kiélezett helyzetek vannak, akkor jó figyelni, mert mindenki megkapja az utasítást, a segítséget, a mankót, vagy kap egy dolgot, ami tovább tudja vinni. És valószínű az a jógatanár, ő nem tudta, fogalma se volt, hogy mi történik velem. Csak van a testnek egy jelzése, és akkor a gyakorlás közben így megfogta az államat, és fölemelte, és ezeket a szavakat mondta. Hirtelen kinyílt a szemem, és mondtam, hogy köszönöm szépen. És akkor kezdtem már más testhelyzetet is fölvenni, és kezdtem magamnak megengedni azt, hogy újra nyitott mellkassal és nyitott szívvel álljak akár csak egy jógapózba, ami ugye leképezi az összes élethelyzetünket akár, vagy az életben elhelyezkedő pillanatunkat.
0: Akik esetleg nem ismerték Zolit személyesen, milyen ember volt, milyennek írnád őt le?
1: Hú, ezt most nagyot kérdeztél. Talán azóta még nem is beszéltem így róla. Egy nagyon szemérmes és egy szolid ember volt. Az a fajta ember, aki amihez fogott, abban jó volt, és ezzel nagyon tudta idegesíteni a környezetét, mert egy halakjegyben született ember volt, és a halakjegy, ha valaki egy kicsit így ebben jártas, akkor az a kezdet és a vég. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy vannak életeink, előző életeink, akkor a halakjegy az már az zodiákusnak az összes jegyét végigjárta, és így már az összes tudást magába gyűjtötte, amit az élet körforgása során meg lehet tapasztalni, és ő valóban ilyen volt, hogyha matematikában kellett, akkor ott volt jeles, ha zenét kellett szerezni, akkor azt is meg tudta, és nem értette azt, hogy más erre miért nem képes. Szóval azt mondta, hogy hát ezt bárki meg tudja csinálni. A zene az matematika. Aki ismeri a logikát, az tud zenét szerezni. És akkor ezt így kijelenti, miközben mi itt állunk, hogy de ez nem így van. És ő ezt nem értette, hogy ezt így más nem tudja, vagy nem képes rá. Egy nagyon tisztelettudó ember volt, és nagyon magának való ember volt. Valószínű ez is egy ilyen kis csavar az élettől, hogy mi pont egymásba botlottunk, mert én, aki egy teljesen extrovert ember vagyok, és kifelé teszek dolgokat, ahogy például most is a legbensőbb dolgaimról beszélek egy interjúban, úgy Zolit például nem is tudták interjú helyzetbe se hozni. Talán egy alkalommal sikerült, és akkor is elmondta azt, hogy őt nem érdekli a közönség, ő ezt nem a közönségnek írja, de mondtam, Zoli, most megyünk koncertezni, és én azt szeretném, hogy minél többen jöjjenek a koncertre, hogy ilyet nem mondhatsz egy interjúba, és akkor mondja nekem, hogy de pedig ez így van, hát aki akar eljön, eljön, ha Maxi nem jön, nem lesznek emberek, akkor lesz egy jó próbánk. De mondom, hogy ezt nem lehet mondani ez interjúba. És valamiért, lehet, hogy ez a attitűdje is, ő tudta azt, hogy ő jót csinált. Ő, amit megcsinált, az jól van megcsinálva. És hogyha ez behozza az embereket, akkor jó, ha nem, akkor úgy is jó. Az Adi koncertek, amiket ugye azóta is nagy sikerrel játszunk, mindig teltházzal valósulnak meg, és egy olyan művet tett le, azt hiszem, nem is azt hiszem, az egyik ilyen kritika mondta róla, hogy a kortárs zeneirodalomnak a része, egy nagyon fontos része, amit ő megalkotott. Hát nagyjából ennyit tudok most róla elmondani, anélkül, hogy itt most hallom, hogy már elég legyen.
0: De azt talán elmondhatjuk, hogy az Adi utcában találkoztunk, és hát akkor egy keveset beszélgessünk Zoli egyik fontos zenei munkájáról, a Lennék valaki Adi szimfonikusokkal című produkcióról. Ez az előadás hogy született, kinek a fejében született meg az ötlet?
1: Hát ez már egy régebbi történet, mert egyszer fölkérték őt, hogy csináljon pár versre egy ilyen kis megzenésített vers estet, és akkor kapott egy-egy verset, rakták elé sorban az Adi verseket, és amelyikben meghallotta a zenét, abból csinált egy ilyen kis összeállítást, és utána körülbelül 10 év eltelt, amikor elkezdett komolyabban foglalkozni a zenével, és egyszer csak mondta nekem, hogy ő ezt szimfonikusokra hallja, és elkezdett ezzel dolgozni. És akkor itt én főztem, ő a hátsó szobában komponált, és én éreztem azt, hogy ez jó, hogy itt most születik valami, ami fontos. És akkor mondtam, hogy ezt azért ki kéne vinni. És akkor így. Így aztán nekifogtunk. Tehát ő megcsinálta a művet, és aztán kezdtünk rá keresni lehetőségeket, hogy hol lehet ezt bemutatni. És először Tatabányán mutattuk be, akkor a tatabányai szimfonikusokkal, akkor még nagyon ilyen, hát eléggé kevés támogatást kaptunk rá, és nagyon korlátozottak voltak az anyagi lehetőségek, de a lehetőségekhez mérten meg tudtuk oldani ezt a koncertet, bár Zoli nagyon nem volt megelégedve. Valahol el kellett indulni ezzel. Utána én még egy kicsit jobban feladatomnak éreztem azt, hogy méltóképpen tudjuk ezt abban a minőségben bemutatni, ahogy ő ezt megírta. Román Géza volt a karmester a tatabányai szimfonikusoknak, és én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, meg mindenkinek, hogy ez létrejött. Csak elmondom, hogy Zoli nem volt vele megelégedve. És utána megszólítottam Cseh Tamást, aki nagy örömmel vállalta. A Nemzeti Színháznak a szimfonikus zenekara azóta is együtt ezzel a csapattal járjuk az országot. Az idén is lesz 3 koncertünk itt Szlovákiában, és hazavisszük Margitára is Zolinak a szülővárosába.
0: Másként hallod Adi szövegeit és Zoli zenéjét, amióta ő
1: igen.
0: Nincs itt.
1: Igen, természetesen, hát ez már tavaly, akkor nagyon nehéz volt az alkotóknak is, mert ugye Adi nagyon sokat foglalkozik a halállal, a hazatalálással, és ez az egész mű úgy van megírva, hogy kezdődik azzal, amint a lélek megmártózik az anyagban, és ahogy végigmegy az életnek ezen az állomásain, ahogy szenved a szerelmi költészete, a forradalmi költészete és a halállal való foglalkozás, az a körül lévő gondolatok, a témák. És még én gondolkoztam is rajta, ugye augusztusban halt meg Zoli, és az első koncertek októberben voltak. És gondolkoztam rajta, hogy én ezt nem leszek képes bevállalni, hogy végigcsinálni ezeket a koncerteket. Mindenki azt mondta, hogy csináld úgy, ahogy jónak látod. írtam a Tamásnak, hogy Tamás, csináljuk, menjünk. És ez megint az a történet, ami nem rólam kell, hogy szóljon. Teljesen indiferens, hogy én most szenvedek, vagy gyászba vagyok. Ez az ő műve, ráadásul megkaptuk rá támogatást, ezt be kell mutatni. Itt most megint nekem a szenvedésem háttérbe kell, hogy szoruljon, ez nem erről szól. De hát ott voltak az emberek, akikkel ugye együtt dolgozott, és a szólistáink, a Loretta, a Virág, a Karcsi, a Dani mind-mind mondták, hogy teljesen mást éreznek, és mást hallanak azokból, amiket dalolnak a színpadon. Teljesen más volt a légkör.
0: Mennyire sikerült visszatérni, úgymond a hétköznapokba az indiai út óta?
1: Sajnos nagyon. Sajnos vissza kell olykor térjek akár a jegyzeteimhez, vagy akár meditációmban az ottani érzetekhez, hogy tudjak belehelyezkedni ebbe a megelégedett nyugalmi állapotba, amit ott megéltem. Mert azért természetesen itthon sok a feladat, sok a tennivaló, és hála Istennek van egy kis unokám is, úgyhogy azért a jó Isten az egyik kezével elvesz, a másikkal pedig ad. Azért az az örömforrás az elmondhatatlan, amit egy kisgyerek tud adni. De igen, nehéz az itteni létben megtalálni ezt a nyugalmat. De ez a feladat. Nem lehet mindig elfutni Indiáig. Itt kell megvalósítani Indiát.
0: Mégis mi az, amit ez a mostani indiai utad óta másként látsz? Mit tanított neked ez az út Zoliról, és mit tanított magadról?
1: Megtanultam, vagyis nem biztos, hogy megtanultam, de törekszem rá arra, hogy ne reagáljak bizonyos helyzetekre, amik érnek. Ezt tanítja a tanítás is, hogy a legjobb, ha nem reagálunk. Nem reagálunk a történésekre, nem megyünk bele vitákba, mert minden, ami jön, az távozik is. És hogyha reagálunk, akkor egy újabb helyzetet kreálunk, amiben megint csak nem lesz igazság, hanem csak egy konfliktus lesz, ami mindenkit mar, mindenkibe belemar. És most azóta sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy konfliktusos helyzetbe, és elővettem ezt az eszközt, hogy nem reagálok, hanem csak hagyom, és elvonulok, kivonulok, és működik.
0: Hogyha egyetlen egy képet kellene visszaidézned erről az útról, akkor melyik lenne az?
1: Most az jutott az eszembe, hogy amikor mentem a reptérre, és rögtön fölrúgtam az Emirates-nek a hatalmas hirdető tábláját, mert teljesen figyelmetlen voltam, és csak azzal voltam elfoglalva, hogy most fognak bilincsbe elvinni, és minden akkor ott kumulálódott abban a pillanatban. Bennem volt az a zavarodottság is, a nem figyelés, bennem volt a feladatnak a késztetése is, hogy már pedig nekem ezt mennem kell, és csinálnom kell, és ez így ebben a pillanatban így összpontosult, és akkor így kinevettem magamat, hogy jó van, Ágika, megérkeztél, és most eddig nem hívtad magadra föl a figyelmet, akkor most minden szem rád szegeződik. És akkor aztán mondtam, hogy jó, akkor most innentől kezdve akkor tesszük a dolgunkat. Nem ez a legfelemelőbb pillanata az egésznek, de valahogy így sűrítve ez így mutatta az akkori állapotomat.
0: Nagyon szépen köszönöm, főleg a bizalmadat, hogy erről beszélgettél, és köszönöm szépen a beszélgetés magát is.
1: Hát én köszönöm, remélem, hogy... Mert tudod, azon gondolkoztam, hogy ha én kijövök egy ilyen történettel, hogy ez akár meg is botránkoztathat embereket, tudod? De nem érdekel. Valahogy nem... Már nem érdekel. Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Antal Ágotával, korábbi dunaszerdahelyi képviselővel és kultúraszervezővel beszélgettem egy mélyen személyes indiai útról, amely egyszerre volt egy végakarat teljesítése, gyászút és valamiféle elengedés kezdete is. Munkatársam Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor házigazdája Jakubec László köszön el. További szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Viszont hallásra!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovák Nemzeti Párt feltételekkel támogatja a jövő évi költségvetést. Volgográdi fegyvergyárra mért csapást az ukrán hadsereg. Éjszaka 20, holnap napközben 40 fok várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti

0: bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Az SNS közölte, nem támogatja a 2027-es állami költségvetést, ha a koalíciós partnerek nem fogadják el javaslatát a 90 év feletti nyugdíjasok járandóságának emeléséről. A Nemzeti Párt azt szeretné, hogy minden 90 évnél idősebb nyugdíjas legalább a minimál nyugdíj kétszeresét, vagyis közel 900 eurót kapjon havonta, függetlenül attól, mekkora nyugdíjat állapítottak meg számára korábban. Szlovákiában mintegy 26 ezer 90 év feletti nyugdíjas él, átlagos havi nyugdíjuk jelenleg körülbelül 560 euró. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok két kérdésről dönthetnek, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelységek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandó lakhelyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt, amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo rakétákkal csapást mért az oroszországi Volgográdban működő Titan Barikádi fegyvergyárra, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közlése szerint a támadás után tűz ütött ki az üzemben, ahol tüzérségi rendszereket és rakétatechnikai alkatrészeket gyártanak. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy a létesítmény megrongálódott és legalább 10-en megsérültek. Az ukrán biztonsági szolgálat emellett arról is beszámolt, hogy drónjai ismét támadást hajtottak végre egy fontos orosz olajszállító állomás ellen a Vlagyimiri régióban. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól 4 napon át harmadfokú úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több tízezer résztvevőre számítanak. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
1: Időjárás.
0: Napos az idő, trópusi meleg van, a hőmérsékleti maximum 39 fok körül alakul, éjszaka 25 és 19 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben a mainál is melegebb lesz, 32 és 40 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, a Szityina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit, se utasokat, se állatokat ne hagyjanak a lezárt autóban. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd. Gazsik Viktóriával.
2: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! 2026. szeptemberétől válik kötelezővé országszerte az új tanterv szerinti oktatás az alapiskolák alsó fokán, amely nem csak az alapiskolák felosztását változtatja meg, hanem új szemléletmódot honosít meg és új elvárásokat állít a pedagógusok felé. Az őszi határidőhöz közeledve oktatási műsorunk mai adásában a Komáromi Munka utcai alapiskolába látogatunk el, ahol idén már második éve zajlik az oktatás az új tanterv szerint. Mindezt azért, hogy felmérjük, mit hozhat a változás a gyakorlatban, mit jelent a diákok, a pedagógusok és az intézményvezetők számára. Ha tehetik, maradjanak velünk, gondolatébresztő rádiózást kívánok! A Komáromi Munka utcai alapiskola 2 évvel ezelőtt kezdte meg az oktatást az új tanterv szerint, így jelenleg a másodikos tanulók azok, akik a legtöbbet tapasztalhatták az új módszereket. A következő percekben ők számolnak be iskolás hétköznapjaikról.
3: Szeretek iskolába járni, azért, mert nagyon kedves a tanítónéni.
4: Én azért nagyon szeretek iskolába járni, mert jó tanulni.
5: Én azért szeretek iskolába járni, mert nagyon sok mindent tanulhatunk az angolból, az olvasásból és a szlovákból is, amik nehéz nyelvek.
6: Én azért szeretek iskolába járni, mert megtanulhatunk mindent, ami a felnőtt élethez szükséges.
7: Én azért szeretek az iskolába járni, mert ha mindent megtanulok, és ha felnőtt leszek, és ha valamit például nem tudnák, akkor azt már fogom tudni.
8: Azért szeretek iskolába járni, mert nagyon sok a barátom, barátnőm, és jól érzem itt magam.
9: Én azért szeretek iskolába járni, mert akkor okos leszek.
10: Én azért szeretek iskolába járni, mert egyre jobban fejlett, és okosabb leszek, és intelligensebb.
11: Én azért szeretek iskolába járni, mert sokat tanulok, szeretek játszani, meg a barátaimmal is.
12: Én azért szeretek iskolába járni, mert sok dolgot megtanulhatok, és sok mindenről tudok.
13: Én azért szeretek iskolába járni, mert sok barátom van, és mindig, hogyha nincsen kivel játszanom, játszanak velem, és azért szeretek meg iskolába járni, mert szeretek tanulni is, és fejlődik a agyam.
14: Nekem az iskola olyan, mint egy második otthon.
15: Akkor még beszélgessünk arról, hogy van esetleg kedvenc órátok az iskolában.
16: Nekem a kedvenc órám a rajz.
17: Nekem minden.
18: Nekem a kedvenc órám a logi és a rajz.
19: Nekem a kedvenc órám a rajz.
20: Nekem azok a kedvenc óráim a rajz, a torna, az olvasás és a logika.
21: Nekem minden óra nagyon jó. És még hogy sok minden megtanulok, olvasás is még a kedvencem, hát a összes.
22: Nekem a kedvenc órám a matematika, a logika és a rajz.
23: Nekem meg a torna a kedvenc órám.
24: Nekem a torna a kedvenc órám, meg a olvasás.
25: Nekem a kedvenc órám a környezet.
26: Nekem a kedvenc órám a nyelvtan, az olvasás, meg a másolás.
27: Én nekem a torna, meg a matek, és a matekot azért szeretem így picit jobban, mert én feltaláló leszek.
28: Nekem a kedvenc órám a matematika, az olvasás és a torna.
29: Nekem a kedvenc órám a matematika, a rajz és a torna.
30: Nekem a kedvenc órám a nyelvtan, a rajz és az olvasás.
31: Nekem a kedvenc órám a zene és a matematika.
32: Nekem a kedvenc órám a matematika és a torna.
33: Nekem a kedvenc órám a angol, mert ott tudunk beszélni akkor más nyelven is.
34: A kedvenc órám az a torna, meg a logika.
35: Nekem a kedvenc órám a rajz, a torna, a természet, angol és a logika.
36: Nekem a kedvenc órám az olvasás, a torna, meg a matek.
37: Nekem a kedvenc órám a rajz és a zene.
38: Nekem az egyik 2 kedvenc órám a festés és a rajz, azért, mert fejlődik tőle a kreativitásom.
15: A tanítónénik itt említették, hogy van nálatok egy olyan óra, hogy logikaland, és többen is említettétek itt a logikát, amikor körbe mentem, Ilyen óra azonban nem minden iskolában van, úgy mint nálatok. Egyikőtök elmesélnie, hogy ezen az órán mit szoktatok csinálni, vagy többen?
0: Azt szoktuk csinálni, hogy ilyen rajzokat csak szokunk csinálni, ilyen több feladatot házira adtak, valamikor ilyen rajzos feladatot, hogy le kell rajzolni olyat, hogy a állatok a gomba alatt vannak, és esik a eső.
1: A logika az is egyben, hogy ilyen logikai elemeket tanulunk, mint például a háromszög, a kör, a négyzet és a csillag, és tegnap mi még olyan feladatokat is csináltunk abból, hogy volt egy hatalmas nagy négyzet, és akkor azokkal elemekkel ki kellett tölteni, és úgy, hogy abban az egy részben, vagy hogy a vonalban, hogy akkor csak is egyetlen egy fajta lehet csak benne.
2: A logikában megtanulhatunk sokat sakkozni.
3: A logikán tegnap olyan feladatot csináltunk, ami, hogy van kettő négyzet, és ott vannak oldalt a jobb oldalon, meg a bal oldalon ilyen formák, és akkor azokat oda kellett tenni, amik nincsenek ott, és ki kellett színezni.
4: A logikán sok mindent meg tudunk tanulni, például a jobb oldalt, meg a bal oldalt, meg feladat lapokat is veszünk, meg okosodunk is.
5: A legtöbb logika az ilyen nehezebb, és ez nekem így jó.
6: A logikaland órán szoktunk társasozni, és a logikészletekkel szoktunk feladatokat oldani a feladatlapokon.
7: A logika amúgy a kalandról szól.
8: A tegnapi logikából a lecke nekünk az volt, hogy voltak így ilyen képek, hogy egy ilyen sorban ilyen egy bagoly süni, meg egy mókus, azt hiszem, és olyan kérdések voltak, hogy amire kellett válaszolni, hogy ki áll a bagoly bal oldalán, meg ilyesmi.
15: Ugye már csak pár hét, és el fog kezdődni a nyári szünet, úgyhogy hamarosan a tanév maga az véget ér. Az érdekelne, hogy abból, amit ebben a tanévben, ha most visszagondoltok, tanultatok, abból mi volt a kedvencetek?
38: Hát, nekem például a rajz, a festés, na meg a torna, szóval ilyen edzőképességes játékok a kedvenceim.
0: Nekem mondjuk, amikor tanultuk az égtájakat, az is tetszett, mert kimentünk az udvarra, és akkor úgy meg tudtuk állapítani, hogy merre van kelet, dél.
1: Nekem matekon, amikor a római számokat tanultuk, azt tetszett a legjobban.
2: Nekem pedig azt tetszett, amikor tanultuk a órának a járását.
3: Nekem a rajz a kedvencem, már azért, amikor csináltuk a anyukánknak a ajándékát.
1: Meg olvasáson, amikor sok új olvasmánnyal megismerkedhetünk.
5: Meg az, hogy a olvasáson még nem csak olvasmányokkal, hanem igazi történetekkel és versekkel is megismerkedhetünk.
6: Én nagyon szeretem az olvasás órát, mert fejlődik a szókincsem.
7: Én a nyelvtanon, amikor a főnevet gyakoroltuk.
8: Nekem, amikor a tornán megtanultuk a kidobót, nagyon jó volt.
5: Nekem a rajz, festés, meg a torna kedvencem, mert ott lehet beszélgetni, meg ilyen jó érzés.
25: Nekem azt tetszett, amikor tornán patogtattuk a labdát, és ki kellett tűnni egymásnak.
7: Nekem a nyelvtan volt a kedvencem, és még a torna is a kedvencem, mert akkor, meg a kidobó, mert akkor kidobjuk egymást, és akkor én szeretek kiesni néha.
8: Torna órából nekem az volt nekem a kedvencem, amikor megtanultuk a kidobót, és még nyelvtanból, amikor megtanultuk a főneveket, az igéket. Nekem az volt a kedvencem.
38: Nekem az a kedvencem a torna órából, hogy megtanultam a kidobót, és amikor Timi nénivel voltunk, akkor volt ilyen mini olimpia a szlovák iskolába, Komenszkiba, és oda elmentem én is, sportoltunk, negyedik helyet lettünk, és amikor én nyaralni vagyok, sok olyan dolgokat látok, amit néha láttunk a könyvben is, és nagyon meglepő.
9: Én nekem a nyelvtanban azt tetszett, amikor tanultuk a főnevet, a igét és a melléknevet.
10: Nekem azt tetszett, hogy a rajzon csináltunk ilyen papírbagyot, és az nagyon tetszett, meg a torna is tetszik, meg a matematika is, mert ott számolunk, és nagyon tetszik nekem.
11: Én még szeretem a leraxációt is, mert ott megtanulunk leraxálni.
12: Én nagyon szeretem a tornát, mert van kidobó.
13: Én olvasás órán azt szeretem a legjobban, amikor feldolgozzuk az olvasmányt, és a munkafüzetben különböző feladatokat oldunk el.
14: Én a tornába a kidobót szeretem, és a matekot.
16: Én még a tornán azt is szeretem, amikor mondjuk tanulunk gyertyázni, meg bukfencezni, meg ilyen.
17: Én a tornát szeretem a legjobban, mert kidobózunk.
18: Én a relaxot, meg a rajzot szeretem a legjobban, mert a relaxon alszunk, és hogyha ideges vagyok, akkor meg tudom magam nyugtatni.
19: Nekem még relaxáció is nagyon jó, mert ottan megnyugodunk, és olyan szép.
20: Én nekem még a relaxációban, nekem azt tetszett még a legjobban, amikor kicsikét ebben a könyvtárban is varázsoltunk egy kicsikét a Kriszti nénivel.
21: Az, hogy amikor elsőbe voltam, nekem is jó volt a relaxáció, csak elkezdtem járni focira, és az mindig is volt, össze-vissza nem volt beírva, erre nem tudok járni.
22: Én nekem a relaxáció is nagyon tetszett, meg a gyereknap is.
23: Nekem nagyon tetszett, amikor beiratkoztam, meg az is nagyon tetszett, amikor kaptam a táskámat. Az is tetszett, meg amikor azt is tetszett, amikor kint voltunk, és játszottam a Bencével bújócskát.
24: Nekem meg még tetszik az úszás, amikor megtanulunk úszni, és úszás óra végén mindig játszhatunk.
26: Nekem a torna óra az azért tetszik, mert mi szoktunk csapatjátékokat játszani, és versenyeket.
27: Nekem még volt két nap, amikor volt ilyen úszószakkör, és az nekem azért tetszett, mert megtanultuk a gyorsúszást, meg a hátúszást.
28: Nekem az úszás, mert a tanító bácsi nagyon kedves volt, és még a tapménynél majdnem a vízben, ott a tanító bácsi beledobott minket a vízbe.
29: Nekem az úszáson még azt tetszett, amikor megtanultunk már úszni, aztán elkezdtünk már gyorsúszásba, és hátúszáson is, és mindig a végén mindig játszhattunk, és én még gyakoroltam én még az úszásokat még egy kicsikét.
21: Nekem a úszásban azt tetszett, hogy első nap én sok mindent jól csináltam, de a második nap egy kicsit el voltam ereszkedve, megpróbáltam összeszedni magam, nem annyira jó lett, de azért nagyon tetszett.
39: Nekem még a gyereknap, és az azért volt jó, mert ilyen sportjátékokat játszottunk, még ilyen jó volt, és nekem még a úszás, mert a tanító bácsi beledobott minket a vízbe.
40: Nekem azt tetszett a legjobban, amikor az iskolába tartottuk a karácsonyi ünnepeket, amikor sütöttünk, és készítettünk mindenféle ilyen festményt, meg kézműveskedtünk.
41: Nekem azt tetszett a legjobban, amikor volt a matek, és felmérőt értünk.
42: Nekem a úszás tetszett nagyon, mert akkor, amikor játszhattam, akkor én nagyon szerettem próbálgatni a hátúszást, és játszani a barátaimmal.
43: Nekem a gyereknap azért, mert a végén játszottunk olyat, hogy körbeálltunk, és hullahopp karikán kellett átbújni, úgyhogy nem engedjük el egymás kezét.
44: Nekem a tolvamondás is tetszett, mert csak egyest kaptam, csillagos egyest, meg dicséretes egyest, és a negyedik tolvamondásnál is.
45: Nekem azt tetszett a legjobban, amikor március 15-ére nemezeltünk kokárdákat.
46: Én nekem azt tetszett, amikor volt a fotózás, és fotóztak.
47: Nekem még a dolgozatok is, már jó feladatok voltak, és néhányra kaptam egyest is.
29: Nekem még a nemezelés tetszett Kitty nénivel, mert ő nagyon-nagyon-nagyon kedves volt, és mindig mondta, hogy miket csináljunk, mert történt ott egy kis baleset, és a mi osztályunkból már pedig mindenkinek nagyon-nagyon jól sikerült, és lett vele még egy közös fotónk, és nekem még azt tetszett még a legjobban.
0: Nekem azt tetszett a legjobban, amikor a összetartozás napján táncoltunk.
19: Nekem még az a néptánc, amit még a Klapkatéren táncoltunk, és jó volt, mert szabadon voltunk, anyukánk megnézett minket.
1: Nekem az is tetszett, amikor elmentünk fagyizni napközibe.
2: Én nagyon szeretem a matek felmérőket, mert azoknál az jól megy nekem a matek, és hát nekem tetszik nagyon a számolás.
3: Nekem meg még a vívás is tetszik délutánonként.
4: Vívás azért, mert a unokatestvérem is ott van, és lefényképezkedtünk, és a fogócskában én lettem a királynő, és az unokatestvéremmel nyertünk.
19: Nekem még a mozgás, az is nagyon jó volt, mert ott voltak a barátaim, tudtunk együtt játszani, trambulinon ugráltunk, még azon a kötelen is lógtunk, és nekem még az a napközibű, amikor elmentünk fagyizni.
5: A komáromi Munka utcai alapiskola másodikos diákjait hallották, a következőkben az intézmény pedagógusai, Madarász Zsuzsanna, Nyitrai Tímea és Beke Ágnes számolnak be arról, mivel jár a tanítók számára a tantervi reformra való átállás. Elsőként az érdekelne, hogy az eddigi tapasztalataik alapján mi az, amiben valóban változást hoz az új kurikulum.
6: Az az igazság, hogy módszereinken már az utóbbi években is változtatnunk kellett, mert láttuk, hogy az újabb generációknál már más megközelítés, más tempó szükséges. Láttuk, hogy az élet majdnem minden területén a együttműködés, a csapatmunka, a közös feladatvégzés kerül előtérbe, és így beépítettük azokat a feladattípusokat már, amik ezeket erősítik. Ami változás történt, hogy mertünk lassítani a tananyag feldolgozását illetően, és a csoportmunkákkal és operatív technikákkal ismertettük meg a gyerekeket, természetesen lépésenként haladva. Ugyanakkor ügyeltünk arra, hogy az eddig bevált módszereink közül igenis megtartsuk azokat, amiket hatékonynak tartottunk eddig is.
7: Továbbá figyelünk arra, hogy a gyerek ne passzív hallgatóság legyen, hanem aktív felfedező. Nálunk az iskolánkon a reform nem áll meg a tanórák után sem. A napközi otthonban fektettük le azokat a feltételeket, hogy ne csak megírják a leckét a gyerekek, hanem megtanítjuk őket tanulni, és segítünk nekik abban, hogy saját tanulási stratégiát alkossanak, hogyan osszák be az idejüket, mit jelent a logikai sorrend, és miért érdemes a könnyű-nehéz, könnyű elvét követni, hogy ne merüljenek ki az út végére. Az a célunk, hogy a gyerekek ne szülői vagy tanári noszogatásra tanuljanak, hanem legyen ez egy belső térkép számukra, hogy egy harmadikos vagy negyedikes tanuló legyen önállóan képes megtervezni a tanulását és hatékonyan kivitelezni a délutáni feladatait is.
8: Az a kiinduló pont ugye az első ciklusban, hogy a tanulók rendkívül sokfélék, sokféle körülményekből érkeznek hozzánk. Eltérő a előzetes tudásuk, a családi hátterük, az érdeklődésük, a tanulási tempójuk, a motiváltságuk, és ehhez próbálunk alkalmazkodni, és ez az új kurikulum ezt lehetővé is teszi számunkra. Ugye itt mindjárt felmerül az inklúzió, a differenciálásnak a gondolata, és az asszisztensi hálózat segítségével ezt még inkább meg tudjuk valósítani.
5: Pedagógusként milyen támogatásra számíthatnak az új tanterv elsajátítása kapcsán, vagy hát ehhez az új rendszerhez való alkalmazkodásnak a során vannak-e valamilyen támogató intézmények, esetleg iskolák közötti együttműködés, tapasztalatok megosztása, ilyesmi?
6: Tehát ez egy igazi hangya munka számunkra, csipegetjük az információkat. Természetesen kapunk segítséget a pedagógus támogatóközponttól, NIVAM-tól is. Képzéseken veszünk részt, és ezeken a tájékoztatókon és továbbképzéseken megismerkedünk a standardekkel, illetve megismerkedtünk, illetve most a feldolgozására kerül sor, és természetesen egymástól is nagyon sokat tanulunk, és más iskolákkal is tartjuk a kapcsolatot.
8: Nem egyértelműen ebből a kurikulális változásokból adódóan, de van egy jelentős támogatócsoportja az iskolának, aki a gyógypedagógus, logopédus, ugye személyében szintén a gyerekek segítségére vannak.
5: Egyre többfelé olvashatjuk azt, illetve hallható, hogy milyen plusz teherrel jár az új tanterv részének lenni, plusz adminisztráció, felkészülési órák, továbbképzések elvégzése, akár munkaidőn kívül is. Hogy birkóznak meg ezzel, milyenek ezzel a tapasztalataik pedagógusként?
7: Az első évek nagyon komoly extra energiaigényt éreztünk. Gondolkodásmódunk átállításában van szerintem a legnagyobb befektetni való, és az új órarendek elkészítése rengeteg energiát vesz tőlünk el. Természetesen a délutáni továbbképzések is megterhelőek voltak, de bízunk benne, hogy ahogy bejáródnak ezek az új oktatási blokkok, ez a teher csökkenni is fog.
6: Tehát igen, az estig tartó képzések, programok és a velük járó feladatok nagyon sok energiát és időt vettek el tőlünk, és hiába próbált a vezetőség tehermentesíteni bennünket valamilyen szinten. A napi rendszeres teendők, az iskolai életnek a mindennapjai, az újabb megnövekedett dokumentáció, sok munkát rótt ránk, és ezek mellett kellett a programmal foglalkoznunk, illetve a program kihívásaihoz szerettünk volna alkalmazkodni, azaz minél több tevékenységet bevinni a tanórákra, és ehhez feladatlapokra, kártyákra, szókártyákra, szemléltető eszközökre volt szükségünk, tehát az elmúlt években folyamatosan nyírtunk, ragasztottunk és fóliáztuk a feladatokat.
8: Iskolán két új tantárgyat is az első ciklusban bevezetett, és ez azért sokkal több munkával járt, hogy azt a két tantárgyat elő tudjuk készíteni, akár a tanmenetét, illetve a hozzá szükséges eszközöket is. Ez a két tantárgya, logikaland és a mozgásfejlesztés.
6: És ahhoz, hogy ezeket a tantárgyakat tartalommal tudjuk megtölteni, sokat keresgéltünk feladatok, illetve eszközök iránt, amit fel tudtunk használni az órákon.
5: Most, hogy már ez a két új óra a felmerült, akkor most arra szeretnék rákérdezni, hogy az új tanterv szerint hogy néznek ki a hétköznapok, milyen az új órarend. Több iskolában járnak tömbösített órák az új tantervvel, az önök esetében ez hogy néz ki?
6: Maradtunk a tantárgyaknál, de megnevezéseket, már az új megnevezéseket használjuk első osztálytól ember és társadalom, ember és természet, és maradtunk a 45 perces tanóráknál, viszont tettünk egymás után magyar nyelvórákat, amikor blokkokban tudunk tanítani, illetve egy-egy természetismereti anyagot tudunk akár napi blokkban megoldani. Változás van még abban, hogy vannak félórás tantárgyaink is, ami úgy néz ki, hogy első osztályban az első fél évben mozgásfejlesztés, és a második fél évben pedig a logikalanddal kezdtünk foglalkozni. Így láttuk ideálisnak, illetve harmadik osztálytól ez a két tantárgy pedig váltott órarendben fogja követni egymást. Egyik héten lesz mozgásfejlesztés, a másik héten pedig logikalan, tehát így tudtuk megoldani a félórás tantárgyakat, illetve tudtunk az óraszámokkal a tantárgyakra vonatkozó óraszámokon változtatni.
5: Ez az iskolai képlet, ez három tényezős, tehát a pedagóguson és a gyereken kívül a szülők számára is újdonságot jelent, hiszen az, ahogy például ők jártak az első osztályba, az alsófokra, az végül is más ahhoz, amiben az ő gyerekeik fel fognak nőni. Hogyan viszonyulnak? Van-e visszajelzés a pedagógusoknak a szülők részéről? Milyen a fogadtatásuk a változások iránt?
6: Hát az első ciklusban valójában ugye az első ciklus arról szól, hogy írni, olvasni és számolni tanuljon meg, tehát alapműveleteket tanulja meg a gyermek. Tehát itt még annyira talán a második évfolyamig nem érzik, mi második éve vagyunk a reformban. Az igazi lényeges változás úgy gondolom, hogy a második ciklustól kezdődik el, amikor már a szülők is szembesülni fognak azzal, amikor például a természettudományi tantárgyak majd egységként lesznek tanítva. Ami újdonság számukra ugye az általunk bevezetett tantárgyak, ezeket a tantárgyakat szeretik, örültek a szülők is, pozitív a visszajelzés a részükről. Tehát igazándiból én negatív szülői véleménnyel nem találkoztam.
8: Az értékelésben történtek még változások. Kombinált értékelést használunk az első ciklusban, első osztályban az osztályzat mellett negyedévente szöveges értékelést kapnak a gyerekek, illetve a szülők gyerekeikről. A második, harmadik évfolyamban pedig két alkalommal az első és a második fél év végén.
5: Igen, és ehhez hogy viszonyulnak a szülők a szóbeli értékeléshez?
8: Vannak visszajelzéseink, ahol is örömmel fogadják ezt a fajta visszajelzést. Még ők is szokják, és mi is tapossuk annak az útját, hogy ez hogy a legideálisabb, hogy történjen a legideálisabban.
5: Ja, azok a gyerekek, akik az új ciklusban, az új tanterv szerint kezdtek tanulni, nekik végül is ugye nincs összehasonlítási alapjuk, akiknek van, azok pont a pedagógusok. Önök miben látnak pozitív előrelépés szellemben, mi az, ami a legtöbb nehézséget okozza?
6: Talán az, amit már az előbb említettem, hogy a csoportmunkát és a kooperatív technikákat alkalmazzuk az órákon, illetve páros munkát, mert úgy látjuk, hogy a gyerekek szeretik ezeket a játékos feladatmegoldásokat. Ami nehézség, amit már szintén említettem, az a rengeteg tennivaló, ami ennek az előkészítését megelőzi.
7: Pozitívumként én is a sokkal nagyobb szakmai szabadságot említeném, hogy motiváltabb a gyerekek, és nagy pozitívumként az asszisztensi segítséget is említeném, viszont ugyanezt a negatívumként is, mivel az asszisztensi hálózat kiszámíthatatlansága sok problémát okoz az anyagi források miatt, és további nehézségek még, amit tudnék említeni, hogy a reform inkluzivitást hirdet. A gyakorlatban az inkluzív csapatok, az asszisztensek, gyógypedagógusok finanszírozása állami szinten még mindig akadozik, és ezen kívül még az eszközhiány is sok problémát okoz a kollégáknak, és ezért a tanár kreatívan próbálja megoldani ezeket a problémákat, ami hosszú távon nagyon fárasztó.
8: Még negatívumként esetleg a tankönyv ellátottságot említenénk meg, bár ugye a reform azt is hirdeti, hogy bátran nyúljunk máshoz is, de azért valamilyen szinten egy iránymutatónak, egy eszköznek, tehát igényelnénk azt, hogy legyenek tankönyveink, illetve még negatívumként megemlíteném ezt a bizonytalan állapotot, hogy sok kérdőjel van, és igazából a válaszok még azért néha váratnak magukra.
5: Most beszéljünk néhány általános problémáról, ami így az iskolakezdést érinti. Érdemes megjegyezni azt, hogy az óvodákban egy ilyen végül is reform, ami a állami nevelési programot érinti, ez már 2016 óta megvalósulóban van, és ugye onnan ered az, hogy a célkitűzések, amiket szeretnék, hogy a gyerekek elsajátítsanak, azok az egész 3 évre vonatkoznak, ugyanúgy van ez, ha jól tudom, a ciklusok esetében is, tehát az első ciklus az 1-3 és a második ciklus a 4-5 esetében. És hogyha azokról a problémákról beszélünk, amikről hallhatunk a közéletben, gyakran előjön a tanulás iránti motivációnak a hiánya, vagy hát visszaesés ezen a téren. A tapasztalat mit mutat? Tehát, hogy éreznek-e bármiféle különbséget azok között, a gyerekek között, akik még a reform előtt tanultak, és akik a tantervi reform felvétele után léptek az iskolába?
7: Úgy gondoljuk, hogy ez a legmélyebb és legnehezebben mérhető probléma. A diákok nem nagyon látják a kapcsolatot az iskolai tananyag és a saját életük között, ahol a tanár ezt a kapcsolatot nem tudja tudatosan megteremteni, ott a diák hozzáállása úgy gondoljuk, hogy gyökeresen megváltozhat, és a reform erre teret ad. Ugyanis a hagyományos rendszerben a gyerekek motivációja a jegyekről szól, a félelem, esetleg a megfelelési kényszer, és nehéz, nagyon nehéz ezektől elvonatkoztatni nekünk is, pedagógusoknak, a diákoknak is, de a szülőknek is. Tehát akik ebben nevelődtek, nevelkedtek fel, azok ezektől a nagyon nehezen vonatkoztatnak el. Az új rendszerben azt várja el, hogy a belső kíváncsiság hajtsa a tanulókat, és mivel ő sikerélményre épül, ezért engedjük is hibázni őket, hogy a tanulás ne csak stresszforrás legyen, hanem egy izgalmas rejtvényfejtés, és úgy gondolom, hogy ebben még van hová fejlődnünk.
5: A szülők felé az az ígéret hangzik el a tanterv kidolgozóitól, hogy a valós életre, a valós munkaerőpiacra, a 21. század igényeire készít fel. Mik azok az elemek, illetve azok a készségek, amelyekre áthelyeződik a hangsúly?
7: A legfontosabb az úgynevezett soft skills készségek, tehát a kritikus gondolkodás, probléma megoldás, csapatmunka és kommunikáció. A probléma megoldás az egyik legfontosabb, amire hangsúlyt fektetünk, hogyha valami nem sikerül, akkor hogyan próbálja meg másképp megoldani a tanuló, és a csapatmunka és kommunikáció az, ami nagyon fontos eleme szintén ennek a készségeknek. Együttműködésre serkentsük őket, hogy olyan társaikkal is együtt tudjanak működni, akik esetleg nem feltétlenül a barátaik, a szabadidejüket nem töltik együtt.
8: És hát mindemellett az első ciklusnak nagyon fontos feladata, hogy az alapkészségeket, mint a kommunikációs készség, mint a matematikai készség, vagy a szociális készség, hogy ezeket is fejlesszük. Tehát én azt gondolom, hogy az alsó tagozatnak ez legfőképpen a feladata, hogy aztán majd a következő ciklusra mindezt rá tudják építeni, amit ott kitűzünk céloknak. Tehát ha nincs egy biztos alap, akkor arra nagyon nehéz később építkezni.
5: A reform az nem csak a tantervben ígér változást, hanem hangsúlyossá válik az is, hogy a diákok és a pedagógusok lelki egészsége is hangsúlyossá válik, illetve ezzel együtt az inkluzív oktatás. Ez mennyire vált eddig a pilot szakaszban hangsúlyossá, illetve kivitelezhetővé?
6: Hát egyértelműen hangsúlyossá vált az inkluzív oktatást illetően is, és a gyerekek és a pedagógusok lelki egészségét illetően is hangsúlyt fektett rá a diákokra. Az inklúziót ugye, mint már többször említettük, az asszisztensi munka segít, így könnyebben tudunk haladni az osztállyal, illetve az ő segítségükkel be tudjuk vonni azokat a tanulókat is, akik esetleg hátrányos helyzetűek, vagy valamilyen problémával küzdenek, egészségügyi gondjaik vannak, így inkluzálva tudják elsajátítani azt a tananyagot, ami a minimum az első ciklusban, illetve a reggeli körök, a beszélgetésekkel próbálunk a gyerekek lelki egészsége felé is kis segítséget nyújtani.
8: Iskolánkon bevezettük a közösségfejlesztő aktivitások elnevezésű órát, ahol szintén lehetőség nyílik a tanulók lelki állapotának, érdeklődésének, illetve aktuális szociális kompetenciájának megfelelően foglalkozásokat tervezni, és a boldogság óra is jelen van az iskolánkon 2 éve.
7: Törekszünk arra, hogy a tanulók megtanulják kifejezni érzéseiket, tisztelni a szabályainkat és konfliktusokat kezelni társaikkal.
5: A tananyag elmagyarázásának képessége továbbra is a jó tanár előnye marad, de sokkal fontosabbá válik a tanár azon képessége, hogy megértse a tanuló elméjében a tanulás során lejátszódó folyamatokat, hogyan gondolkodik az adott feladatról, hogyan választ stratégiákat a megoldásához, hogyan hagyja végre a megoldási eljárásokat, és hogyan közelíti meg a hibák felismerését és leküzdését. Tanárként milyen volt az átállás erre? Kellett-e átállás egyáltalán? Mi a saját tapasztalatuk pedagógusként?
7: Ez a legnagyobb paradigmaváltás. Törekszünk arra, hogy ne azt nézzük, hogy jó a végeredmény, hanem hogy jutott el odáig a gyermek. Erre a reflexióra képzésekkel, workshopokkal, és kiemelném, hogy az egymás óráinak látogatásával is, és annak közös elemzésével is igyekszünk felkészülni.
6: A pedagógusnak a személyisége mindig is egy fontos összetevője volt annak, hogy milyen sikert ér el egy-egy diák, vagy egy-egy osztály esetében, mennyire érzi át az egyéni problémákat, mennyire látja azt, hogy milyen lelki állapotban érkezik egy-egy gyerek, melyik az a nap, amikor kicsit be kell csukni a szemét valamelyik gyereket illetően, mert látja rajta, hogy rossz napja van, tehát, hogy ez fél sikernek a kulcsa. Változtatnunk kellett folyamatosan, mivel hogy láttuk, hogy más generációk érkeznek, akikkel már nem tudjuk azt a mennyiségű tananyagot átvenni, illetve nem tudjuk azokat a munkaformákat alkalmazni, amiket régebben. Természetesen, ahogy már az előzőekben is említettem, a régi jóból megtartottuk azt, ami jó, de mindig kellett keresni valami újat, amivel le tudjuk kötni a gyerekek figyelmét, hiszen ők már a mai világban ahhoz vannak szokva, hogy 8 másodpercenként új információt kapnak, tehát nekünk fel kell venni ezt a ritmust, hogy fönntartsuk a figyelmüket. Tehát változtattunk, mert muszáj volt.
5: Mit üzennek azoknak a pedagógus társaiknak, akikre idén szeptemberben vár ez az átállás?
7: Azt üzenném, hogy ne féljenek tőle, bízzanak magukban és a gyerekekben. Főleg azt, hogy nem kell mindent egyszerre tökéletesen csinálni, haladjanak kislépésekben, merjenek segítséget kérni, hiszen az új tanterv szerint a hibázás az nem bűn, hanem tanulási folyamat része, és azt gondolom, hogy megéri, mert a gyerekek mosolya a tanév végén mindennél kárpótolni fog.
8: Talán annyit, hogy tartsanak ki, és bátran merjenek segítséget kérni azokon a fórumokon, amik erre lehetőséget adnak.
6: És igen, ehhez csatlakozó, hogy kérjenek segítséget, mert ha nem is kapnak azonnal válaszokat, a szakemberek azon vannak és azon lesznek, hogy ezeket a megválaszolatlan kérdésekre megkapjuk mi is a feleletet. Illetve keresgéljenek, gyűjtsék az információkat, vegyenek részt szakmai napokon, képzéseken, illetve látogassanak órákat, mert azt hiszem, hogy abból tudunk a legtöbbet meríteni, amikor egy-egy iskolában látogatunk, és onnan tudjuk a legtöbbet elhozni magunkkal.
5: Madarász Zsuzsanna, Nyitrai Tímea és Beke Ágnes, a Komáromi Munka utcai alapiskola tanítói meséltek arról, hogy élik meg pedagógusként a szeptemberben kötelezővé váló tantervi reformot, végül pedig annak járunk utána, hogy mire számíthatnak az intézményvezetők az átállás során. Kérdéseimre Pálinkás Mária, a Munka utcai alapiskola igazgatónője válaszol.
9: Iskolánk a második évben csatlakozott a reformhoz. Lényegében a csatlakozást illetően, hogy mikor is kerüljön erre sor, ez egy közös döntés volt a tantestület részéről, amit a tantestület nagyobb része támogatott, az szólt arról, hogy akkor próbáljunk meg a második évben csatlakozni. Bevallom, hogy volt némi helyzeti előnyünk abból kifolyólag, hogy mielőtt igazgató lettem a Munka utcai alapiskolában, a jelenlegi NIVAM-ban dolgoztam, mint szakmai fejlesztő pedagógus, így mondhatom, hogy ott voltam a reform születésénél a közelben, tehát bizonyos információk hamarabb álltak rendelkezésemre, mint ahogy az a nagy közönséghez eljutott. Még a NIVAM munkatársaként voltunk itt kolléganőmmel bemutatni a tantestületnek, hogy milyen elvek mentén képzelik el a reform megalkotói ennek az egész folyamatnak a megvalósítását, és amikor igazgató lettem, akkor felvázoltam a kollégáknak, hogy ezekből az elképzelésekből, ami mentén a reform halad, mi az, amit az iskolában már régen csinálunk, mert hogy nem várhattunk arra, hogy majd egyszer valaki megmondja, hogy most kell változtatni, hanem ahogy változtak a körülmények, ahogy változtak az igények, akár a társadalmi igények, akár a szülők igényei, illetve legfőképpen a gyerekek igényei, ehhez mindenképpen alkalmazkodni kellett, tehát ezt vázoltam fel a tantestületnek, hogy mi az, ami már nálunk működik, és ezek után volt ez a szavazás azt illetően, hogy akkor mikor is lépjünk be ebbe a folyamatba, és így megcéloztuk, hogy jelentkezzünk a 100 iskola közé, akiknek hirdették a lehetőséget a második körben, amint tudjuk, aztán végül is minden iskola megkapta a lehetőséget, aki szeretett volna a második évben belépni, így tettünk mi is.
5: Ezt követően szeptemberig milyen előkészületek vezettek ahhoz, hogy az új tanévnek a szeptember 1-én megkezdődjön a tanítás az új tanterv szerint?
9: Az egyik érv a korábbi csatlakozáshoz az is volt, hogy a korábban csatlakozó iskoláknak nagyobb szakmai segítséget ígértek, akár a NIVAM, illetve a pedagógus támogató központok részéről, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a segítséggel szeretnénk élni, tehát a tantestület minden tagja elvégezte azt az innovációs képzést, ami az új iskolai program megírásához kapcsolódott, illetve a pedagógus támogató központ ból kaptuk azt a fajta segítséget, hogy megnéztek órákat az iskolában, megnézték, hol vannak azok a lehetőségeink, amelyeken javítani kell, mik azok a dolgok, amik már jól működnek, tehát ezt mind-mind igénybe vettük, és természetesen az állami részről a segítséget, az Gyalávanyi 21 oldalt ugye folyamatosan figyeltük, és így kezdtük felépíteni, végül is egy teljes évünk volt rá, hogy felépítsük az új iskolai programot, és ahogy ezt tettük, végül is folyamatosan volt alkalmunk korrigálni, bizonyos dolgokat kipróbáltunk, amiről van, amiről bebizonyosodott, hogy szuperül fog működni, valamiről talán, hogy még kell rajta némileg finomítani, hogy az éles helyzetben is jól működjön, tehát így fokozatosan elkészült az iskolai programunk, ami picit negatívan érintett minket, hogy mi elhittük azt a szlogent, hogy ez lesz az a reform, ami a tantermet termekben fog megvalósulni, és nem papíron. Hát ehhez képest elég sok adminisztratív terhet ró a kollégákra, illetve az egyik oldalon nagyon jó, hogy hatalmas segédanyag van közrebocsátva, amiből tudunk építkezni, viszont ebben a rengeteg anyagban való tájékozódás is nagyon időigényes, és azt gondolom, hogy ez most azért nagyon nagy teher a pedagógusoknak. Tehát nem elég csak az esetlegesen bevett tantermi szokásaikon változtatni, hanem ezt az adminisztratív részét is meg kell oldani.
5: A támogató intézményeken kívül egy fontos faktor szintén a visszacsatolásnak a lehetősége. Létezik-e ez a lehetőség végül is, hogy a fejlesztők, akár a szaktárca fejlesztői irányába tudjanak visszacsatolást nyújtani azzal kapcsolatban, hogy mi az, amiben még igazításra szorul a reform azelőtt, hogy kötelezővé válna az egész országban?
9: Tehát leginkább ugye, amikor elkészültek a követelményrendszer megfogalmazása, ugye a köztudatban a Vikonov és standardi kifejezésről beszélünk, akkor volt lehetőség ezeket véleményezni. Sajnos nem állt rendelkezésre túl hosszú idő a véleményezésre, illetve az időzítés is egy kicsit rossz volt, mivel karácsony előtt jelent meg ennek a lehetősége. Sajnos úgy tudom, nem sokan éltek a lehetőséggel, hogy hozzászóljanak a készülő standardokhoz, és azóta pedig a különböző szakmai fórumokon kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy elmondjuk, hogy mi az, amit úgy látunk, hogy tud működni a gyakorlatban, mi az, ami problémákat okoz. Ugye tavaly iskolánk adott otthont az EdukaFest rendezvény egyik helyszínét, tehát mi biztosítottuk, ahol pódiumbeszélgetés, órabemutatók, szakmai megbeszélések mind-mind jelen voltak, és itt egyrészt a gyakorló pedagógusok voltak jelen, de ugyanakkor az egyetemek képviselői, illetve a NIVAM munkatársai a különböző területekről, ahol volt alkalmunk ezeket a visszajelzéseket megadni, és amire minden fórumot kihasználunk, az a visszajelzés, hogy az, amit a reform vár egy pedagógustól, hogy differenciáltan tanítson, hogy vegye igénybe a sajátos nevelési igényeket, hogy a különböző igényeknek megfelelően különböző típusú feladatokkal készüljön, azt a jelenlegi 23 órás heti tanítási óra kötelezettség mellett ez kivitelezhetetlen. Tehát elsősorban ahhoz, hogyha azt akarjuk elérni, hogy a pedagógusok ne meneküljenek el a pályán, akkor ezen a kötelező tanítási óraszámon feltétlenül változtatni kell, természetesen a csökkentés irányában, akkor tudunk nagyobb eséllyel megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Enélkül sajnos egy picit úgy néz ki, hogy állandóan futunk magunk után, hogy időben győzzük azokat a feladatokat, amik egyébként is hozzájárulnak egy iskola életéhez, reformmal vagy anélkül.
5: Mielőtt tovább lépnénk a valóság megbeszélése kapcsán, a teljes képhez úgy vélem, hogy hozzátartozik az, hogy egy kicsit az arányokról beszéljünk. Hány fős, tehát hány diák tanul az intézményünkben, és ezek közül hány diák az, akiket érint az új tanterv szerinti oktatás?
9: Iskolán 9 év folyamában jelenleg 435 tanuló tanul. Ugye, mivel második évben vagyunk a reformban, értelemszerűen jelenleg az elsőseink és másodikosaink tanulnak az új rendszerben, tehát mintegy 100 gyereket érint ez az új rendszer, de ahogy említésre került már, előzőekben is változtattunk a módszereinken, a munkaformákon, amiket alkalmazunk, tehát nem mondhatom, hogy csak ez a 2 év folyam tanul azt szerint, tehát a reform elveit, amit a régi rendszerbe be lehet iktatni, azt már beiktattuk a felsőbb év folyamokban is. Itt kiemelném például a közösségfejlesztő aktivitások órát, amelynek az a célja, hogy a tanulók szociális kompetenciáit fejlessze, illetve hogy ezt az iskolai együttélést, ebben a mini társadalomban való működést a lehető legkönnyebbé tegye a gyerekek számára.
5: Igen, ami még ezeket a szervezési kérdéseket illeti, ott ugye felmerül a reform kapcsán, végül is nem a nagyiskoláknál kérdés ez, de azért a rendkedvéért térjünk ki a ciklusoknak az átalakítására, tehát az eddigi 1-4-5-9 felosztás most 3 ciklusra alakul át, 1-3-4-5-6-9. Egy nagyobb iskolában ez okoz-e bármiféle nehézséget a vezetés számára?
9: Azt gondolom, hogy a nagyobb iskolánkban nagyobb negatív hatásra nem számítunk ezen a téren. Lényegében itt is egyfajta kozmetikázásra került sor, mert hogy régebben is a negyedikesekkel már egy picit próbáltuk őket felkészíteni a felső tagozatos életre, ötödikeseket próbáltuk úgy kezelni, hogy még nemrég alsó tagozatosok voltak, tehát ez az átmeneti 2 év folyam egyébként is létezett, de most hivatalosan teret kapott. Nálunk próbáljuk ezt úgy szervezni, hogy már a felső tagozatosok eddig is bizonyos tantárgyakat, például matematikát vagy szlovák nyelvet tanítottak az alsó tagozaton, illetve az alsó tagozatos kollégák főleg a nevelési tárgyakban besegítenek a felső tagozaton, tehát ez a fajta átjárás már működött eddig is, most egy picit nagyobb figyelmet kell majd kapjon, de azt gondolom, hogy úgy tud jól működni, hogyha egy jól bevált első ciklusos osztályfőnök tovább tudja vinni az osztályát, ahová már betanítanak a felső tagozatos kollégák a második ciklusban, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó alap lehet a harmadik ciklus megkezdéséhez, ahol szerintem majd a leginkább lesznek láthatóak a reform által megkövetelt változások. Tehát ahogy itt a kollégáim is elmondták, az első ciklusban van talán legkevésbé jelen látványos módon ez a változás, ami majd a következő ciklusokban fog erősödni.
5: Most néhány kísérő jelenségéről beszélgetnénk a reformnak, és visszautalnék egy tavalyi beszélgetésünkre, amikor a tanévzáró ankét keretein belül kérdeztem önt. Ebben említette, hogy az iskola része a DigiEdu projektnek is, amely a tantervi reformnak is a részét képezi. Milyen lehetőséget nyújt a projekt részesének lenni a gyakorlatban?
9: Azóta, a beszélgetés óta szinte minden megvalósult abból, amit a DigiEdu projekt kínál, tehát rengeteg segédeszközzel gazdagodtak az intézmények, számítógépekről beszélünk, amiből egy teljes számítógépes szaktantermet tudtunk megújítani, interaktív panelek érkeztek, nyomtató, 3D nyomtató, tehát ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kicsit a technika útján is fejlődni tudjon az iskola. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is egészen jól állunk, mivel a tantestület nagy része ugyancsak nyitott a technikai lehetőségek irányában, tehát sokat segítenek ezek az eszközök, akár a felkészülésben, akár az óravezetésben, és most a napokban került beszerelésre végül is az új internet, ami nagyobb sebességű adatátvitelt ígér. Erről még nem tudok beszámolni, mivel 2 napja áll rendelkezésre, tehát most próbáljuk összerendezni a régi rendszert az új rendszerrel, hogy minden működjön. Természetesen az átállás nem zökkenőmentes, de próbáljuk oldani a dolgokat.
5: Ugyanebben a már említett beszélgetésben szó esett a tankönyv hiányról is, amelyben azt említette, hogy az új reformhoz illő konkrét magyar nyelvű tankönyvekre nem számíthatnak, és a kiadók azt jelezték, hogy ezek nincsenek is tervben. Változott-e valami azóta?
9: Hát az első körben, ahogy a minisztériumi lista megjelent, hogy most már a minisztérium fogja intézni a közbeszerzéseket, és hogy lehet tankönyveket választani, bizony nagyon silány volt a kínálata a magyar iskolák tekintetében. Még ugye ez az engedélyeztetési eljárás is viszonylag hosszadalmas, tehát olyan tankönyvek sem voltak a listán, amikről már tudtuk, hogy megjelentek magyar nyelven, tehát egyelőre kíváncsian várjuk, hogy hogyan fogunk tovább boldogulni, tehát azt a pénzmennyiséget, vagy ugye ezen a listán nem is pénzben voltak kifejezve, hanem pontokban, ezt sajnos nem tudtuk elkölteni, mert hogy nem volt annyi magyar nyelvű tankönyv választásának a lehetősége adott. Ígérik, hogy ez a lista folyamatosan bővülni fog, úgyhogy egyelőre kíváncsian várjuk, és bízunk benne, hogy a jövendő elsőseink majd nem kerülnek abba a helyzetbe, helyzetben, mint a 2008-as reformnál, hogy voltak évfolyamok, amelyek hosszú évekig tankönyv nélkül dolgoztak. Annyiból nem tragikus a történet, hogy most már végre bekerült a köztudatba az, hogy az iskolában nem a tankönyvet kell megtanítani, hanem a követelményrendszernek kell megfelelni, és a tankönyv csak egy eszköz ehhez, és mivel a reformadta lehetőségekben benne van, hogy más forrásanyagokkal is lehet dolgozni, akkor végül is megoldható, csak megint szükség van a pedagógus kreativitására, idejére, ami ugye természetesen plusz energiákat kíván a pedagógusoktól, és már ez a sokadik zsák, amiben még mindig a pedagógusnak kell megfelelni, elcipelni azt a bizonyos zsákot, úgyhogy azért örülnénk, hogyha megoldódna ez a téma.
5: Azokról a terhekről, amik a pedagógusokra hárolnak, azokról már beszéltünk, viszont az is érdekelne, hogy iskolaigazgatóként mi a tapasztalat, hogy viseli a hétköznapokat ebben az új rendszerben, úgymond.
9: Ugye ahhoz, hogy koordinálni tudjuk az iskolában ezeket a folyamatokat, akkor az azt jelenti, hogy az igazgatónak képben kell lennie a lehetőségekről, tehát elsőként kell lehetőleg megismerkedni az újonnan megjelent forrásanyagokkal, a lehetőségekkel, figyelni a minisztérium kiírásait, mi az, amire lehet pályázni, mi az, amire lehet jelentkezni. Tehát azt gondolom, hogy időben itt is nagyon nagy az a teher, ami az intézményvezetőkre nehezedik, illetve ott van a másik oldalon az a súly, hogy főleg egy nagyobb számú tantestület esetében biztosan nem mindenkinek egyforma a hozzáállása a reform hozta változásokhoz, tehát kell tudni motiválni a csapatot, irányítani a folyamatokat, lehetőleg ellenőrizni a folyamatokat, de azt gondolom, hogy az igazgatók ideje is véges, tehát sajnos jelenleg, hogy a kurikuláris reform mellé még egy nagy csomag törvényi változás is színre került, akkor azt gondolom, hogy a jelenlegi iskolaigazgatóknak egyáltalán nem irigylésre méltó a helyzete.
5: Tehát, hogyha összefoglalnánk az eddigi tapasztalatokat,

0: szerepeket át tudták venni a dolgozó szülőktől. Sok a Csonka család, a Mozaik család, tehát nagyon fontos, hogy ezen a téren is tényleg tegyünk a gyerekek lelki egészségéért, illetve hogy valóban ezeket a szociális kompetenciákat tudatosan fejlesztjük. Ugye erre szintén a karakter és jellemnevelés ad teret az új állami oktatási programban. Kicsit meg is előztük a Reform 1-es követelményeit, hiszen a reggeli köröknek hasonló a küldetése, mint ami az általunk már egy évvel korábban bevezetett közösségfejlesztő aktivitások órán. Úgyhogy ez is egy picit visszajelzés számunkra, hogy valószínűleg jó az az irány, amit intézményként kitűztünk magunk elé, hogyha az állami oktatási program is ebben az irányban mozdul el. Tehát negatívumként mindenképpen ezt a megnövekedett adminisztrációs terhet ezt el kell mondanunk, illetve azzal, hogy korábban léptünk be a reformba, talán még a reform megalkotói sem tudtak minden felmerült kérdésre válaszolni, ami ugye addig, amíg a programpapíron volt, addig nem derültek ki bizonyos buktatók, tehát volt, amikor várnunk kellett információra, nem tudtuk hogyan tovább. Ez most a jelenleg becsatlakozóknak már egy előny, hogy mostanra kikristályosodtak a dolgok, most tavasztal kerültek javításra, ugye a standardokban azok a dolgok, amelyek esetleg nem voltak egyértelműek, vagy nem voltak egységesen megfogalmazva az egyes tantárgyakra, tehát a most belépőknek ilyen szempontból már könnyebb dolguk van, és ahogy a kolléganőim is említették, tehát azt gondolom, hogy a pedagógusok felkészültek arra, hogy más módon tanítsanak, máshova helyezzék a fókuszt, az adminisztratív feladatok az, amelyeket kevésbé szeretünk itt az iskolában, de hát ezt meg úgy kezeljük, hogy ez egy szükséges rossz, ami hozzátartozik ehhez a folyamathoz, mert nem attól lesz egy iskola jó iskola, hogy jó iskola programot írtak, hanem attól, hogy mi történik az osztályban, mi történik a gyerekekkel, és mi próbálunk erre fókuszálni, hogy elsősorban ott teljesítsünk jól.
1: 2026. szeptemberétől válik kötelezővé országszerte az új tanterv szerinti oktatás alapiskoláinkban. Mivel jár ez a gyakorlatban, milyen a pilotiskolák tapasztalata, természetes folyamatról vagy papíralapú elvárásról van-e szó? A Jó Szóval Oktasd mai adásában a Komáromi Munka utcai alapiskolába látogattunk el, ahol már második éve tanítanak az új tanterv szerint. Megszólaltak az iskola másodikos tanulói, Madarás Zsuzsanna, Nyitrai Tímea és Beke Ágnes pedagógusok, valamint Pálinkás Mária az iskola igazgatója. Zsabka Levente hangmester kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, Gazsik Viktóriát, a műsor szerkesztőjét hallották, további szép napot, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovák Nemzeti Párt feltételekkel támogatja a jövő évi költségvetést. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hűség miatt Magyarországon. 40 fokhoz közelít a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Az SNS közölte, nem támogatja a 2027-es állami költségvetést, ha a koalíciós partnerek nem fogadják el javaslatát a 90 év feletti nyugdíjasok járandóságának emeléséről. A Nemzeti Párt azt szeretné, hogy minden 90 évnél idősebb nyugdíjas legalább a minimális

0: nyugdíj kétszeresét, vagyis közel 900 eurót kapjon havonta, függetlenül attól, mekkora nyugdíjat állapítottak meg számára korábban. Szlovákiában mintegy 26.090 év feletti nyugdíjas él, átlagos havi nyugdíjuk jelenleg körülbelül 560 euró. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok két kérdésről dönthetnek. Megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelységek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandólag helyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt, amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól 4 napon át harmadfokú, úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több tízezer résztvevőre számítanak. Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo rakétákkal csapást mért az oroszországi Volgográdban működő Titan Barikádi fegyvergyárra, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közlése szerint a támadás után tűz ütött ki az üzemben, ahol tüzérségi rendszereket és rakétatechnikai alkatrészeket gyártanak. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy a létesítmény megrongálódott és legalább 10 megsérültek. Az ukrán biztonsági szolgálat emellett arról is beszámolt, hogy drónjai ismét támadást hajtottak végre egy fontos orosz olajszállító állomás ellen a Vlagyimiri régióban. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
1: Időjárás.
0: Napos az idő, trópusi meleg van, a hőmérsékleti maximum 39 fok körül alakul, éjszaka 25 és 19 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben a mainál is melegebb lesz, 32 és 40 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Tanyon a Komárom felé vezető oldalon. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy sem utasokat, sem állatokat ne hagyjanak a gépkocsiban. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Slágerlöket. A délutáni társad. Urbán Csongor.
2: Üdv a slágerlöket fedélzetén, június utolsó hétvégébe fordultunk, a forróság itt van a nyakunkon, és ilyenkor valahogy mindig minden jobban szól, hiszen itt a nyár startoltak a programok, koncertek, meg a dalok is, amelyekből később simán lehet egy egész évszak emléke. A Budapest felé figyelünk elsőként, hiszen a Durán Durán 14 év után tér vissza, ráadásul a kompakt diszkósok is nagy visszatérés előtt állnak ugyanazon a színpadon. Pozsony felül aztán a Scorpions is megérkezik az éterbe, a határmenti mozik műsorával együtt, közben program és Elon Musk féle tech újdonságokról is hallhatsz.

Ága, te meg én itt a slágerlöketben. Nem véletlen, hogy velük indítunk, hiszen ők is egy nagy visszatérés előtt állnak. 8 év kihagyás után eredeti felállásban állnak újra színpadra, ráadásul nem is akárhol. Holnap este a Paplászló Budapest Sportarénában, a Durán Durán előtt. Június 28-án 20 órától a slágerlöket mai kiemelt zenekara a Durán Durán 14 év után jön vissza Budapestre, a történetük pedig még Birminghamben indult 1978-ban. A nevüket a Barbarella című skifi egyik figurájából kölcsönözték, az első igazán fontos helyük pedig a Rum Runner Club volt. Próbáltak, ott felléptek, és hát közben dolgoztak is vendéglátósként, azért az elég durva lehetett. Innen jutottak el odáig, hogy Simon Lee Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor és Roger Taylor felállásában a 80-as évek egyik legnagyobb pop-rock zenekarává váltak. És nem, a három Taylor nem rokon, csak a pop történelem hozta össze így őket. A nagy ugrást aztán az MTV korszak jelentette nekik, a Rio, a Hungry Like the Wolf és a Save a Prayer mellé zseniális videoklippek is készültek. Ezeket a videófelvételeket akkoriban az emberek külön eseményként nézték, hisz színesek voltak tele egzotikus jelenetekkel, és a Durán Durán nagyon korán ráérzett, hogy a popzenét már látni is szeretné a közönség. Ez hozta el azt az óriási 80-as évekbeli rajongó tábort számukra, amikor Fab Five-ként emlegették őket, Diana Hercegné is rajongott értük, később pedig jöttek a Grammy-k, brit díjak, több mint 100 millió eladott lemez és a Rock and Roll Hall of Fame. Közben az ő történetükben is volt bőven mellékvágány és törés is. 1985-ben még James Bond főcímdalt vittek az amerikai lista élére, a View to Kill-lel, a 90-es évek elején viszont már egészen más hangon kellett megszólalniuk. Ebből a késői korszakból jött az Ordinary World, Simon Lee Bon egyik elveszített barátja, David Miles emléke is ott van mögötte, és talán itt érkeztek meg a felnőttesebb emberi boldalra. Holnap Budapesten biztos jönnek majd a nagy slágereik is, mi viszont most ezzel a csendesebb, erősebb dallal zárjuk a Durán Durán sztorit.

MySpace újdonságát hallhattad a Hét Csúszót a Pátria Rádió összes frekvenciáján szuper délután neked. A hétvégére szerintem te is eljutottál oda, hogy jó lenne inkább kimozdulni, levegőt venni, és nem még egy estét otthon végig görgetni a telefonunkon. Hát június utolsó hétvégén erre Felvidéken is van bőven lehetőség. Gellén például ma délután 3-tól már búcsút rendeztek, indultan a focival, gyermekprogramokkal, kisvonattal, körhintával, este pedig jönnek a fellépők, Soltész Rezső, Raiders, LL Junior, éjfélkor Lamen Prala, utána pedig Metzger, Viki és New Week DJ-k, az est házigazdája pedig DJ Kopi, szerintem itt mindenki megtalálja a neki tetsző zenét. Közben pedig zajlanak a kenyheci napok is, ott már reggeltől startolt a családi vonal, gyermekprogramok, játékok, vízi attrakció, főzőverseny, rendőrségi bemutató, este pedig Nagy Feru és a Beatrice áll a színpadra. A belépés ide teljesen ingyenes, ami manapság azért nem mellékes információ. Vasárnapra is marad egy jó színházi irány, Nagy Tárkányban a Kassai Tália Színház hozza Laszkvi János Milyenek a Magyarok című zenés színdarabját. Ez szabadtéren lesz este 20:30-tól, itt is díjtalan belépéssel. Tőlünk pedig díjtalanul kapod a legjobb nyári újdonságokat itt a Pátria Rádióban. Állok és Kali Dive Into Me-je hozza most a könnyed elektronikus dub.

Justin Bieber is visszatért, a Speed Demon szólt itt a slágerlöket, Ben Bieber ezzel a dallal már mozgékonyabb oldalát mutatja. Visszatért talán egy picit a gyökerekhez, a tech világban is gyorsan történik minden, ha már 2026, főleg manapság is eddig az Apple volt az, aki nagyon óvatosan nyúlt a fejlesztésekhez, de nem volt ám ez mindig így, és most változás jöhet a régi, izgalmasabb irány felé.

üzleti stabilitása. Ez hozta a hatalmas növekedést is, de közben sokan érzik úgy, hogy a régi Apple-féle dizájn merészség visszahúzódott a fejlődéssel együtt. Steve Jobs idején más volt a helyzet, Johnny Ive formatervező csapata nem egyszerűen szépítgette ezeket a kész termékeket, komoly beleszólása volt abba, merre menjen az iMac, az iPod, vagy mondjuk az iPhone, ami a zsebedben van, vagy volt, mert most már más tervezi őket. Jobs egyszer lényegében azt mondta, rajta kívül Ive-nak van a legnagyobb operatív hatalma a cégnél, Jobs életrajzi filmjében is látható.

készülékek belső logikáját. Az első nagy próba pedig a hajlítható iPhone lehet, ami a pletykák szerint nem egyszerűen lemásolná a Samsung foldjait, különleges képességekkel érkezhet szeptemberben. Ha Ternus tényleg visszaadja a tervezők súlyát, hát akkor nem csak egy új iPhone jön, az már a korszakváltás időszaka az Apple-nél. A végére pedig jön a cím, ami Cupertinóban is jól mutatna a falon szerintem. Don't be shy, térjetek vissza a régi kísérletezős Apple érához. Mi pedig visszatérünk 2023-ban a Tiestósokkal, ez a Don't be shy.

0: micsoda dal, Chris the Sarandi Good Old Days a szót itt a slágerlöketben, és ha már azok a régi szép idők, nyáron a mozi még mindig az egyik legjobb menekülő út szerintem. Kint brutálisan meleg van, 36-40 fokok, bent viszont sötét terem vár klímával, kényelmes székekkel, másfél-két órára pedig jöhet szerintem egy könnyű sztori, amit nem is kell nagyon túl gondolnod. Ilyen a francia újdonság a Bal Szerencse akcióban, amit a remek határmenti mozikban már át is élhetsz.
1: Jó napot, Serge Martin vagyok, bocsánat, a reptér nagyobb, mint hittem.
2: Jöjjön, uram!
1: Miért visztek el?
3: Ez ő, hasonlítanak, nem?
1: Egyértelműen. De mi ez az egész? Meg örültek?
3: Maga Thierry Durand de Solilès.
4: Áttörés a Durand de Solilès ügyben. Olaszországban letartóztattak egy férfit, ő lehet a négyszeres gyilkosság főgyanúsítottja.
1: Ez tévedés, értse meg, tévedés!
3: Ugyan, bűzlik az egész.
5: Nagyon ajánlom, hogy ő legyen az, mert ha nem ő az, a következő nyomozások az Isten háta mögött lesz a semmi közepén.
1: Egész életemben féltem és mentegetőztem. Többé nem hátrálok meg.
5: Mi ez az őrület, hé?
6: Nem gondoltam, hogy ez lesz belőle. Bal Szerencse akcióban.
5: Az őrületbe kerget a béna megérzéseivel.
0: A film egyáltalán nem hosszú, csak 90 perc, ráadásul magyar szinkronnal nézheted, rendezője és főszereplője egyben Gerard Jugnó, őt sokan a kóristák világából is ismerhetik, most pedig Serge Martint alakítja egy békés nyugdíjast, mint hallhattad, akinek egy teljes félreértés borítja fel az életét, hiszen összetévesztették Franciaország egyik legkeresettebb bűnözőjével, és le is tartóztatják. A helyzet amúgy azért működik vígjátéként szuper módon, mert Serge nem valami nagy dumás akció figura, ő csak egy egyszerű nyugdíjas férfi, aki rosszkor kerül rossz helyre, és ez adja az egésznek azt a vígjátékszerűséget. Szerintem érdemes hétvégén beülni rá, tökéletes választás lehet egyedül is, vagy akár családdal. Ahogy zeneileg is Robin Schulz friss újdonsága, a Better Times, a címe a Serge Martinnak is szól.

hallotta ezt a dalt, már is egy fokkal hűsítőbb ez a nyári délután. A Smoke címből kiindulva pedig most átlépünk egy másik füstös zenei világba, hisz a Scorpions kedden este Pozsonyban lép fel. Június 30-án 20 órától csípheted el őket a pozsonyi Tiposz Arénában a 60 éves jubileumi turnéjuk részeként. Röviden róluk pár szó, egy német rockzenekarról beszélünk, Hannoverből indultak, már a több mint 100 millió eladott lemeznél tart a csapat. Amúgy bennük volt mindig egy ilyen világjáró lendület, a 80-as évek végén már a szovjet Leningrádban is teltházas koncerteket adtak, később Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is játszottak, ők tényleg vitték a nyugati rockot olyan helyekre is, ahol ez akkoriban nem volt magától értetődő. Nekünk magyaroknak viszont van egy külön kapcsolódási pontunk is hozzájuk. 1995-ben White Dove címmel dolgozták fel az Omega Gyöngyhajú Lány című dalát. A dallam 100%-ig ismerős, csak közben egy angol nyelvű rockballada lett belőle, béke üzenettel. Ezt hallod most itt a Slágerlöketben.

Egy napfényesebb váltás a Scorpionsosok White Dove-ja után, Álvaro Soler és a Regalo szólt itt a Slágerlökedben. A Regalo ugye ajándékot jelent, így a mai adás végére még van egy utolsó csomagunk. Elon Musk körül most megint ízik a levegő, mondjuk nála sosem az történik, hogy csendben letelik a hét. A SpaceX tőzsdei bevezetése gyanánt júniusban rövid időre a világ első billiómosaként kezdték emlegetni, vagyis 1 000 milliárd dollár fölé becsülték a vagyonát. Hát ekkora vagyonnál már tuti, nem kell nézni az autófogyasztását. Aztán azért jött a pici kihozanodás, a SpaceX részvények kezdeti eufóriája után visszaestek, Musk vagyona pedig újra az 1 000 milliárdos határ alá csúszott egy picit, nagyjából 957 milliárd dollár környékére. Na nehéz őt sajnálni, főleg úgy, hogy még így is torony magasan a világ leggazdagabb embere. A lényeg viszont nem csak a vagyonlista, Musk birodalmában ma már nem csak a Tesla az egyetlen főszereplő, a SpaceX lett az igazi pénzügyi motor, miközben ott van mellette az X közösségi oldal, az AI tervei, meg a robottaxi ígéretek, Marsálom is van, ha jól emlékszem, és minden más nem hétköznapi dolog. Hát lehet rajta nevetni, de azt el kell ismerned, kevés ember van, aki egyszerre ekkora tempóban mozgat autóipart, tűripart, közösségi médiát, és hát most már mesterséges intelligenciát is. Én viszont már nem elemzek ki semmit, hiszen a Slágerlöket végéhez közeledünk, de azt még elmondom, hogy bármikor kérhetsz dalt, a csongor.urbánkukac.stvr.sk éjjel-nappal várja az üzeneteket. A végére pedig egy rövid tisztelgés Avicii előtt. A Forever Yours indul hamarosan, ami az ő félkész dala volt Sandro Cavazzával. 2016-ban már játszotta is élő fellépésein, de teljesen végleges, hivatalos saját verzióként sosem jelent meg életében. Kaigo később Sandro Cavazzával fejezte be tributeként, és pont ettől érzékeny a dal. Közben tavaly kijött az Avicii posztumusz verzió is, de az énekes Cavazza jelezte, ezt nem támogatja, mert Tim nem volt vele teljesen kész. Kaigo változatában viszont otthon Avicii dallamvilága, szerintem csodás emlékezés, és ezzel köszönök el tőled ma. Szép nyarat, jó pihit, sok jó bulit kívánok, bye bye, ciao ciao, szia szia!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovák Nemzeti Párt feltételekkel támogatja a jövő évi költségvetést. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a hőség miatt Magyarországon. 40 fokhoz közelít a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Az SNS közölte, nem támogatja a 2027-es állami költségvetést, ha a koalíciós partnerek nem fogadják el javaslatát a 90 év feletti nyugdíjasok járandóságának emeléséről. A Nemzeti Párt azt szeretné, hogy minden 90 évnél idősebb nyugdíjas legalább a minimál nyugdíj kétszeresét, vagyis közel 900 eurót kapjon havonta, függetlenül attól, mekkora nyugdíjat állapítottak meg számára korábban. Szlovákiában mintegy 26 ezer 90 év feletti nyugdíjas él, átlagos havi nyugdíjuk jelenleg körülbelül 560 euró. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok két kérdésről dönthetnek, megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelységek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandólag helyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt

0: amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól 4 napon át harmadfokú úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több 10000 résztvevőre számítanak. Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo rakétákkal csapást mért az oroszországi Volgográdban működő Titan Barikádi fegyvergyárra, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Közlése szerint a támadás után tűz ütött ki az üzemben, ahol tüzérségi rendszereket és rakétatechnikai alkatrészeket gyártanak. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy a létesítmény megrongálódott és legalább 10 megsérültek. Az ukrán biztonsági szolgálat emellett arról is beszámolt, hogy drónjai ismét támadást hajtottak végre egy fontos orosz olajszállító állomás ellen a Vlagyimiri régióban. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 km-es sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben.
1: Időjárás.
0: Napos az idő, trópusi meleg van, a hőmérsékleti maximum 39 fok körül alakul, éjszaka 25 és 19 fok közé hűl le a levegő, holnap napközben a mainál is melegebb lesz, 32 és 40 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak a Lanfranconi hídon, a Szitjina alagút felé vezető oldalon, egy sáv nem járható. A rendőrség figyelmezteti az autósokat, hogy a rendkívüli melegben figyeljenek oda, hogy senkit, se utasokat, se állatokat ne hagyjanak a lezárt autóban. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A Kent Heat az egyik legismertebb amerikai blues és boogie rock zenekar, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. A 60-as évek blues reneszánszának fontos szereplője volt, és sokat tettek azért, hogy a hagyományos amerikai blues új közönséghez is eljusson. Az együttest Ellen Wilson énekes, gitáros, harmonikás és Bob Hyde énekes fúvolás alapították, akik mindketten egyben dalszerzők is. A nevüket Tommy Johnson, amerikai Delta Blues zenész 1928-ban komponált Kent Heat Blues című dala illette. További tagok Charles Westin, szólógitáros, Larry Taylor, basszusgitáros és Adolfo de la Parra, mexikói dobos. Ez volt a Kent Heat talán legjobb formációja. Az első albumuk 1967-ben jelent meg különösebb feltűnés nélkül. Még ez évben a Monterey Pop Fesztiválon való részvétel jelentette az áttörést. 68-ban már európai turnén vettek részt, majd a 69-ben megrendezett Woodstocki fesztiválon már óriási sikerük volt, és 1970-ben felléptek a Whitesigeti fesztiválon is. Legismertebb dalaik, melyek műsorunkban is elhangzanak, a hippi korszak himnuszaivá váltak. 5 jellegzetes Kent Heat felvétel következik.

Ellen Wilson kiváló harmonikás és énekes volt, aki 1970-ben, mindössze 27 évesen, kábítószer túladagolásban elhunyt. S ez komoly törést jelentett a zenekar életében. Ma már egyedül Adolfo de la Parra dobos, az egyetlen eredeti tagja a Kent Heat zenekarnak. 1981-ben, 38 évesen, heroin túladagolásban meghalt Bob Hyde énekes is. Halálát válságként élte meg a zenekar. Tiszteletére még ez évben kiadták a Don't Forget to Boogie című albumot. Később együtt dolgoztak a bluesikon John Lee Hookerrel is. Közös albumuk, a Hooker and Heat, ma már blues klasszikusnak számít. 2009-ben részt vettek a Woodstocki Fesztivál 40. évfordulóján rendezett Heroes of Woodstock Touron. A Kent Heat zenéje a hagyományos blues, a boogie-woogie és a pszichedelikus rock elemeit ötvözte, gyakran hosszú improvizációkkal tűzdelve, melynek ékes példája a most következő 20 perces kompozíció.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Kent Hét együttes felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván önöknek Kubányi Péter hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc. FM 89,6.
2: A kormányfő nem látja értelmét, hogy a jövő évi költségvetésről való szavazáskor bizalmi szavazást is kérjen. Az SNS feltételekkel támogatja a jövő évi költségvetést. Volgográdi fegyvergyárra mért csapást az ukrán hadsereg. Holnap is rendkívül meleg lesz, 40 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. Robert Fico miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy a jövő évi állami költségvetés parlamenti elfogadását összekapcsolják a kormány iránti bizalmi szavazással. A Szombati Párbeszédek című rádióműsorban úgy fogalmazott, a koalíció számára a költségvetés elfogadása elsődleges cél, és senki sem érdekelt az ideiglenes költségvetési gazdálkodásban. Fico arról is beszélt, hogy ha az SNS és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között nem születik megegyezés, akkor személycserére kerülhet sor. Hozzátette, Tarabát szakmailag felkészült miniszternek tartja, ugyanakkor a tárca az SNS felelősségi körébe tartozik. Az SNS közölte nem támogatja a 2027-es állami költségvetést, ha a koalíciós partnerek nem fogadják el javaslatát a 90 év feletti nyugdíjasok járandóságának emeléséről. A Nemzeti Párt azt szeretné, hogy minden 90 évnél idősebb nyugdíjas legalább a minimál nyugdíj kétszeresét, vagyis közel 900 eurót kapjon havonta, függetlenül attól, mekkora nyugdíjat állapítottak meg számára korábban. Szlovákiában mintegy 26 ezer 90 év feletti nyugdíjas él, átlagos havi nyugdíjuk jelenleg körülbelül 560 euró. Szlovákia mentőcsapatot küld a földrengés sújtotta Venezuelába, jelentette be Matúš Suta Estok belügyminiszter. A 15 tűzoltóból, 4 kutyavezetőből és 2 mentőkutyából álló egység vasárnap indul útnak mintegy 2 tonna speciális felszereléssel. Egy hét múlva országos népszavazást tartanak Szlovákiában. A választópolgárok 2 kérdésről dönthetnek. Megszűnjön-e az egyes közjogi méltóságok, köztük a miniszterelnök életjáradéka, illetve állítsák-e vissza a különleges ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget. A szavazóhelységek reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva. Azok, akik nem állandólag helyükön szeretnének szavazni, július 3-áig személyesen kérhetnek szavazói igazolványt, amellyel az ország bármelyik szavazókörzetében leadhatják voksukat. A külföldi levélszavazásra több mint 8000-en regisztráltak, köztük a legtöbben Csehországból. A hétvégi rendkívüli hőség miatt késésekre kell számítani a szlovák vasúti közlekedésben. A vasúttársaság biztonsági okokból csökkentette a vonatok sebességét azokon a területeken, ahol harmadfokú hőségriadó van érvényben, mivel a nagy melegben a sínek kitágulhatnak, sőt akár el is deformálódhatnak. A Pozsony és Komárom közötti vasútvonalon szombattól hétfőig óránként legfeljebb 50 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a szerelvények, ezért 15-40 perces késések várhatók. A rendkívüli hőség a közúti közlekedésben is okozhat problémákat, mivel az aszfalt burkolat is károsodhat a 38 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletben. Az amerikai hadsereg légicsapásokat hajtott végre iráni rakéta és drónraktárak, valamint partmenti radarállomások ellen, válaszul egy kereskedelmi hajót ért dróntámadásra a Hormuzi szoros térségében. Washington szerint a Szingapúr zászlaja alatt közlekedő teherhajót Irán támadta meg, ami megsértette a két ország közötti tűzszünetet és veszélyeztette a nemzetközi hajózást. Donald Trump a történteket a megállapodás súlyos megszegésének nevezte, míg Teherán visszautasította a vádakat és azt állította, hogy a Hormuzi szoros ellenőrzése Irán szuverén joga. Az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy amerikai célpontokat támadott meg a Perzsa-öböl térségében, válaszul az Egyesült Államok iráni területek elleni légicsapásaira. A közlemény szerint amennyiben újabb amerikai támadás történik, Irán a mostaninál is kiterjedtebb katonai választ ad. Az amerikai hadsereg pénteken közölte, hogy iráni célpontokat támadott, miután Teheránt tette felelőssé egy kereskedelmi hajó elleni támadásért a Hormuzi szorosban. Izrael és Libanon amerikai közvetítéssel keretmegállapodást kötött, amelynek célja a tartós béke és a biztonság megteremtése a két ország között. A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg megkezdheti kivonulását Dél-Libanon egyes térségeiből, amennyiben a Hezbollah beszünteti az Izrael elleni támadásokat és kivonja fegyvereseit a térségből. A felek biztonsági övezet létrehozásáról is megállapodtak, ahol a libanoni hadsereg venni át az ellenőrzést. A Hezbollah ugyanakkor nem részese a megállapodásnak, ezért egyelőre kérdéses, hogy betartja-e a tűzszünet feltételeit. A megszállt Krímfélsziget orosz hatóságai rendkívüli állapotot hirdettek a fokozódó ukrán légitámadások miatt. A támadások nyomán üzemanyaghiány és áramkimaradások alakultak ki, miután az ukrán hadsereg logisztikai útvonalakat és olajipari létesítményeket vett célba. Az orosz vezetés szerint a rendkívüli intézkedések a létfontosságú szolgáltatások fenntartását szolgálják. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy a Krím elleni csapások célja Oroszország katonai hátországának gyengítése, míg a félszigeten tartózkodó civilek egyre nagyobb félelemről számolnak be a rendszeres légitámadások miatt. Több száz utast kellett kimenekíteni Belgium két Eurostar szerelvényéről, miután műszaki hibák miatt leálltak a rekkenőhőségben működésképtelen légkondicionálóval. Az egyik Köln és Párizs között közlekedő vonaton mintegy 400 ember utazott. Az utasokat vízzel látták el, majd egy mentesítő szerelvényt szállította őket tovább. Három embert elővigyázatosságból kórházba vittek. Belgium nagy részének közben vörös vagy narancssárga hőségriasztás volt érvényben, több térségben 35-40 Celsius fok közötti hőmérsékletet mértek. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. A rendkívüli hőség miatt a magyar kormány országos védelmi intézkedéseket vezetett be, amelyek irányítását személyesen Magyar Péter miniszterelnök koordinálja. Szombattól négy napon át harmadfokú úgynevezett vörös hőségriasztás van érvényben, több helyen a 40 Celsius fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A budapesti Pride felvonulást ugyanakkor megtartják, a szervezők 6 mentőautóval, önkéntesekkel és ivóvízosztással készülnek, a résztvevők biztonságáért pedig teljes felelősséget vállalnak. Az idei rendezvényen is több tízezer résztvevőre számítanak. Az OpenAI az amerikai kormány kérésére ideiglenesen korlátozta a legújabb mesterséges intelligencia modelljeihez való hozzáférést. A GPT 5.6 család, a Sol, Terra és Luna modellek egyelőre csak egy szűk, megbízható partneri kör számára érhetők el. A vállalat szerint a modelleket néhány héten belül a nagy közönség számára is megnyitják. Az OpenAI hangsúlyozta, nem szeretné, ha az állami előzetes hozzáférés hosszú távon általános gyakorlattá válna, mert az hátráltatná a felhasználókat, fejlesztőket és a vállalatokat is világszerte. Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo rakétákkal csapást mért az oroszországi Volgográdban működő Titan Barikádi fegyvergyárra, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Közlése szerint a támadás után tűz ütött ki az üzemben, ahol tüzérségi rendszereket és rakétatechnikai alkatrészeket gyártanak. Az orosz hatóságok megerősítették, hogy a létesítmény megrongálódott és legalább 10 megsérültek. Az ukrán biztonsági szolgálat emellett arról is beszámolt, hogy drónjai ismét támadást hajtottak végre egy fontos orosz olajszállító állomás ellen a Vlagyimiri régióban.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: A 16. játéknapon is 3-4-esben értek véget a csoportkör küzdelmei a tengeren túli futball VB-n. Az I csoportban már a záró felvonás előtt eldőlt, hogy Franciaország és Norvégia bejutott a legjobb 32 közé. A nagy esélyes franciák simán 4-1-re megnyerték a tartalékos norvégok elleni csoportrangadót, és ezzel hibátlan teljesítménnyel végeztek a kvartett első helyén. A bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain aranylabdás csatára Ousmane Dembélé 25 perc alatt mesterhármast ért el. A 13. perctől emberelőnyben futballozó Szenegál 5-0-ra kiütötte Irakot, és még reménykedhet, hogy csoportharmadikként tovább jut. A H jelű kvartetben a 7 pontos Spanyolország csoport elsőként lépett tovább, míg a második szintén tovább jutó helyen óriási meglepetésre a zöldfoki szigetek végzett. A zárókör rangadóján a spanyolok egy potyagóllal nyertek 1-0-ra az urugvaiak ellen, a zöldfoki szigetek Szaúd-Arábia meccsen nem született gól. Az afrikaiak 3 döntetlennel kerültek a 32 közé, ahol a címvédő Argentínával találkoznak. A G csoportban Belgium 5-1 arányban kiütötte Új-Zélandot, ezzel jobb gól különbségével csoport elsőként tovább jutott. Drámai hajrát követően 1-1-es döntetlennel végződött az Egyiptom-Irán találkozó. Az egyiptomiak csoport másodikként szintén a 32 közé kerültek. A bal szerencsés 3 pontos irániak még bízhatnak a továbbjutásban. A 17. játéknapon véget érnek a csoportkör küzdelmei. 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával, éjjel 1:30-tól Portugália Kolumbiával, Kongó Üzbegisztánnal, hajnali 4-től a címvédő Argentína Jordániával, Ausztria pedig Algériával mérkőzik. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Dunaszerdahelyen nem sokkal ezelőtt kezdődött a labdarúgó Dunakupa felkészülési torna. Most játsszák a Győr-Csíkszered a mérkőzést, 20:45-től lesz a Dac-Topolya találkozó. Előkészületi labdarúgó mérkőzések Paks-Komárno 4-1, Mezőkövest-Kosice 2-3, Olomouc-Ruzsomberok 1-0, DVTK Mihalovce ugyancsak 1-0, Teplice-Trnava 2-0, Podbrezová-Presov 5-0, Trencsín-Petržalka 4-2, Zlín-Skalica 1-2, Zlaté-Moravce-Banská-Bystrica 2-0 és Inter-Samorín ugyancsak 2-0. A spanyol Sergi Samper személyében Bajnokok Ligája győztes középpályást igazolt a labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen. A 31 éves futballista a Barcelonában, a Granadában, a Las Palmasban, majd Japánban, legutóbb pedig a lengyel Lubinban játszott. A magyar női junior kézilabda válogatott pont nélkül jutott középdöntőbe a kínai Csincsungban zajló korosztályos világbajnokságon, miután 27-25-re kikapott Lengyelországtól a csoportkör záró fordulójában.

Hírekkel holnap reggel 7 órakor jelentkezünk ismét itt a Pátria Rádióban, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Zsabka Levente nevében Csenger Ferenc kíván további szép napot, viszont hallásra!

Hört ihr das bei sich? Und sonst weiß ich.

0: bin mir sicher, Tochter, ich bin sicher.
1: Ich bin sicher.

Herrin, dies ist eine.

estrichten Tod, jeder der Lust.

fuor di chiesa e di rodi sozzo.

mi perdi.

no.

avec des baies.

Blut zu kastrieren. Nein!

und dann kommst du zurück.

ist hier, wie's euch gefiel, nur dein Sohn steht.

Wir hatten Mühe zu kommen.

Yes, sir.

Thank you.

Hallelujah.

Oh!